annak látja a bűnt önmagában, amilyennek az Isten látja. Viszont éppen ez az állapota, ez a felismerése teszi alkalmassá arra, hogy az Istenhez közeledjenek. Gondoljatok csak arra a Jézusi hívásra, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetek. Nem feltétlenül az evilági dolgokban belefáradt embereket hívja, hanem a bűneinek terhét hordozó ember, amikor belefárad, és nem tud mit kezdeni a saját állapotával, na ezeket hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám. Mert az Isten csak az ilyen embert tudja megszabadítani a bűnétől. Mert a bűnös a maga erejéből semmit sem tud tenni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében egy nagyon szép gondolatsort vezet fel előttünk. Azt írja, ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon a saját erődből megjavulhatsz-e? Elváltoztathatja bőrét a szerecsem és párducadő foltosságát? Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Egyedül Istennél van számunkra segedelem. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk. Abban erősít meg bennünket, talán ezt az utolsó mondatot hadd hangsúlyozzam még egyszer, ahogy vagyunk. Ha érzem is a méltatlanságomat, akkor is úgy menjek, mert én úgysem tudom megváltoztatni csak az Isten tudja. De sokszor szoktunk úgy gondolkodni, ahogy a próféta az alapigében fölveti, hogy elrejtetett az én utam az Úr elől, és ügyemmel nem gondol az Isten. Szoktunk akkor is úgy gondolkozni, amikor a nehézségek és a különféle problémák hulláma úgy átcsap fölöttünk. Amikor teljesen a problémák nehézségébe és annak a középpontjában vagyunk. Isten azonban segíteni szeretne bennünket abban, hogy a túlságosan komor és evilági dolgoktól tudjunk egy kicsit fölfelé tekinteni felé. Tudjuk elfordítani a földi és a komor dolgokról a tekintetünket, hogy az Istenre nézzünk. Mert amikor a problémáinkra nézünk, amikor az evilági dolgok lekötik a figyelmünket, az éppen olyan, mint amikor a szőlő inda belekapaszkodik valami tőkétől elvonatkoztató támasztékba. De a gazda le kell, hogy vágja azt az indát, azt a kacsot, hogy a szőlővesző a megfelelő irányba tudjon növekedni. Ne oldalt, ne a föld felé, hanem fölfelé. Na ugyanúgy a Jóisten a mi életünknek ezeket a kacsait is, mint szőlővesszőknek le akarja vágni, hogy a mi tekintetünk fölfelé irányuljon. Meg kell tanulnunk, nem mindig a bajokra nézzünk, hanem tudjunk Istenre nézni a bajokban is. Mert ahol mi már teljesen tehetetlenek vagyunk, ott az örökkévaló Isten még millió megoldást tud találni a mi problémánk számára, és tudja ezt biztosítani részünkre. Ehhez azonban meg kell gyógyulnunk a lelki vakságunkból, meg a csőlátásunkból. Meg kell gyógyulnunk abból, hogy csak egy bizonyos, szűk csövön tudunk látni a körülöttünk lévő világba. Az Isten azt szeretné, hogyha széles látószögünk lenne, és mindent tudnánk érzékelni körülöttünk. Csak akkor tudjuk meglátni és felismerni az Isten által elkészített megoldást, ha ebből az állapotból meggyógyulunk. Ézsaiás próféta szinte csodálkozva veti fel az ilyen módon gondolkodó ember felé a kérdését. Ugye azt olvassuk itt a 28. versnek mindjárt az elején, hogy hát nem tudod? Hát nem hallottad? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés állításként is elhangozhatna az ilyen módon gondolkodó emberek felé, mert aki fél az Istenhez közeledni, aki azt hiszi, hogy az ő ügyével egyáltalán nem törődik az Isten, és nem gondol vele, és nem tud róla, na az az ember valóban nem tudja, és nem hallotta, hogy milyen az Isten. Ezért, amit a próféta kérdésként vett fel, az nagyon sokszor állításként igaz volna egy ember életére. Azonban információs ismerete lehet egy embernek az Istenről. Talán kívülről tudhat Biblia verseket elmondani, amik az Isten ígéreteit írják le részünkre.
De ha úgy gondolkodik ennek ellenére, hogy rólam elfeledkezett az Úr, az én ügyemmel nem törődik az Isten, na akkor bármilyen ismerete is van, ez csak egy lexikális ismeret, csak egy információ halmaz az Istenről, de nincs tapasztalati ismerete. Mert ha volna, akkor másként viszonyulna, akkor másként gondolkodna az Istenről. Ézsaiás szinte kifogyhatatlanul kezdi a kérdése után sorolni az érveit, csak hogy meggyőzze azt az embert, aki ilyen módon gondolkodik az Istenről, és ilyennek látja az Istent. Elmondja azt, hogy hát nem tudod, hogy örökké való az Isten? Örökké való Úr az Isten? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Isten mindig létezik? Úgy gondolom, hogy ezzel a szóval nem ezt akarja feltétlenül hangsúlyozni Ézsaiás próféta, hanem inkább azt, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem kell félni tehát attól, hogy a korábban mondott ígéretei azok az én számomra nem érvényesülnek. Mert az Isten hűséges és örökkévaló. Ígéreteiben is, és kegyelmében is. És ezért veti fel Ézsaiás először az, mint egy érvként, hogy hát nem hallottad, hogy örökkévaló a mi Istenünk? És ezzel szinte azt mondja ki, hogy amit megígért, ő azt meg is teszi. Nála nincs változás, ő örökkévaló, mindig ugyanaz. Aztán elmondja a próféta a másik érvét. Hát nem tudod, hogy ő teremtette a föld határait? És ebbe a kérdésbe, meg állításba egy kicsit benne van az is, hogy el tudod hinni, hogy a világ mindenséget teremtő Istennek nincs hatalma arra, hogy a te ügyedet megoldja? Hát ő teremtette a föld határait. Az ő hatalma korlátlan. Ő előtte nincsenek akadályok. Ő a teremtő Isten. Ézsaiás próféta máshol, az 59. fejezet első versében elmondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna. És ez érvényes mindig. Vagy Dániel könyvének a 4. fejezet 32. versében azt mondja, nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, hogy mit cselekedtél. Vagyis az Istent a cselekvő készségében, szándékában nem lehet megállítani. Amit ő elhatározott, ő azt véghez viszi. És Ézsaiás azonban nem áll meg az érveivel itt, hanem mondja tovább. Hát nem tudod, hogy ő nem fárad és nem lankad el? A 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, nem szunnyad és nem alszik el az Izraelnek őrizője. De egyébként az egész 121. Zsoltár szinte olyan csodálatosan kapcsolódik ehhez az alapigéhez. Talán hadd idézzek belőle. Tehát a 121. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezedről. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Szinte ugyanazokat a szavakat találjuk ebben a Zsoltárban, mint amit Ézsaiás itt az érvei között sorol fel, hogy ő a teremtő. Ő nem szunnyad, nem alszik. Örökké való ő. Az alapigényben Ézsaiás még azt is elmondja, hát nem tudod, hogy végére mehetetlen a bölcsessége? És ezzel azt fogalmazza meg, lehet, hogy te teljesen kilátástalannak látod a helyzetedet. Talán úgy gondolod, hogy már semmi megoldás sincs a problémádra, akkor, amikor éppen benne van. De hadd fogalmazzam meg, hogy a te tanástalanságodat ne vetítsd ki az Istenre. Azért Isten ő, hogy ott is tudj megoldást találni, ahol te, az ember már semmit sem találsz. És még azt is mondja a próféta érveiben, hát nem tudod, hogy ő erőt ad a megfáradottnak? Ezért hangzik Jézus hívása is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert nála megpihenhetünk, nála nyugalmat találhatunk, mert nála könnyűvé válnak a terheink, sőt, ő gyönyörűségessé tudja tenni a terheinket. És végül még azt mondja el a próféta érvként, hát nem tudod, hogy az erőtelen erejét megsokasítja?
Nem minden terhet vesz le rólunk Jézus, de amit nekünk kell hordozni, ahhoz erőt ad. Ezért az erőért imádkozott Dávid, amikor az 51. Zsoltárban megfogalmazta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy ezért az erőért adott hálát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Ez az isteni erő ugyanakkor mindenre képessé tud tenni bennünket, ha élünk vele és általa. Péter apostol az ő levelében elmondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete mindennel megajándékoz bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk. Amikor a proféta elmondja ezeket az érveit, akkor szinte kilövi azt a gondolkodást, hogy az ember úgy gondolkozzon az Istenről, hogy az én ügyemmel nem törődik, és elfeledkezett rólam az Úr. Annak ellenére, hogy ilyen sokféle módon tapasztalhatjuk Isten kegyelmét, mégis erőt vesz rajtunk sokszor a csüggedés, amikor az adott helyzetben nem tudunk reménységgel várni. Ézsaiás próféta is azt mondja el az alapigényben, hogy elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek is. Különösen szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a legkülönbek is. És ebben benne van az, hogy nem csak az öregek fáradnak el, megtántorodnak meg el, meglankadnak el, hanem az ifjak is. Nem csak a gyengék, hanem a legkülönbek is. Nem csak a másikkal történik ez meg, hanem te veled is, meg én velem is. Illés prófétával is megtörtént ez. Pedig ő egyike volt a legkülönbeknek. És amikor ezt mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem ember minősítését mondjuk, hanem az Isten minősítését. Mert az a tény, hogy az Isten őt elragadta, halált nem látva, az annak a bizonyságtétele, hogy Istennek egy pozitív minősítése történt Illés fölött. Mégis előfordult az, hogy elfáradt, meglankadt, megtántorodott. És az ő története leíratott tanulságképpen az utókor számára, mint egy megerősítve Ézsaiás prófétának ezt a gondolatát, hogy ez megtörténik még a legkülönbekkel is. Evangélium ez, hogy ha veled vagy velem történik, akkor ne essek kétségbe, hanem tudjak talpra állni, miképpen Illés is megtette ezt. Rendkívüli hittel szolgálta Istent, mégis bekövetkezett az ő életében az elefáradás, az elcsüggedés, amikor már teljesen kilátástalannak látta az ügyét, mintha elhagyta volna őt az Úr. Az ilyen állapot nem Istentől van. Ezért nem is adja a jóváhagyását hozzá az Isten, de együtt tud érezni velünk ebben az állapotban, és meg tud érteni bennünket, amikor ez megtörténik velünk. Szeretnék néhány bizonságtételi szakaszt olvasni ezzel kapcsolatosan. Isten szolgálatában nincs helye az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes is és hajlandó is megadni szolgáinak a kellő erőt. De ő nem csak teljesíti ígéreteit, hanem túl is tesz a benne bízók legvérmesebb reményein is. Talán úgy tűnik, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették a terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabb terveket is, meg is dönti, amikor és ahogyan jónak látja, a szolgái hitét már eléggé megpróbálta. Van biztos orvosság a csüggettek számára. A hit, az ima és a munka. A hit és a tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísérte az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek. A legsötétebb napokban se félj, akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben, ő tudja, hogy mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be. Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az őt szeretőkkel kötött. Szükségletük szerinti erőt ad szolgáinak. A próféta arról beszél, hogy Ézsaiás próféta, hogy mindenkivel előfordulhat az, ha elfárad, meglankad és megtántorodik.
Ézsaiás azonban ebben az igében nagyon árnyaltan fogalmazva hangsúlyoz egy nagyon fontos dolgot. Az elfáradt ember még nem azonos a teljesen kimerült emberrel. A sport világában különösen hangsúlyt helyeznek a fáradtság érzet utáni gyakorlatokra. Amikor már a sportoló úgy érzi, hogy már elfáradt, úgy érzi, hogy már nem bírja, és neki innen kell erősíteni, erről a pontról. Mert a teljesítő képességének a növelkedése az csak akkor következik be, ha itt nem engedi el magát, ha itt ki tud tartani tovább. Pál apostol az ő leveiben nagyon sokszor hivatkozik a hívő ember küzdelmére és a sportvilág küzdelmeire. Én is szeretném ezt a ézsaiási gondolatot egy kicsit ezzel összekapcsolni, hogy az elfáradt ember még nem kimerült ember. És ha te teljesítő képes ember akarsz lenni a lelki életedben, az Isten művében, akkor ott kell erősítened és újra kezdened és tovább menned, amikor el vagy fáradva. Ézsaiás azt akarja hangsúlyozni, hogy csak elfárad a hívő ember, de nem kimerül. A másik gondolat azt mondja, hogy ellankad. A Szentírás nagyon sokszor a hívő embert a természet növényeivel hasonlítja össze. Ugye Jézus is a szőlő tőkéhez, szőlő vesszőhöz hasonlítja a hívő ember kapcsolatát. Én is innen szeretném venni a példát, hogy az ellankadt növény, az még nem azonos a teljesen elszáradt növénnyel. A lelki ember esetében sem azonos. Csak egy kis vízre van szükség. Egy kis esőre van szükség. Egy kis fölülről jövő áldásra van szükség, hogy újra magához térjen és teljes erejében virítson. Aztán Ézsaiás még a harmadik gondolatot is azt mondja, hogy megtántorodik a legkülönbözőbb is. A megtántorodó ember sem azonos azzal, aki már elesett, és nem tud felkelni. Csak megtántorodott, megingott, de nem esett el. Érzitek, hogy Ézsaiásnak mindebbe a három gondolatába nem a teljesen leégett ember állapota esete van bemutatva, hanem csak, hogy elfáradt, de még nem kimerült. Ellankadt, de még nem elszáradt. Megtántorodott, de még nem esett el. Ez fordulhat elő a legkülönbekkel is. Csak elfáradnak, ellankadnak és megtántorodnak. De nem merülnek ki, nem száradnak ki, és nem esnek el. Éppen ezért a próféta által felsorolt állapotokat nem szabad túlságosan, tragikusan értelmezni. Miközben tehát a próféta arról beszél, hogy ebbe az állapotba mindenki beleeshet, de ugyanakkor valami nagyon fontos dolgot is hangsúlyossá tesz az igébe. Egy nagyon rövid kijelentést mond el a próféta, ami azonban a mérleg nyelvét képezheti a mi problémáink és a megoldás között. Azt mondja a próféta, de akik az Úrban bíznak. Először is erre a rövid kis szóra, ami összekötő kapocs az előző probléma és a megoldás között. A de. Ez a mérleg nyelve. És utána elmondja, mint egy hozzátéve, hogy akik az Úrban bíznak, azok, ha el is fáradnak, ha meg is lankadnak, ha meg is tántorodnak, de ha az Úrban bíznak, akkor nem fognak kimerülni, nem fognak elszáradni, és nem fognak elesni, mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Azok szárnyra kelnek, mint a saskesejű. Azok futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. És a megoldás azonban, hogy de, akik az Úrban bíznak. Milyen vigasztaló ez az üzenet, hogy Isten nem állítja félre elcsüggett és megfáradt szolgáit, gyermekeit. Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében azt írja, a végtelen szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek Sátán csapdáiból kiszabadulni, és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessen. Ne félj, mondja nekik, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megint Illés próféta történetére szeretnék visszahivatkozni. Elfáradt Illés.
Ellankadt illés? Megtántorodott illés? Hitében? Igen, mert Istenbe vetett bizodalma megrendült, az ilyen megfáradt, ellankadt, megtántorodott szolgáinak azt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. És ezt tette Illéssel is, utána ment az Úr. Illés elment az Úr elől is szinte, de Isten utána ment, megkereste és megszólította, és visszaküldte. És az ő erejével erősítette meg. És így következett be rajta is, hogy ereje megújult, szárnyra kelt, most már tudott futni, most már tudott járni, most már tudta végezni újra az Istentől rábízott feladatait. Izsaiás próféta különös hasonlatokkal szemlélteti az Isten szeretetének ezt a csodálatos megnyilatkozását. A 42. fejezetben, Izsaiás könyvének 42. fejezetében találunk egy nagyon szép verset, ami bizonyos hasonlatokon keresztül mutatja be az Isten kegyelmének ezt a munkáját. A 3. versben olvashatjuk így, a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mi emberek már nem tudunk mit kezdeni azzal a náddal, ami meg van repedve. Az olyan nádat mi már eldobjuk, mert a mi számunkra használhatatlan, értéktelen. Isten azonban, mivel ő a teremtő Isten, ő ezért a megrepett nád számára is tartogat megoldást. Ő a teremtő Isten, ő újjá tudja teremteni még a megrepett nádnak a rostjait is, mintha soha nem következett volna be a repedés rajta. Ilyen repett nád lehet az ember is a kilátástalan és csüggesztő körülményei között. Amikor érzelmeiben, hitében, szeretetében, bizalmában repedés következett be. De az Isten meg tudja gyógyítani. Ő újjá tudja teremteni még az emberi szívet is, a gondolkodást is. A másik hasonlata Ézsaiásnak a pislogó gyertya. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor gyertyával kellett világítani, és pislogott a gyertya. Fölvillan, meg mintha el akarna aludni, és utána megint villan egyet. No, ez a pislogó gyertya, ez nem csak, hogy szinte már használhatatlan az ember számára, hanem már kimondottan zavaró az ember számára, és ezért az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor igyekszik minél hamarabb elfújni, eloltani ezt a gyertyát, mert irritálja, mert zavarja. Azon túl, hogy használni nem tudja. Mert nem tölti be a rendeltetését, hogy világítson. Isten azonban, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, a pislogó gyertya számára is tartogat megoldást. Ő a pislogó gyertyát sem oltja el. Lehet, hogy a környezetében lévők már azt a pislogó gyertyát szeretnék eloltani, és itt most egy emberre gondolok, akinek a fénye, az élete olyan pislákolva világít. Amely élet talán másokat már irritál és zavar. És az emberek már nemhogy javítani tudnának rajta, hanem már zavarja őket, és ezért már szeretnék kikapcsolni azt a fényt, szeretnék eloltani annak a fényét. Isten azonban nem így gondolkodik. Ő képes arra, hogy egyenletessé és állandóvá tudja tenni még a pislogó gyertyának a fényét is. Sőt, az Isten még arra is képes, hogy a mi fényünket fel tudja transformálni, fel tudja erősíteni, és állandóvá tudja tenni. Na, ilyen a mi Istenünk. És ez az, amit Ézsaiás próféta elmond ebben az igében. És ezért, mint egy evangélium számunkra az, és azt üzeni a Jóisten, hogy ne gondolkodj úgy a te szívedben az Istenről, hogy elrejtetett már az én utam az Úr előtt. Az én ügyemmel már nem gondol az Isten. Lehet, hogy a külső körülmények ezt a láthatot adják, de az Isten csak meg akar próbálni. Tudsz-e bízni, ráhagyatkozni? Teljesen az ő kezébe tudod-e tenni életedet, sorsodat? A prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy amikor ilyen helyzet jön, amikor az Isten meg akar próbálni, akkor újra és újra elemezd végig magadban a múlt tapasztalatait. Hát nem tudod? Nem tapasztaltad, hogy milyen az Isten?
Hát nem emlékezel rá, hogy örökké való az Isten? Nem emlékezel arra, hogy ő a teremtő Isten, akinek hatalma korlátlan? Nem emlékezel arra, hogy ő nem fárad és nem alszik el? És végére mehetetlen az ő bölcsessége. Ő erőt ad a megfáradottnak, az erőtelen erejét megújítja. És hogyha be is következik a te életedben, mert emberek vagyunk, és a Jóisten tudja, hogy mi por vagyunk, és sokszor megemlékezik erről, ha el is fáradsz, ha el is lankadsz, ha meg is tántorodsz, de az Úrba való bizalmad maradjon meg. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, azok szányra tudnak kelni, azok meg tudnak erősödni úgy, hogy futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak. És adja a Jóisten, hogy ilyen tapasztalataitok tudjanak lenni az Istennek.

101. Zsoltár, Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám. Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dologra, a pártoskodók cselekedetét gyűlölöm, nincs köze hozzám. A csalárd szív távol van én tőlem, gonoszt nem ismerek. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elvesztem azt. A nagyralátót és a kevés szívűt, azt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Nem lakik az én házamban, aki csalátságot mivel, aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elvesztem-e földnek latrait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gondot.

65. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Zsoltár, Dávid éneke. Tiéd a hódolat, a dicséret, ó Isten, a Sionon, és néked teljesítik ott a fogadást. Ó, könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. Bűneim erőt vettek rajtam, vétkeinket te bocsásd meg. Boldog az, akit te kiválasztasz, és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a te tornácaidban, hadd teljesedjünk meg a te házadnak javaival, a te templomodnak szentségével. Csodálatos dolgokat szólasz nékünk a te igazságodban, üdvösségünknek Istene, e föld minden szélének és a messze tengernek bizodalma. Aki hegyeket épít erejével, körül van övezve hatalommal. Aki lecsillapítja a tengerek zúgását, habjaik zúgását és a népek háborgását. Félnek is jeleitől a szélek lakói, a napkelet és nyugat határait megörvendezteted. Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod azt. Istennek folyója tele van vizekkel. Gabonát szerzel nékik, mert úgy rendelted azt. Megitatod barázdáit, göröngyeit meglapítod, záporesővel meglágyítod azt, termését megáldod. Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a te nyomdokaidon kövérség fakad. Csepegnek a puszta legelői, és a halmokat vígság övezi. A legelők megtelnek juhokkal, és a völgyeket gabona borítja. Örvendeznek és...

93. Zsoltár. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel, felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek uram, a folyóvizek zúgnak, a folyóvizek hullámokat hánynak, a nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasság.

33. Zsoltár. Örvendezzetek ti igazak az Úrban, a hívekhez illik a dicséret. Dicsérjétek az Urat citerával, 10 húrú hárfával zengjetek néki. Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón. Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges. Szereti az igazságot és törvényt, az Úr kegyelmével telve a föld. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük. Összegyűjti a tenger vizeit, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a hullámokat. Féljetek az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó. Mert ő szólt, és meglett. Ő parancsolt, és előállott. Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait, az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. Boldog nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának. Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát. Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára, ő alkotta mindnyájuk szívét, és jól tudja minden tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül meg nagy erejével. Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, hogy kimentse lelküket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az Urat várja, segítségünk és pajzsunk ő. Csak ő benne vigad, ami szívünk, csak az ő szent nevében bízunk. Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, amiképpen bíztunk.

Zsoltárok könyve 121. fejezet, 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyamélyben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbeli preferenciák a csecsemő korban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Nézzünk négy aranyszabályt. Az életmód megújulása fokról fokra történik. Mi a mai címünk? Tudatok a táplálkozásban. Tehát el kell indulni egy úton, és szép lassan haladni, mindig hozzátenni egy újabb és lépcsőt, amivel egy picit úgy látszik, hogy szigorúbb lesz a táplálkozásom, az életmódom, de elárulom, ez a szigorúság, ez nem korlátoz bennünket, hanem ez véd bennünket. Ha elvek vannak az életemben, akkor az hozza a maga eredményét. Ha nincs elv az életemben, bármit lehet bármivel enni, bármikor, akkor annak is megvan a maga következménye, csak a negatív oldalon, amikor jön majd a megbetegedés. Azt mondja, a változtatás megvalósítása egyénes szabott sebességgel zajlik. Tehát mindenki maga dönti el, milyen sebességgel halad, milyen gyors kérdésben. Nyilván hallanak egy előadást, mondanak érdekes dolgokat, azt mondjuk, ebből jegyzeteltem is, ezt meg fogom valósítani. Eldöntöm a sebességemet. Addig, amíg nincsen különösebb nagy probléma, addig ez a sebesség lehet az általam választott kis lassú sebesség. A 3 héttel ezelőtt találkoztam egy hölgyel meg a fiával, és mondom a fiának utána, de úgy látom, édesanyád nagyon vékony, történt valami mostanában? Én azt javaslom, változtasson sürgősen az életmódján, mert valami nem jól néz ki, így, hogy ránézek. Hát, hogy nem akar változtatni az életmódján, mondom, de próbáld meg. Aztán felhívott 2 napja a telefonon, mert én javasoltam neki, hogy vigyétek el egy kivizsgálásra, mert indokolatlanul leadott az elmúlt 2 hónapban 25 kilót, és mondtam, tudod, az van, hogy 25 kilót leadni kétféle módon lehet. Az egyik úgy hangzik, hogy nem vacsorázok, odafigyelek, és sokat sportolok, nem? Akkor leadok 25 kilót akár, megdolgozok érte. Másik az, amikor nem sportolok, mégis fogyok, és eszek, az az, amikor eszi a szervezetet valami rákos daganat, vagy valami betegség. Nem ismerek más módszert mínusz 25 kiló leadására. Fölhívott szomorúan, és azt mondja nekem, hogy édesem rosszul lett, reggel bevittük kórházba, azt mondták, hogy rákos. De már megmondtad 2 hete. Mondom, látod, most van az a szituáció, amikor már nem a sebességet nem te fogod meghatározni. Tehát akarsz változtatni, akkor én megmondom neked, milyen korát kell lépned a sebességben arra, hogy mennyit változtass. Tehát amikor még nincs baj, akkor haladhatok lassabban is az életmódváltásban való változásban, de ha baj van, akkor bizony nagyobb döntéseket kell hozni, nem elég kicsi lépést tenni. Ott már nem elég az, hogy azt mondod, hát holnap egy kicsivel több gyümölcsöt fogok enni, és egy picivel kevesebb húst fogok enni, akkor már nem elég. Tehát jobb, ha megelőzem a bajt, és nem akkor kezdek el kapkodni, amikor már bizony ott a probléma. Azt mondja, nem tehetem maga mások mértékévé. Nagyon fontos, ha én megtanultam valamit, akkor adjam pozitív jó hírként, de a másikról ne kérjem számon. Amikor a hölgy azt mondta nekem múlt héten, hogy ő imád enni, és ne ismét neki ilyet, hogy neki változtatik, én akkor azt mondtam, most hogy köszönöm, hogy eljött, ha gondja van, hívjon fel. De még gond, nem lehet senkit megerőszakolni az, hogy változtasson, csak mutathatunk egy utat abban, hogy hogyan lenne érdemes változtatni. 4. A jobb életvitel még önmagában nem tesz jobb emberré, de hozzásegít ahhoz. Tehát ne gondoljam azt, hogy azért, mert vegetarius lettem, most már én vagyok a legjobb ember a világon. A szomszéd utcában is rengeteg jó ember van. De azt azért el kell mondani, hogy aki elkezd tudatosan gondolkodni a táplálkozása az életmódja terén, az önmagában az emberekkel való viszonya is meg fog változni, mert sokkal jobban fog odafigyelni a többiekre is, és szeretne segíteni, továbbadni azt, amit ő már megtanult. Tehát érdemes ezen az úton elindulni. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a szokásainkat, az életünket, először is ki kell tisztítanunk a bélrendszerünket. Nem is gondolják az emberek, hogy mennyi minden van az ő bélrendszerükben. Mennyi minden lerakódás van. Sokan mondják, hogy ha nem tudok hízni, nézd meg, hát nem is vagyok olyan vastag, és mégis olyan sokat mutat a mérleg. És nem gondol arra, hogy akár 2-3 kiló bélsár is lehet az ő bélrendszerében. Tehát bizony ki kell tisztítanunk, és legjobban lehet tisztítani, jó, lehet drága pénzen, átmoshat is az ember bélrendszerét, de nem jobb egy természetes, rosszban gazdag táplálkozással egy lassú ütemben ezt megtisztítani? Tehát fontos az, hogy a bélrendszerünket tisztítsuk meg, helyre kell állítanunk a bélrendszernek a kellő
immunitását, egy nagyobb bélflórát kell helyreállítanunk, hogy aztán jól tudjon dolgozni. Gondoljunk arra, hogy az immunrendszerünknek a nagy része mind itt van, a gyomorban. Tehát nagyon fontos az, hogy egy jó gyomorról, egy jó immunitással tudjunk rendelkezni, mert ha nem jó az immunitásunk, akkor nem tudom felvenni a küzdelmet, és amikor jön egy kicsi influenza időszak, egy tüsszentés is megfázok, nem? Aztán kapok egy antibiotikumot, és akkor meggyógyítanak, eltelik 3 hét, és akkor megint megfázok, nem? Egyik betegségből jön a másik betegség. Tehát egy jó immunitásra kéne szert tennünk, mindig gondoljunk erre. Ha szeretném a bélrendszernek a falát megerősíteni, akkor rostban gazdag ételeket kell fogyasztani. Azt is mondják, ugye a magyar mondás, hogy egy alma, az orvos távol tartja. Az alma nagyon jó rost forrás, tehát érdemes fogyasztani, de igazából mindegy, milyen fajta gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk nyersen, ez jót tesz a mi bélflóránknak, és rugalmasabbá teszi a bélnek a falát. Hát bizony, el kell döntenünk azt a kérdést, hogy szeretnénk-e sertéshús fogyasztani, vagy nem. Ugye a vörös húsok kérdését, a legveszélyesebb fajta hús a vörös hús. Természetesen ez egy folyamat, még az ember eldönti, hogy leteszem a vörös húst, már csak fehér húst akarok enni, azt leteszem a fehér húsokat is. Nyilván, ha a koleszterin szintjét nézem ennek a kérdésnek, nincs egy különbség, hogy most vörös húst teszek, vagy csirkehúst teszek. De azt el kell mondanunk, hogy a legveszélyesebb húsforrás a sertéshús, hiszen tele van, nem csak a felületén vannak zsírok, nem csak a szolonál van gond, hanem a belső zsigeri részek is tele vannak olyan belső zsírokkal, amik aztán veszélyesek a mi számunkra, ugyanakkor tele van fertőzés veszélye. Ha eladjuk az IT terméket, jó az, ha leredukáljuk mindenképpen az összes zsíradék mennyiségét is, hiszen a szalonnák, a sonkák, a rántották, az olajban sütés, a zsírban sütés, mind óriási kalória mennyiséggel rendelkezik, ami túlterheli a szervezetünket, és az emésztésünk sokkal nehezebb lesz. És mindig arra kell gondolni, amikor én megeszem azokat a jó kis pörkölteket, meg rántott húsokat, a gyomrom szegény azzal próbál védekezni, hogy próbál valami savanyút enni, hogy valahogy enyhüljön a feszültség a gyomromba, jön az ecetes uborka, nem? Vagy a vörösbor, ezeket szoktuk inni, enni, nem? Ezt mondja a magyar ember. Muszáj valamit enni hozzá. Ugyanakkor, ha csökkentenénk a mennyiséget, akkor nem kívánom annyira az alkoholt sem. Amikor jön hozzánk, aki leszokna szeretni fogni az alkoholról, neki is azt mondjuk, hogy változtasson a táplálkozásán, kevésbé fogja érezni aznak a hatását, hogy alkoholt kéne innia. Hiszen nem kívánja egy fél kiló nyers uborkára, az ember nem akar bort inni, nem? Tehát egy salátára nem megy annyira a vörösbor, tehát rögtön más a kérdés.

0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízásról szóló Európai Kongresszuson mutattak be Isztambulban. A dr. Pradépa Korale Gedara vezette kutatás szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségben a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában. Ami érthető, a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. A friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban például évi 1450 alatt van a munkaórák száma, az elhízottsági ráta pedig 20% alatti. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Chilében és Mexikóban 1800 és 2300 között van a munkaórák száma, és a lakosság több mint 30%-a elhízott. A kutatók elemzése alapján a munkaidő 1%-kal történő csökkentése a férfiak körében 0,23%-kal, a nőknél pedig 0,11%-kal csökkenteni az elhízottak arányát. Ez a teljes lakosságra vetítve 0,16%-os csökkenést jelentene. A magasabb jövedelem hasonló tendenciát mutatott. A tanulmány szerzői úgy gondolják, eredményeik azt mutatják, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek. Ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással.
0: A hideg zuhany vagy egy jégmellény segíthet a fogyásban, írja a Guardian. Ezek hatását a Nottinghami Egyetem és a Leiden Egyetem orvosi központja közös kutatásban vizsgálták. 47 elhízott vagy túlsúlyos felnőttet vizsgálva jutottak erre az eredményre. A résztvevők fele kapott egy jégmellényt és egy derékszorítót, amit minden reggel 2 órán át kellett viselniük. A mellényben található zselétasakokat éjszakára a mélyhűtőben tárolták, hogy napközben 15 fokosak legyenek, és reggelente a mellényt egy vékony pólóra kellett rávenniük a résztvevőknek. 6 hét alatt a társaság jégmellényes fele 0,9 kilót adott le, szinte tisztán testzsírból, még a kontrollcsoport tagjai nem fogytak, hanem átlagosan 0,6 kilót híztak. A szerzők szerint a hideg segíthet felpörgetni a kalóriaégetést, ezért a jégmellény az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás mellett egy viszonylag olcsó, minden nap könnyen bevethető eszköz lehet az elhízás ellen. A mindennapos hideg hatás aktiválja a barna zsírt, ami a testzsírtartalékokat használja hőgenerálásra. Lehetséges, hogy a hűtőmellény viselése serkenti a barna zsírszövet aktivitását, és jótékony hatással van a szervezetben található zsírokra, a vércukorszintre és a gyulladásos folyamatokra. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, mondta Helen Budge, a Nottinghami Egyetem kutatója és a tanulmánytárszerzője. Egy párhuzamos kutatásban a csoport 34 holland nő segítségével azt is megvizsgálja, hogy segíti-e a fogyást, ha minden reggel 90 másodpercig a lehető leghidegebb vízzel zuhanyoznak. Bajék szerint a hideg zuhany vagy a hideg vízben való úszás hasonló hatással lehet a testre, mint a mellény, bár az úszás nem teljesen ugyanolyan, mert annál más folyamatok is megjelennek.
1: A George Institute for Global Health szakemberei egy kérdőív segítségével igyekeztek választ találni arra a kérdésre, hogy milyen stratégiát érdemes alkalmazni az alkoholfogyasztás csökkentése érdekében. A vizsgálatuk során három kérdőívet töltettek ki a résztvevőkkel. Az elsőre 7995, három héttel később a másodikra 4588, míg újabb három héttel később az utolsót 2687 ember töltötte ki. Az önkénteseket emellett különböző csoportokba osztották, és az alkoholfogyasztással kapcsolatos reklámokat és üzeneteket mutattak nekik. A kérdőívre adott válaszok alapján kiderült, 1. az alkoholfogyasztás és a rák kialakulása közötti televíziós reklám, valamint az elfogyasztott italok számának nyomon követésére tett javaslat volt az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy az embereket az alkoholfogyasztás csökkentésére ösztönözze. Ez volt az egyetlen olyan kombináció, amelynek köszönhetően 6 hét leforgása alatt a résztvevők jelentős mértékben csökkentették a bevitt alkohol mennyiségét. Más módszerek nem vagy csak átmenetileg voltak hatásosak. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az alkoholfogyasztás a globális halálesetek 7%-áért tehető felelőssé.
0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben kivoltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot a brit Durham és Eston Egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Derül ki a Developmental Psychobiology című tudományos folyóiratban közzétett megállapításokból. Nadia Riceland pszichológus kiemeli, a későbbiekben is megfigyelhető, hogy a gyerekek jobban kedvelik azokat a zöldségeket, amelyekkel már az anyaméhben is találkoztak. A szakemberek a születés előtt a terhesség 32. és 36. hetében ultrahang segítségével rögzítették a magzatok arcvonásait, miután az anyák keltáposzta vagy sárgarépa tartalmú kapszulát fogyasztottak. Az anyák fogyasztották ezen zöldségek valamelyikét a normál étrendjük részeként, húzza alá az eredményeket összegző Science Alert. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az ekkor megfigyelt viselkedések 3 éves korban is megfigyelhetők-e. Ennek érdekében a gyerekeknek sárgarépa vagy kelkáposzta szagát mutatták, majd rögzítették az erre adott reakcióikat. Mindent összevetve, a 3 évesek ritkábban mutattak negatív reakciót az anyaméhben már megismert zöldségre, mint a másikra. Bár a káposzta gyakrabban váltott ki negatív arckifejezést, még így is megfigyelhető volt a korai kitettség hatása. Fontos azonban, hogy a tanulmánynak megvannak a maga korlátai, például a nagyon kis mérete, és az is, hogy csak a populáció csak egy nagyon kis szeletét vette figyelembe. A mostani megállapítások ugyanakkor elég jelentősek ahhoz, hogy a kérdéskört tovább lehessen kutatni egy jövőbeni vizsgálat során. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békével köszöntöm a hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen, és a legutóbbi alkalommal a 28. fejezetben a vizsgálati ítéletről olvastunk. Meghívom önöket, hogy ma tanulmányozzuk a 29. fejezetét ennek a könyvnek, ami a bűn eredete cím alatt fut.

29. fejezet. A bűn eredete. Sok embert a bűn eredete és oka nagyon elbizonytalanít. Látják a gonoszság munkáját,

Miközben a bűn létezéséről kérdezősködnek, azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást problémáikra. S mivel hajlanak a kételyre és az akadékoskodásra, mentségül hozzák fel ezt Isten igéjének elvetésére. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért. Hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen. Mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad. A bűn pedig a törvénytelenség. Egy olyan elv testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével. A bűn keletkezése előtt béke és boldogság uralta az egész világegyetemet. Minden tökéletes összhangban volt a Teremtő akaratával. Az Isten iránti szeretet mindent túlszárnyalt, az egymás iránti szeretet pedig tiszta volt. Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló atyával. Természetben, jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel és osztozhatott szándékaiban. Krisztus által teremtette Isten a mennyei lényeket. Ezt mondja az ige is. Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben. Akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. És Krisztusnak épp úgy, mint az atyának, az egész menny hódolatát fejezte ki. Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot kíván minden teremtményétől. Olyan hódolatot, amely Isten jellemének megértéséből fakad. A Teremtő nem talál örömet a kikényszerített engedelmességben. Mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhasson neki. De volt valaki, aki visszaélt ezzel a szabadsággal. Benne, akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt, benne fogant meg a bűn. Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan. Így szól az Úr Isten. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje. Teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Fethetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtetél, míg gonoszság nem találtaték benned.
Lucifer örökké élvezhette volna Isten meg.

becsülését, az angyalsereg szeretetét és tiszteletét. Használhatta volna nemes képességeit mások áldására és alkotója dicsőségére. De, mondja a próféta, szíved felfúvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. Luciferben lassan-lassan kialakult az önfelmagasztalás vágya. Olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. Ezt mondád. Az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. A helyet, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Ez az angyalfejedelem arra a dicsőségre sóvárgott, amelyet a végtelen atya egyedül fiának adott, és olyan hatalomra pályázott, amelynek a gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt. Az egész menny örömmel dicsőítette a teremtőt, és boldogan sugározta vissza dicsőségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben béke és boldogság honolt. Egy diszonáns hang azonban megzavarta a menny harmóniáját. Az én szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével ellenkezett, bal sejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsősége volt a legfontosabb. A mennyei tanácskozó testület kérlelte Lucifert. Isten fia elé tárta a teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg, és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, magát pedig romlásba dönti. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást keltett. Lucifer hagyta, hogy a Krisztussal szembeni féltékenység eluralkodjék rajta, és még elszántabb lett. A maga dicsőségétől eltelve elsőbbség után vágyott. Lucifer a neki adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem volt hálás érte teremtőjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos helyével. Istennel egyenlő akart lenni. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok boldogan hajtották végre parancsait. Ő volt a legbölcsebb és legdicsőségesebb közöttük. De a menny elismert királya Isten fia volt, akinek hatalma és tekintélye felért az atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott, Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. Miért legyen Krisztus az első? Kérdezte ez a hatalmas angyal. Mert megbecsültebb ő, mint Lucifer. Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedetlenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte, és egy ideig valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve, igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította őket. Azt állította, hogy a törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a legnagyobb dicsőségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt állította, hogy nem azért igényel nagyobb hatalmat és dicsőséget, mert önmagát szeretné felmagasztalni, hanem a menny minden lakója számára szabadságot akar biztosítani, hogy eljussanak a lét magasabb szintjére. A nagyirgalmú Isten sokáig tűrt Lucifernek.
Elégedetlenkedése kezdetén Lucifer még nem vesztette el kimagasló helyét. Sőt, még akkor sem, amikor hazugságait a hűséges angyaloknak mondogatni kezdte. Még sokáig a mennyben maradhatott. Isten újra és újra bocsánatot kínált neki azzal a feltétellel, hogy megbánja bűnét és engedelmeskedjen. Isten olyan eszközökkel próbálta Sátánt meggyőzni tévedéséről, amelyeket csak a végtelen szeretet és bölcsesség tud kigondolni. Az elégedetlenség szelleme mindaddig ismeretlen volt a mennyben. Először Lucifer maga sem látta, hova sodródik. Nem volt tisztában a saját érzéseivel, de amikor bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének semmi oka nincs, már tudta, hogy tévedett, hogy Isten kívánalmai jogosak, és ezt az egész menny előtt be kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát és sok angyaltársát. Ekkor még nem számolta fel teljesen Isten iránti hűségét. Elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha elismerve a teremtő bölcsességét vissza akart volna térni Istenhez, és örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni nagy küzdelembe. Lángeszének minden képességét a megtévesztésre összpontosította, hogy megnyerje a vezetése alatt álló angyalok rokon szemvét. Még azt a tényt is, hogy Krisztus figyelmeztette és tanácsolta őt, kiforgatta, és saját áruló céljai szolgálatába állította. Azoknak, akiket a szeretet és a bizalom legerősebb szálai fűzték hozzá, Sátán azt mondta, hogy Isten őt rosszul ítéli meg, álláspontját nem veszi figyelembe, és szabadságát korlátozza. Sátán először csak elferdítette Krisztus szavait, majd megmásította és kimondottan hazudott, azzal vádolva Isten fiát, hogy meg akarja alázni a menny lakói előtt. Ürügyet keresett az angyalokkal való vitára. Azokat pedig, akiket nem tudott fellázítani és teljesen a maga oldalára állítani, azzal vádolta, hogy a mennyei lények érdekeivel szemben közömbösek. Pontosan azzal vádolta az Istenhez hűségeseket, amit ő követett el. Igazolni akarta azt a vágyát, hogy Isten igazságtalan vele szemben, ezért a teremtő szavainak és tetteinek hamis beállításához folyamodott. Isten szándékait ravaszul vitatva el akarta bizonytalanítani az angyalokat. Mindazt, ami egyszerű volt, titokzatosságba burkolta. Ravaszul kiforgatva Jahve legvilágosabb kijelentéseit, kételyt ébresztett velük szemben. Magas beosztása, a menny kormányzatával való szoros kapcsolata nagyobb súlyt adott állításainak, és sok angyalt rábírt arra, hogy lázadjon a menny tekintélye ellen, miként ő is. Kedves hallgatók! A 29. fejezetnek a tartalmát eddig a pontig olvassuk a mai adásban, azonban kapcsolódjanak be legközelebb is, hiszen akkor megtudjuk, mi történt tovább e történet szerint. Mindaddig én egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

106. Zsoltár. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Ki beszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél reám, Uram, népedhez való jóságodért, jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthassam választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Vétkeztünk atyáinkkal együtt, bűnösök, gonoszok voltunk. Atyáink nem értették meg Egyiptomban csodáidat, nem emlegették meg kegyelmed nagyságát, hanem dacoskodtak a tengernél, a veres tengernél. De ő megsegíti őket az ő nevéért, hogy megismertesse a maga erejét. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vivé őket a mélységeken, mint egy síkon. És kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat víz borította el, egy sem maradt meg belőlük, és hittek az ő beszédeinek, és énekelték az ő dicséretét. Hirtelen elfeledik cselekedeteit, nem várák az ő tanácsát. Epekedés emészti őket a pusztában, és próbára tevék Istent a sivatagon. És megadá nékik, amit kívántak, és ösztövérséget bocsát a lelkükbe. És irigységre indulának Mózes ellen a táborban, az Úr szentje Áron ellen. Megnyílt a föld, és elnyelé Dátánt, és beborítá Abirám seregét, és tűz gyulladt fel azok seregében, láng égeti el a gonoszokat. Borjút csináltak a Hóreb alatt, és hajlongtak az öntött bálvány előtt. Felcserélték az ő dicsőségüket ökörnek képével, amely füvet eszik. Elfeledkezének Istenről, szabadítójukról, aki nagy dolgokat művelt Egyiptomban. Csodákat a Kám országában, félelmetes dolgokat a veres tenger mellett. Gondolta, hogy kipusztítja őket, de Mózes, az ő választottja, elébe állott a résre, hogy elfordítsa haragját, hogy el ne veszítse őket. És becsmérelték a kívánatos földet, nem hittek az ő ígéretének. És morgolódtak sátraikban, és nem hallgattak az Úr szavára. De ő felemeli kezét reájuk, hogy lesújtsa őket a pusztában, és hogy a pogányok közzé dobja magvaikat, és szétszórja őket a tartományokban. Majd hozzácsapódtak a Baál-Peorhoz, és ették a holtak áldozatait. És felingerelték cselekedeteikkel, és zúdult rájuk a csapás. Ekkor felállott Fineás, és ítélt, és a csapásnak végelőn. És igazságul tulajdonítaték néki fiúról fiúra mindörökké. Megharagíták a Meribá vizeinél is, és baja támadt Mózesnek miattuk, mert megkeseríték az ő szívét, és gondatlanul szólt ajkaival. Nem írtották ki a népeket sem, amint utasította őket az Úr, sőt, összeelegyedtek a pogányokkal, és eltanulták cselekedeteiket. És tisztelték azoknak bálványait, és törré levének azok reájuk. És feláldozák fiaikat és leányaikat az ördögöknek, és ártatlan vért ontának, fiaik és leányaik vérét, akiket Kánaán bálványainak áldoztak, és megfertőzteték a föld öldökléssel. És tisztátalanokká lettek cselekedeteikben, és paráznákká tetteikben. De felgyúlt az Úr haragja népe ellen, és megutálta az ő örökségét. És odaadá őket a pogányok kezébe, és gyűlölőik uralkodtak rajtuk. És sanyargatták őket ellenségeik, és görnyedtek azoknak hatalma alatt. Számtalanszor megmentette őket, de ők felháboríták szándékaikkal, és mélyebben merültek bűneikbe. De reájuk tekintett a nyomorúság napján, amikor meghallgatá imánkodásukat, és megemlékezett velük kötött szövetségéről, és nagy kegyelmessége szerint megengesztelődik.
és könyörületességre indítá irántuk mindazokat, akik őket fogva elvivék. Segíts meg minket, Uram Istenünk, és gyűjts össze minket a pogányok közül, hogy dicsőítsük a te szent nevedet, és dicsekedjünk a te dicséreteddel. Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene örökkön örökké, és minden nép mondja, Amen. Dicsérjétek!

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladás sorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Bala Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És iratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus, eljöttetek és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül Ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi mullandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig, és valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könny, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel, és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás próféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi, a nyugati emberek, mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg? Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek, az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most, Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben mesiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a mesiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy messiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos messiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a messiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audi-val, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, messiási proféciát. A keleti bölcsek egyet, kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben, az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát. Engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma? Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától, Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládám, igaz? Azok a két szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy ugyanott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás, Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel proféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi egy-két évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a Gáborokat is, és beengedi a Rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézushoz azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálintfalván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálintfalván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben, már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni

Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa, a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek, figyeljétek meg ezeket a szövegeket. Amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers. Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait, az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangélium a 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére. És Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztus hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választadok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg.

0: És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közeljövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika lelkhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi beliaknak azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnák először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássuk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg, nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja, sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa, ami szívünkben van, a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

73. Zsoltár. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége, kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinnülnek az ő szemeik, elméjük, gondolatai csaponganak. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy telepohár vizet szürcsölnek. És mondják, mint tudhatná ezt Isten, és van-e a magasságosban értelem. Ímé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Ha azt mondom, ilyen módon szólok, ímé a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bemenék az Isten szent helyébe, megértem azoknak sorsát. Bizony, sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mind elpusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, ha felserkenünk, te, Uram, ha felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája, és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoztak tőled, elvesznek, mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te...

97. Zsoltár. Az Úr uralkodik. Örüljön a föld, örvendezzenek a temérdek szigetek. Felhő és homályosság van körülötte, igazság és jogosság az ő székének erőssége. Tűz jár előtte, és körös körül elégeti az ő szorongatóit. Megvilágosítják az ő villámai a világot, látja és megretteg a föld. A hegyek, mint a viasz, megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek ura előtt. Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét. Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, akik bálványokkal dicsekednek, meghajolnak előtte mind az istenek. Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek, Uram. Mert te felséges vagy, Uram, az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden Isten felett. Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadítja őket. Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangéliuma 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangéliuma 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia belekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy és ugyanaz, Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az útszélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz. A kárhozat, mondja Pál apostol, a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangélium 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Guder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk. Leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag és az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség és a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossé Belekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség. Jézus Krisztusról van szó. Tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus Belekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között, és egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a 2. fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté Evangélium 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal, amit olvastuk alapigénkben. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté Evangélium 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt Sátán legyőzöttjeként látni, és első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír. Hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal? Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír az a könyve 31. fejezetében.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő felebarátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő, mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot takar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél is. Intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy
ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós. Előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja a levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat? Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja Bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid, a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha a fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a Galácia beli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve első fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvasjuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában. Példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk otthagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dolgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek, mert sok szorongattatás és szívbeli háborgás között írtam néktek sok könyhullatással. Nem, hogy megszomorítassatok, hanem, hogy megismerjétek azt a szeretetet, amellyel kiváltképpen irántatok viseltet. A korintusi gyülekezetben elszomorító állapotok voltak, és Pál határozottan fellépett azok ellen, de szeretettel és mentő szándékkal tette azt.

Pál szavai betekintést engednek az ő lelki tusájába, akkor, amikor ezt a fájdalmas, de nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni, menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg, ez az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében, a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elő vele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a második tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézusbelieknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könnybe lábadt szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfűség nevében senki se legyen goromba, s a szeretet nevében
senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében, mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk, és általunk sokakban. Amen.

82. Zsoltár, Aszáf Zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az Istenek között. Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Ítéljetek a szegénynek és árvának, a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot. Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt, a gonoszok kezéből szabadítsátok ki. Nem tudnak, nem értenek, sötétségben járnak, a földnek minden fundamentuma inog. Én mondottam, Istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan. Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember. Kelj fel, ó Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül.

84. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Gittitre, Kórá fiainak zsoltára. Mi is szerelmetesek a te hajlékaid, seregeknek ura. Kívánkozik, sőt emésztődik lelkem az Úrnak tornácai után, szívem és testem újjongnak az élőisten felé. A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, ahová fiait helyezhesse, a te oltáraidnál, ó seregeknek ura, én királyom és én istenem. Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Átmenvén a siralom völgyén forrássá teszik azt, bizony áldással borítja el korai esőt. Erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Uram, seregeknek Istene, hallgasd meg az én könyörgésemet, hallgasd meg Jákobnak Istene. Mi pajzsunk, tekints alá, ó Isten, és lásd meg a te felkented orcáját. Mert jobb egy nap a te tornácaidban, hogy sem ezer másutt. Inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogy sem lakni a gonoszok sátorában. Mert nap és pajzs az Úristen, kegyelmet és dicsőséget áld az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek. Seregeknek ura, boldog ember az, aki bízik benne.

0: Sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvénél. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből szeretném elmélkedésünk alapigéjét olvasni. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni az igét. Így hangzik Istennek igéje. Miért mondod Jákob, és szól szekint Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt az üzenetét először is azoknak szánja a próféta, akik félnek Isten elutasításától, és ezért nem mernek hozzá közeledni. Általában a saját méltatlanságának a tudatában gondolkodik így az ember. Az egyik ember azért, mert még sohasem kereste az Istent, sohasem próbált bensőségesebb kapcsolatot teremteni vele. A másik ember pedig azért, mert elhagyta az Urat, és most szégyelli előtte ezt az állapotát. Van, aki nagy és hosszú utat tett meg azóta, és ezért látja teljesen reménytelennek a helyzetét. Vannak aztán olyanok, akik csak egyetlen bűnt követtek el, egyetlen bűn elkövetésére fordultak el az Istentől, de ez sajnos újra és újra előfordul az életükben, mert erőtelenek azzal a bűnnel szemben. A mi ellenségünk Sátán pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az Istenhez méltatlan állapotunkról még csak véletlenül se feledkezzünk el, nehogy képesek legyünk az Isten hívásának engedni oda menni hozzá és közösségbe maradni vele. És ezért újra és újra sugallja a mi méltatlanságunkat. Egy különös párhuzamot figyelhetünk meg Isten és a bűnös ember kapcsolatában. Az egyik oldalon igaz az, hogy a bűn és a világ szeretete Isten ellenségeivé tesz bennünket. Ugye így olvasjuk a Bibliában, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy a magát teljesen jónak és tökéletesnek látó emberrel megint nem tud az Isten mit kezdeni. Vagyis az ilyen emberrel sem tud közösséget vállalni az Isten. Nem csak azokkal, akik a világot szeretik és a bűn szeretik, hanem aki magát tökéletesnek és teljesen jónak látja. Azzal sem tud mit kezdeni az Isten. Az ilyen emberrel csak azt tudja megtenni a Jóisten, hogy megpróbál világosságot gyújtani a szívében, hogy lássa meg önmagát olyannak, amilyen a valóságban. Ugye Pál apostol fogalmazza meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy az Isten, aki kezdetben szólt, hogy legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Na és sokszor egy embernek erre a világosságra van szüksége, hogy meglássa önmagát. A Szentírás evangéliumának üzenete azt fogalmazza meg, hogy Isten éppen azokat az embereket hívja, azokkal kíván közösséget keresni, akik méltatlanoknak érzik magukat. Mert ez az ember már felismerte önmagában a bűnt. És olyannak látja a bűnt önmagában, amilyennek az Isten látja. Viszont éppen ez az állapota, ez a felismerése teszi alkalmassá arra, hogy az Istenhez közeledjenek. Gondoljatok csak arra a Jézusi hívásra, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Nem feltétlenül az evilági dolgokban belefáradt embereket hívja, hanem a bűneinek terhét hordozó ember, amikor belefárad, és nem tud mit kezdeni a saját állapotával, na ezeket hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám. Mert az Isten csak az ilyen embert tudja megszabadítani a bűnétől. Mert a bűnös a maga erejéből semmit sem tud tenni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében egy nagyon szép gondolatsort vezet fel előttünk. Azt írja, ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon a saját erődből megjavulhatsz-e? Elváltoztathatja bőrét a szerecsem, és Pálduc az ő foltosságát? Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Egyedül Istennél van számunkra segedelem. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra, vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk. Abban erősít meg bennünket, talán ezt az utolsó mondatot hadd hangsúlyozzam még egyszer, ahogy vagyunk. Ha érzem is a méltatlanságomat, akkor is úgy menjek, mert én úgysem tudom megváltoztatni, csak az Isten tudja. De sokszor szoktunk úgy gondolkodni, ahogy a próféta az alapigében fölveti, hogy elrejtetett az én utam az Úr elől, és ügyemmel nem gondol az Isten. Szoktunk akkor is úgy gondolkozni, amikor a nehézségek és a különféle problémák hulláma úgy átcsap fölöttünk. Amikor teljesen a problémák nehézségébe és annak a középpontjában vagyunk. Isten azonban segíteni szeretne bennünket abban, hogy a túlságosan komor és evilági dolgoktól tudjunk egy kicsit fölfelé tekinteni felé. Tudjuk elfordítani a földi és a komor dolgokról a tekintetünket, hogy az Istenre nézzünk. Mert amikor a problémáinkra nézünk, amikor az evilági dolgok lekötik a figyelmünket, az éppen olyan, mint amikor a szőlőinda belekapaszkodik valami tőkétől elvonatkoztató támasztékba. De a gazda le kell, hogy vágja azt az indát, azt a kacsot, hogy a szőlővesző a megfelelő irányba tudjon növekedni. Ne oldalt, ne a föld felé, hanem fölfelé. Na ugyanúgy a Jóisten a mi életünknek ezeket a kacsait is, mint szőlőveszőknek le akarja vágni, hogy a mi tekintetünk fölfelé irányuljon. Meg kell tanulnunk, nem mindig a bajokra nézzünk, hanem tudjunk Istenre nézni a bajokban is. Mert ahol mi már teljesen tehetetlenek vagyunk, ott az örökkévaló Isten még millió megoldást tud találni a mi problémánk számára, és tudja ezt biztosítani részünkre. Ehhez azonban meg kell gyógyulnunk a lelki vakságunkból, meg a csőlátásunkból. Meg kell gyógyulnunk abból, hogy csak egy bizonyos, szűk csövön tudunk látni a körülöttünk lévő világba. Az Isten azt szeretné, hogyha széles látószögünk lenne, és mindent tudnánk érzékelni körülöttünk. Csak akkor tudjuk meglátni és felismerni az Isten által elkészített megoldásokat, ha ebből az állapotból meggyógyulunk. Ézsaiás próféta szinte csodálkozva veti fel az ilyen módon gondolkodó ember felé a kérdését. Ugye azt olvassuk itt a 28. versnek mindjárt az elején, hogy hát nem tudod? Hát nem hallottad? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés állításként is elhangozhatna az ilyen módon gondolkodó emberek felé, mert aki fél az Istenhez közeledni, aki azt hiszi, hogy az ő ügyével egyáltalán nem törődik az Isten, és nem gondol vele, és nem tud róla, na az az ember valóban nem tudja, és nem hallotta, hogy milyen az Isten. Ezért, amit a próféta kérdésként vett fel, az nagyon sokszor állításként igaz volna egy ember életére. Azonban információs ismerete lehet egy embernek, az Istenről. Talán kívülről tudhat Biblia verseket elmondani, amik az Isten ígéreteit írják le részünkre. De ha úgy gondolkodik ennek ellenére, hogy rólam elfeledkezett az Úr, az én ügyemmel nem törődik az Isten, na akkor bármilyen ismerete is van, ez csak egy lexikális ismeret, csak egy információ halmaz az Istenről, de nincs tapasztalati ismerete. Mert ha volna, akkor másként viszonyulna, akkor másként gondolkodna az Istenről. Ézsaiás szinte kifogyhatatlanul kezdi a kérdése után sorolni az érveit, csak hogy meggyőzze azt az embert, aki ilyen módon gondolkodik az Istenről, és ilyennek látja az Istent. Elmondja azt, hogy hát nem tudod, hogy örökkévaló az Isten? Örökkévaló Úr az Isten? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Isten mindig létezik? Úgy gondolom, hogy ezzel a szóval nem ezt akarja feltétlenül hangsúlyozni Ézsaiás próféta, hanem inkább azt, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem kell félni tehát attól, hogy a korábban mondott ígéretei azok az én számomra nem érvényesülnek. mert az Isten hűséges és örökké való, ígéreteiben is és kegyelmében is. És ezért veti fel Ézsaiás először azt, mint egy érvként, hogy hát nem hallottad, hogy örökké való a mi Istenünk? És ezzel szinte azt mondja ki, hogy amit megígért, ő azt meg is teszi. Nála nincs változás, ő örökké való, mindig ugyanaz. Aztán elmondja a próféta a másik érvét. Hát nem tudod, hogy ő teremtette a föld határait? És ebbe a kérdésbe, meg állításba egy kicsit benne van az is, hogy el tudod hinni, hogy a világ mindenséget teremtő Istennek nincs hatalma arra, hogy a te ügyedet megoldja? Hát ő teremtette a föld határait. Az ő hatalma korlátlan. Ő előtte nincsenek akadályok. Ő a teremtő Isten. Ézsaiás próféta máshol, az 59. fejezet első versében elmondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna. És ez érvényes mindig. Vagy Dániel könyvének a 4. fejezet 32. versében azt mondja, nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, hogy mit cselekedtél. Vagyis az Istent a cselekvő készségében, szándékában nem lehet megállítani. Amit ő elhatározott, ő azt véghez viszi. Ézsaiás azonban nem áll meg az érveivel itt, hanem mondja tovább. Hát nem tudod, hogy ő nem fárad és nem lankad el? A 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, nem szunnyad és nem alszik el az Izraelnek őrizője. De egyébként az egész 121. Zsoltár szinte olyan csodálatosan kapcsolódik ehhez az alapigéhez. Talán hadd idézzek belőle, tehát a 121. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezedről. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Szinte ugyanazokat a szavakat találjuk ebben a Zsoltárban, mint amit Ézsaiás itt az érvei között sorol fel, hogy ő a teremtő. Ő nem szunnyad, nem alszik. Örökké való ő. Az alapigényben Ézsaiás még azt is elmondja, hát nem tudod, hogy végére mehetetlen a bölcsessége? És ezzel azt fogalmazza meg, lehet, hogy te teljesen kilátástalannak látod a helyzetedet. Talán úgy gondolod, hogy már semmi megoldás sincs a problémádra, akkor, amikor éppen benne van. De hadd fogalmazzam meg, hogy a te tanástalanságodat ne vetíts ki az Istenre. Azért Isten ő, hogy ott is tudj megoldást találni, ahol te, az ember már semmit sem találsz. És még azt is mondja a próféta érveiben, hát nem tudod, hogy ő erőt ad a megfáradottnak? Ezért hangzik Jézus hívása is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert nála megpihenhetünk, nála nyugalmat találhatunk, mert nála könnyűvé válnak a terheink, sőt, ő gyönyörűségessé tudja tenni a terheinket. És végül még azt mondja el a próféta érvként, hát nem tudod, hogy az erőtelen erejét megsokasítja? Nem minden terhet vesz le rólunk Jézus, de amit nekünk kell hordozni, ahhoz erőt ad. Ezért az erőért imádkozott Dávid, amikor az 51. Zsoltárban megfogalmazta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy ezért az erőért adott hálát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Ez az isteni erő ugyanakkor mindenre képessé tud tenni bennünket, ha élünk vele és általa. Péter apostol az ő levelében elmondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete mindennel megajándékoz bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk. Amikor a próféta elmondja ezeket az érveit, akkor szinte kilövi azt a gondolkodást, hogy az ember úgy gondolkozzon az Istenről, hogy az én ügyemmel nem törődik, és elfeledkezett rólam az Úr. Annak ellenére, hogy ilyen sokféle módon tapasztalhatjuk Isten kegyelmét, mégis erőt vesz rajtunk sokszor a csüggedés, amikor az adott helyzetben nem tudunk reménységgel várni. Ézsaiás próféta is azt mondja el az alapigényben, hogy elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek is. Különösen szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a legkülönbek is. És ebben benne van az, hogy nem csak az öregek fáradnak el, megtántorodnak meg el, meglankadnak el, hanem az ifjak is. Nem csak a gyengék, hanem a legkülönbek is. Nem csak a másikkal történik ez meg, hanem te veled is, meg én velem is. Illés prófétával is megtörtént ez. Pedig ő egyike volt a legkülönbeknek. És amikor ezt mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem ember minősítését mondjuk, hanem az Isten minősítését. Mert az a tény, hogy az Isten őt elragadta, halált nem látva, az annak a bizonyságtétele, hogy Istennek egy pozitív minősítése történt Illés fölött. Mégis előfordult az, hogy elfáradt, meglankadt, megtántorodott. És az ő története leíratott tanulságképpen az utókor számára, mint egy megerősítve Ézsaiás prófétának ezt a gondolatát, hogy ez megtörténik még a legkülönbekkel is. Evangélium ez, hogy ha veled vagy velem történik, akkor ne esse kétségbe, hanem tudjak talpra állni, miképpen Illés is megtette ezt. Rendkívüli hittel szolgálta Istent, mégis bekövetkezett az ő életében az elefáradás, az elcsüggedés, amikor már teljesen kilátástalannak látta az ügyét, mintha elhagyta volna őt az Úr. Az ilyen állapot nem Istentől van. Ezért nem is adja a jóváhagyását hozzá az Isten, de együtt tud érezni velünk ebben az állapotban, és meg tud érteni bennünket, amikor ez megtörténik velünk. Szeretnék néhány bizonságtételi szakaszt olvasni ezzel kapcsolatosan. Isten szolgálatában nincs helye az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes is, és hajlandó is megadni szolgáinak a kellő erőt. De ő nem csak teljesíti ígéreteit, hanem túl is tesz a benne bízók legvérmesebb reményein is. Talán úgy tűnik, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették a terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabb terveket is, meg is dönti, amikor és ahogyan jónak látja, a szolgái hitét már eléggé megpróbálta. Van biztos orvosság a csüggettek számára. A hit, az ima és a munka. A hit és a tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísérte az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek. A legsötétebb napokban se félj. Akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben, ő tudja, hogy mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be. Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az őt szeretőkkel kötött. Szükségletük szerinti erőt ad szolgáinak. A próféta arról beszél, hogy Ézsaiás próféta, hogy mindenkivel előfordulhat az, ha elfárad, meglankad és megtántorodik. Ézsaiás azonban ebben az igében nagyon árnyaltan fogalmazva hangsúlyoz egy nagyon fontos dolgot. Az elfáradt ember még nem azonos a teljesen kimerült emberrel. A sport világában különösen hangsúlyt helyeznek a fáradtság érzet utáni gyakorlatokra. Amikor már a sportoló úgy érzi, hogy már elfáradt. Úgy érzi, hogy már nem bírja. És neki innen kell erősíteni. Erről a pontról. Mert a teljesítő képességének a növelkedése az csak akkor következik be, ha itt nem engedi el magát. Ha itt ki tud tartani tovább. Pál apostol az ő leveiben nagyon sokszor hivatkozik a hívő ember küzdelmére és a sportvilág küzdelmeire. Én is szeretném ezt a ézsaiási gondolatot egy kicsit ezzel összekapcsolni, hogy az elfáradt ember még nem kimerült ember. És ha te teljesítő képes ember akarsz lenni a lelki életedben, az Isten művében, akkor ott kell erősítened, és újra kezdened, és tovább menned, amikor el vagy fáradva. Ézsaiás azt akarja hangsúlyozni, hogy csak elfárad a hívő ember, de nem kimerül. A másik gondolat azt mondja, hogy ellankad. A Szentírás nagyon sokszor a hívő embert a természet növényeivel hasonlítja össze. Ugye Jézus is a szőlő tőkéhez, szőlő vesszőhöz hasonlítja a hívő ember kapcsolatát. Én is innen szeretném venni a példát, hogy az ellankadt növény az még nem azonos a teljesen elszáradt növénnyel. A lelki ember esetében sem azonos. Csak egy kis vízre van szükség. Egy kis esőre van szükség. Egy kis fölülről jövő áldásra van szükség, hogy újra magához térjen és teljes erejében virítson. Aztán Ézsaiás még a harmadik gondolatot is azt mondja, hogy megtántorodik a legkülönbb is. A megtántorodó ember sem azonos azzal, aki már elesett, és nem tud felkelni. Csak megtántorodott, megingott, de nem esett el. Érzitek, hogy Ézsaiásnak mindebben a három gondolatába nem a teljesen leült ember állapota esete van bemutatva, hanem csak, hogy elfáradt, de még nem kimerült. Ellankadt, de még nem elszáradt. Megtántorodott, de még nem esett el. Ez fordulhat elő a legkülönbekkel is. Csak elfáradnak, ellankadnak és megtántorodnak. De nem merülnek ki, nem száradnak ki, és nem esnek el. Éppen ezért a próféta által felsorolt állapotokat nem szabad túlságosan, tragikusan értelmezni. Miközben tehát a próféta arról beszél, hogy ebbe az állapotba mindenki beleeshet, de ugyanakkor valami nagyon fontos dolgot is hangsúlyossá tesz az igébe. Egy nagyon rövid kijelentést mond el a próféta, ami azonban a mérleg nyelvét képezheti a mi problémáink és a megoldás között. Azt mondja a próféta, de akik az Úrban bíznak. Először is erre a rövid kis szóra, ami összekötő kapocs az előző probléma és a megoldás között. A de. Ez a mérleg nyelve. És utána elmondja, mint egy hozzátéve, hogy akik az Úrban bíznak, azok ha el is fáradnak, ha meg is lankadnak, ha meg is tántorodnak, de ha az Úrban bíznak, akkor nem fognak kimerülni, nem fognak elszáradni, és nem fognak elesni, mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Azok szárnyra kelnek, mint a saskeselyő. Azok futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. És a megoldás azonban, hogy de, akik az Úrban bíznak. Milyen vigasztaló ez az üzenet, hogy Isten nem állítja félre elcsüggett és megfáradt szolgáit, gyermekeit. Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében azt írja, a végtelen szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek Sátán csapdáiból kiszabadulni, és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessen. Ne félj, mondja nekik, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megint Illés próféta történetére szeretnék visszahivatkozni. Elfáradt Illés. Ellankadt Illés. Megtántorodott Illés. Hitében. Igen, mert Istenbe vetett bizodalma megrendült. Az ilyen megfáradt, ellankadt, megtántorodott szolgáinak azt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. És ezt tette Illéssel is. Utána ment az Úr. Illés elment az Úr elől is, szinte, de Isten utána ment. Megkereste és megszólította, és visszaküldte. És az ő erejével erősítette meg. És így következett be rajta is, hogy ereje megújult, szárnyra kelt, most már tudott futni, most már tudott járni, most már tudta végezni újra az Istentől rábízott feladatait. Ézsaiás próféta különös hasonlatokkal szemlélteti az Isten szeretetének ezt a csodálatos megnyilatkozását. A 42. fejezetben, Ézsaiás könyvének 42. fejezetében találunk egy nagyon szép verset, ami bizonyos hasonlatokon keresztül mutatja be az Isten kegyelmének ezt a munkáját. A 3. versben olvashatjuk így: a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mi emberek már nem tudunk mit kezdeni azzal a náddal, ami meg van repedve. Az olyan nádat mi már eldobjuk, mert a mi számunkra használhatatlan, értéktelen. Isten azonban, mivel ő a teremtő Isten, ő ezért a megrepett nád számára is tartogat megoldást. Ő a teremtő Isten, ő újjá tudja teremteni még a megrepett nádnak a rostjait is, mintha soha nem következett volna be a repedés rajta. Ilyen repett nád lehet az ember is a kilátástalan és csüggesztő körülményei között. Amikor érzelmeiben, hitében, szeretetében, bizalmában repedés következett be. De az Isten meg tudja gyógyítani. Ő újjá tudja teremteni még az emberi szívet is, a gondolkodást is. A másik hasonlata Ézsaiásnak a pislogó gyertya. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor gyertyával kellett világítani, és pislogott a gyertya. Fölvillan, meg mintha el akarna aludni, és utána megint villan egyet. No, ez a pislogó gyertya, ez nem csak hogy szinte már használhatatlan az ember számára, hanem már kimondottan zavaró az ember számára, és ezért az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor igyekszik minél hamarabb elfújni, eloltani ezt a gyertyát, mert irritálja, mert zavarja. Azon túl, hogy használni nem tudja. Mert nem tölti be a rendeltetését, hogy világítson. Isten azonban, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, a pislogó gyertya számára is tartogat megoldás. Ő a pislogó gyertyát sem oltja el. Lehet, hogy a környezetében lévők már azt a pislogó gyertyát szeretnék eloltani, és itt most egy emberre gondolok, akinek a fénye, az élete olyan pislákolva világít. Amely élet talán másokat már irritál és zavar. És az emberek már nemhogy javítani tudnának rajta, hanem már zavarja őket, és ezért már szeretnék kikapcsolni azt a fényt, szeretnék eloltani annak a fényét. Isten azonban nem így gondolkodik. Ő képes arra, hogy egyenletessé és állandóvá tudja tenni még a pislogó gyertyának a fényét is. Sőt, az Isten még arra is képes, hogy a mi fényünket fel tudja transformálni, fel tudja erősíteni, és állandóvá tudja tenni. Na, ilyen a mi Istenünk. És ez az, amit Ézsaiás próféta elmond ebben az igében. És ezért, mint egy evangélium számunkra az, és azt üzeni a jó Isten, hogy ne gondolkodj úgy a te szívedben az Istenről, hogy elrejtetett már az én utam az Úr előtt. Az én ügyemmel már nem gondol az Isten. Lehet, hogy a külső körülmények ezt a látszatot adják, de az Isten csak meg akar próbálni. Tudsz-e bízni, ráhagyatkozni? Teljesen az ő kezébe tudod-e tenni életedet, sorsodat? A prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy amikor ilyen helyzet jön, amikor az Isten meg akar próbálni, akkor újra és újra elemezd végig magadban a múlt tapasztalatait. Hát nem tudod? Nem tapasztaltad, hogy milyen az Isten? Hát nem emlékezel rá, hogy örökkévaló az Isten? Nem emlékezel arra, hogy ő a teremtő Isten, akinek hatalma korlátlan? Nem emlékezel arra, hogy ő nem fárad és nem alszik el? És végére mehetetlen az ő bölcsessége. Ő erőt ad a megfáradottnak, az erőtelen erejét megújítja. És hogyha be is következik a te életedben, mert emberek vagyunk, és a Jóisten tudja, hogy mi por vagyunk, és sokszor megemlékezik erről. Ha el is fáradsz, ha el is lankadsz, ha meg is tántorodsz, de az Úrba való bizalmad maradjon meg. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, azok szányra tudnak kelni, azok meg tudnak erősödni úgy, hogy futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak. és adja Jó Isten, hogy ilyen tapasztalataitok tudjanak lenni az Istennek.

103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

kötelezőek, akik teljesítik az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat, minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat, minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én!

Negyedik zsoltár. Az éneklő mesternek a neginótra, Dávid zsoltára. Mikor kiáltok, hallgass meg engem, igazságomnak Istene, szorultságomban tágtért adtál nékem, könyörülj rajtam, és halld meg az én imádságomat. Emberek fiai, meddig lesz gyalázatban az én dicsőségem, meddig szerettek hiába valóságot, és kerestek hazugságot? Tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallja az Úr, ha hozzá kiáltok. Haragudjatok, de ne vétkezzetek. Beszéljetek szívetekkel a ti ágyas házatokban, és csillapodjatok. Igazságnak áldozatával áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, kicsoda láttat velünk jót. Hozd fel ránk arcodnak világosságát, ó Uram! Nagyobb örömöt adsz így szívemben, mint amikor sok az ő búzájuk és boruk. Békességben fekszem le, és legott elaluszom, mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.

Ó, mondd, mikor volt az a nap, az a perc az Úr előtt, hogy térdre hulltál? És hőn kérted őt, a jó megmentőt, adja néked is irgalmát.

91. Zsoltár. Aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal, a dögvésztől, amely a homályban jár, a döghaláltól, amely délben pusztít. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren, és hozzád nem is közelít. Bizony, szemeiddel nézed, és meglátod a gonoszoknak megbüntetését. Mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam, a felségest választottad a te hajlékoddá. Nem illett téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Oroszlánon és áspis kígyón jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Mivel hogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadítom.

80. Zsoltár. Az éneklő mesternek a Sosannim Édutra, Aszáf Zsoltára. Ó Izraelnek pásztora, hallgass meg, aki vezérled Józsefet, mint juhnyájat, aki kérubokon ülsz, jelenj meg fényeddel. Efraim, Benyámin és Manassé előtt támaszd fel a te hatalmadat, és jöjj el, hogy szabadíts meg minket. Ó Isten, állíts helyre minket, és világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Seregeknek Ura, Istene, meddig haragszol a te népednek könyörgésére? Könyhullatásnak kenyerével éteted őket, és könyhullatások árjával itatod meg őket. Perpatvarrá tettél minket szomszédaink között, és a mi ellenségeink csúfkodnak rajtunk. Seregek Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy megszabaduljunk. Egyiptomból szőlőt hozál ki, kiűzéd a pogányokat, és azt elülteted. Helyet egyengedtél előtte, és gyökeret eresztett, és ellepi a földet. Hegyeket fogott el az árnyéka, és a vesszői olyanok lettek, mint az Isten cédrusfái. Sarjait a tengerig ereszté, és hajtásait a folyamig. Miért rontottad el annak gyepűit, hogy szaggathassa minden járókelő? Pusztítja azt a vaddisznó, és legeli a mezei vad. Ó, seregeknek Istene, kérlek, térj vissza, tekints alá az égből, és lásd, és tekints meg e szőlőtőt, és a csemetét, amit jobbod ültetett, a sarjat, melyet felneveltél. Elégett a tűzben, levágatott, arcot haragjától elvesznek. Legyen a te kezed, a te jobbodnak férfián, és az embernek fián, akit megerősítettél magadnak. Hogy el ne térjünk tőled, eleveníts meg minket, és imádjuk a te nevedet. Seregek Ura, Istene, állíts helyre minket, világoltasd a te orcádat, hogy meg...

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyamében ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbeli preferenciák a csecsemő korban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Nézzünk négy aranyszabályt. Az életmód megújulása fokról fokra történik. Mi a mai címünk? Tudatok? A táplálkozásban. Tehát el kell indulni egy úton, és szép lassan haladni, mindig hozzátenni egy újabb és lépcsőt, amivel egy picit úgy látszik, hogy szigorúbb lesz a táplálkozásom, az életmódom, de elárulom, ez a szigorúság, ez nem korlátoz bennünket, hanem ez véd bennünket. Ha elvek vannak az életemben, akkor az hozza a maga eredményét. Ha nincs elv az életemben, bármit lehet bármivel enni, bármikor, akkor annak is megvan a maga következménye, csak a negatív oldalon, amikor jön majd a megbetegedés. Azt mondja, a változtatás megvalósítása egyéne szabott sebességgel zajlik. Tehát mindenki maga dönti el, milyen sebességgel halad, milyen gyors kérdésben. Nyilván hallanak egy előadást, mondanak érdekes dolgokat, azt mondjuk, ebből jegyzeteltem is, ezt meg fogom valósítani. Eldöntöm a sebességemet. Addig, amíg nincsen különösebb nagy probléma, addig ez a sebesség lehet az általam választott kis lassú sebesség. A 3 héttel ezelőtt találkoztam egy hölgyel meg a fiával, és mondom a fiának utána, de úgy láttam, édesanyád nagyon vékony, történt valami mostanában? Mi azt mondom, hogy változtasson a sürgősen az életmódján, mert valami nem jól néz ki, így, hogy ránézek. Hát ő nem akar változtatni az életmódján, nem, de próbáld meg. Aztán felhívott 2 napja a telefonon, mert én javasoltam neki, hogy vigyétek el egy kivizsgálásra, mert indokolatlanul leadott az elmúlt 2 hónapban 25 kilót, és mondtam, tudod, az van, hogy 25 kilót leadni kétféle módon lehet. Az egyik úgy hangzik, hogy nem vacsorázok, odafigyelek, és sokat sportolok, nem? Akkor leadok 25 kilót akár, megdolgozok érte. Másik az, amikor nem sportolok, mégis fogyok, és eszek, az az, amikor eszi a szervezetet valami rákos daganat, vagy valami betegség. Nem ismerek más módszert mínusz 25 kiló leadására. Fölhívott szomorúan, és azt mondja nekem, hogy édesem rosszul lett, reggel bevittük kórházba, azt mondták, hogy rákos. De már megmondtad 2 hete. Mondom, látod, most van az a szituáció, amikor már nem a sebességet nem te fogod meghatározni. Tehát akarsz változtatni, akkor én megmondom neked, mikorát kell lépned a sebességben arra, hogy mennyit változtass. Tehát amikor még nincs baj, akkor haladhatok lassabban is az életmód váltásban való változásban, de ha baj van, akkor bizony nagyobb döntéseket kell hozni, nem elég kicsi lépést tenni. Ott már nem elég az, hogy azt mondod, hogy hát holnap egy kicsivel több gyümölcsöt fogok enni, és egy picivel kevesebb húst fogok enni, akkor már nem elég. Tehát jobb, ha megelőzem a bajt, és nem akkor kezdek el kapkodni, amikor már bizony ott a probléma. Azt mondja, nem tehetem maga mások mértékévé. Nagyon fontos, ha én megtanultam valamit, akkor adjam pozitív jó hírként, de a másikról ne kérjem számon. Ne kérjem számon. Amikor a hölgy azt mondta nekem múlt héten, hogy ő imád enni, és ne is mondjak neki ilyet, hogy neki változtatni kéne, akkor azt mondtam, most jövő, köszönöm, hogy eljött. Ha gondja van, hívjon fel. De mi gond? Nem lehet senkit megerőszakolni, az ő változtasson. Csak mutathatunk egy utat abban, hogy hogyan lenne érdemes változtatni. 4. A jobb életvitel még önmagában nem tesz jobb emberré, de hozzásegít ahhoz. Tehát ne gondoljam azt, hogy azért, mert vegetarius lettem, most már én vagyok a legjobb ember a világon. A szomszéd utcában is rengeteg jó ember van. De azt azért el kell mondani, hogy aki elkezd tudatosan gondolkodni a táplálkozással az életmódja terén, az önmagában az emberekkel való viszony is meg fog változni, mert sokkal jobban fogod a figyelni a többiekre is, és szeretne segíteni, továbbadni azt, amit ő már megtanult. Tehát érdemes ezen az úton elindulni. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a szokásainkat, az életünket, először is ki kell tisztítanunk a bélrendszerünket. Nem is gondolják az emberek, hogy mennyi minden van az ő bélrendszerükben. Mennyi minden lerakódás van. Sokan mondják, hogy ha nem tudok hízni, nézd meg, hát nem is vagyok olyan vastag, és mégis olyan sokat mutat a mérleg. És nem gondol arra, hogy akár 2-3 kiló bélsár is lehet az ő bélrendszerében. Tehát bizony ki kell tisztítanunk, és legjobban lehet tisztítani, jó, lehet drága pénzen, átmosat is az ember bélrendszerét, de nem jobb egy természetes, rostban gazdag táplálkozással egy lassú ütemben ezt megtisztítani? Tehát fontos az, hogy a bélrendszerünket tisztítsuk meg, helyre kell állítanunk a bélrendszernek a kellő
immunitását, egy nagyon jó bélflórát kell helyreállítanunk, hogy aztán jól tudjon dolgozni. Gondoljunk arra, hogy az immunrendszerünknek a nagy része mind itt van, a gyomorban. Tehát nagyon fontos az, hogy egy jó gyomorról, egy jó immunitással tudjunk rendelkezni, mert ha nem jó az immunitásunk, akkor nem tudunk felvenni a küzdelmet, és amikor jön egy kicsi influenza időszak, egy tüsszentés is megfázok, nem? Aztán kapok egy antibiotikumot, és akkor meggyógyítanak, eltelik 3 hét, és akkor megint megfázok, nem? Egyik betegség jön a másik betegség. Tehát egy jó immunitásra kéne szert tennünk, mindig gondoljunk erre. Ha szeretném a bélrendszernek a falát megerősíteni, akkor rozsban gazdag ételeket kell fogyasztani. Azt is mondják, ugye a magyar mondás, hogy egy alma az orvos távol tartja. Az alma nagyon jó rost forrás, tehát érdemes fogyasztani, de igazából mindegy, milyen fajta gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk nyersen, ez jót tesz a mi bélflóránknak, és rugalmasabbá teszi a bélnek a falát. Hát bizony, el kell döntenünk azt a kérdést, hogy szeretnénk-e sertéshús fogyasztani, vagy nem. Ugye a vöröshúsok kérdését, a legveszélyesebb fajta hús a vöröshús. Természetesen ez egy folyamat, még az ember eldöntő, leteszem a vöröshúst, már csak fehérhúst akarok enni, azt leteszem a fehérhúsokat is. Nyilván, ha a koleszterin szintjét nézem ennek a kérdésnek, nincs egy különbség, hogy most vöröshúst teszek, vagy csirkehúst teszek. De azt el kell mondanunk, hogy a legveszélyesebb húsforrás a sertéshús, hiszen tele van, nem csak a felületén vannak zsírok, nem csak a szolonál van gond, hanem a belső zsigeri részek is tele vannak olyan belső zsírokkal, amik aztán veszélyesek a mi számunkra, ugyanakkor tele van fertőzés veszélye. Ha elhagyjuk az IT terméket, jó az, ha leredukáljuk mindenképpen az összes zsiradék mennyiségét is, hiszen a szalonnák, a sonkák, a rántották, az olajban sütés, a zsírban sütés, mind óriási kalória mennyiséggel rendelkezik, ami túlterheli a szervezetünket, és az emésztésünk sokkal nehezebb lesz. És mindig arra kell gondolni, amikor én megeszem azokat a jó kis pörkölteket, meg rántott húsokat, a gyomrom szegény azzal próbál védekezni, hogy próbál valami savanyút enni, hogy valahogy enyhüljön a feszültség a gyomromba, jön az ecetes uborka, nem? Vagy a vörösbor, ezeket szoktuk inni, enni, nem? Ezt mondja az magyar ember. Muszáj valamit enni hozzá. Ugyanakkor, ha csökkentenénk a mennyiséget, akkor nem kívánom annyira az alkoholt sem. Amikor jön hozzánk, aki leszokne szeretni fogni az alkoholról, neki is azt mondjuk, hogy változtasson a táplálkozásán, kevésbé fogja érezni aznak a hatását, hogy alkoholt kéne innia. Hiszen nem kívánja egy fél kiló nyers uborkára, az ember nem akar bort inni, nem? Tehát egy salátára nem megy annyira a vörösbor, tehát rögtön más a kérdés.

0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízásról szóló Európai Kongresszuson mutattak be Isztambulban. A dr. Pradeep Korale Gedara vezette kutatás szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségben a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában. Ami érthető, a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni. Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. A friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban például évi 1450 alatt van a munkaórák száma, az elhízottsági ráta pedig 20% alatti. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Chilében és Mexikóban 1800 és 2300 között van a munkaórák száma, és a lakosság több mint 30%-a elhízott. A kutatók elemzése alapján a munkaidő 1%-kal történő csökkentése a férfiak körében 0,23%-kal, a nőknél pedig 0,11%-kal csökkenteni az elhízottak arányát. Ez a teljes lakosságra vetítve 0,16%-os csökkenést jelentene. A magasabb jövedelem hasonló tendenciát mutatott. A tanulmány szerzői úgy gondolják, eredményeik azt mutatják, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek. Ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással.
0: A hideg zuhany vagy egy jégmellény segíthet a fogyásban, írja a Guardian. Ezek hatását a Nottinghami Egyetem és a Leiden Egyetem orvosi központja közös kutatásban vizsgálták. 47 elhízott vagy túlsúlyos felnőttet vizsgálva jutottak erre az eredményre. A résztvevők fele kapott egy jégmellényt és egy derékszorítót, amit minden reggel 2 órán át kellett viselniük. A mellényben található zselétasakokat éjszakára a mélyhűtőben tárolták, hogy napközben 15 fokosak legyenek, és reggelente a mellényt egy vékony pólóra kellett rávenniük a résztvevőknek. 6 hét alatt a társaság jégmellényes fele 0,9 kilót adott le, szinte tisztán testzsírból, még a kontrollcsoport tagjai nem fogytak, hanem átlagosan 0,6 kilót híztak. A szerzők szerint a hideg segíthet felpörgetni a kalóriaégetést, ezért a jégmellény az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás mellett egy viszonylag olcsó, minden nap könnyen bevethető eszköz lehet az elhízás ellen. A mindennapos hideg hatás aktiválja a barna zsírt, ami a testzsírtartalékokat használja hőgenerálásra. Lehetséges, hogy a hűtőmellény viselése serkenti a barna zsírszövet aktivitását, és jótékony hatással van a szervezetben található zsírokra, a vércukorszintre és a gyulladásos folyamatokra. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, mondta Helet Budge, a Nottinghami Egyetem kutatója és a tanulmány társszerzője. Egy párhuzamos kutatásban a csoport 34 holland nő segítségével azt is megvizsgálja, hogy segíti-e a fogyást, ha minden reggel 90 másodpercig a lehető leghidegebb vízzel zuhanyoznak. Bajék szerint a hideg zuhany vagy a hideg vízben való úszás hasonló hatással lehet a testre, mint a mellény, bár az úszás nem teljesen ugyanolyan, mert annál más folyamatok is megjelennek.
1: A George Institute for Global Health szakemberei egy kérdőív segítségével igyekeztek választ találni arra a kérdésre, hogy milyen stratégiát érdemes alkalmazni az alkoholfogyasztás csökkentése érdekében. A vizsgálatuk során három kérdőívet töltettek ki a résztvevőkkel. Az elsőre 7995, három héttel később a másodikra 4588, míg újabb három héttel később az utolsót 2687 ember töltötte ki. Az önkénteseket emellett különböző csoportokba osztották, és az alkoholfogyasztással kapcsolatos reklámokat és üzeneteket mutattak nekik. A kérdőívre adott válaszok alapján kiderült, 1. az alkoholfogyasztás és a rák kialakulása közötti televíziós reklám, valamint az elfogyasztott italok számának nyomon követésére tett javaslat volt az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy az embereket az alkoholfogyasztás csökkentésére ösztönözze. Ez volt az egyetlen olyan kombináció, amelynek köszönhetően 6 hét leforgása alatt a résztvevők jelentős mértékben csökkentették a bevitt alkohol mennyiségét. Más módszerek nem vagy csak átmenetileg voltak hatásosak. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az alkoholfogyasztás a globális halálesetek 7%-áért tehető felelőssé.
0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben kivoltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot a brit Durham és Eston Egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Derül ki a Developmental Psychobiology című tudományos folyóiratban közzétett megállapításokból. Nadia Riceland pszichológus kiemeli, a későbbiekben is megfigyelhető, hogy a gyerekek jobban kedvelik azokat a zöldségeket, amelyekkel már az anyaméhben is találkoztak. A szakemberek a születés előtt a terhesség 32. és 36. hetében ultrahang segítségével rögzítették a magzatok arcvonásait, miután az anyák keltáposzta vagy sárgarépa tartalmú kapszulát fogyasztottak. Az anyák fogyasztották ezen zöldségek valamelyikét a normál étrendjük részeként, húzza alá az eredményeket összegző Science Alert. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az ekkor megfigyelt viselkedések 3 éves korban is megfigyelhetők-e. Ennek érdekében a gyerekeknek sárgarépa vagy kelkáposzta szagát mutatták, majd rögzítették az erre adott reakcióikat. Mindent összevetve a 3 évesek ritkábban mutattak negatív reakciót az anyaméhben már megismert zöldségre, mint a másikra. Bár a káposzta gyakrabban váltott ki negatív arckifejezést, még így is megfigyelhető volt a korai kitettség hatása. Fontos azonban, hogy a tanulmánynak megvannak a maga korlátai, például a nagyon kis mérete, és az is, hogy csak a populáció csak egy nagyon kis szeletét vette figyelembe. A mostani megállapítások ugyanakkor elég jelentősek ahhoz, hogy a kérdéskört tovább lehessen kutatni egy jövőbeni vizsgálat során. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békével köszöntöm a hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen, és a legutóbbi alkalommal a 28. fejezetben a vizsgálati ítéletről olvastunk. Meghívom Önöket, hogy ma tanulmányozzuk a 29. fejezetét ennek a könyvnek, ami a Bűn eredete cím alatt fut.

29. fejezet. A bűn eredete. Sok embert a bűn eredete és oka nagyon elbizonytalanít. Látják a gonoszság munkáját és rettenetes következményeit, a szenvedést, a pusztulást. És azt kérdezik, miként lehetséges mindez annak a lénynek az uralma alatt, akinek a bölcsessége, hatalma és szeretete végtelen. Ez olyan titok, amelyre nem találnak magyarázatot. Bizonytalanságuk és kétkedésük vakká teszi őket, és nem veszik észre az Isten igéjében világosan kinyilatkoztatott és az üdvösség szempontjából nélkülözhetetlen igazságokat. Vannak olyanok is, akik miközben a bűn létezéséről kérdezősködnek, azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást problémáikra. S mivel hajlanak a kételyre és az akadékoskodásra, mentségül hozzák fel ezt Isten igéjének elvetésére. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért. Hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen. Mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad. A bűn pedig a törvénytelenség. Egy olyan elv testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével. A bűn keletkezése előtt béke és boldogság uralta az egész világegyetemet. Minden tökéletes összhangban volt a Teremtő akaratával. Az Isten iránti szeretet mindent túlszárnyalt, az egymás iránti szeretet pedig tiszta volt. Krisztus, az ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló atyával. Természetben, jellemben és szántékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel és osztozhatott szándékaiban. Krisztus által teremtette Isten a mennyei lényeket. Ezt mondja az ige is. Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben. Akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. És Krisztusnak épp úgy, mint az atyának, az egész menny hódolatát fejezte ki. Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot kíván minden teremtményétől. Olyan hódolatot, amely Isten jellemének megértéséből fakad. A Teremtő nem talál örömet a kikényszerített engedelmességben. Mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhasson neki. De volt valaki, aki visszaélt ezzel a szabadsággal. Benne, akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt,
benne fogant meg a bűn. Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan. Így szól az Úr Isten. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rak

alkotója dicsőségére. De, mondja a próféta, szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. Luciferben lassan-lassan kialakult az önfelmagasztalás vágya. Olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. Ezt mondád. Az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ahelyett, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Ez az angyalfejedelem arra a dicsőségre sóvárgott, amelyet a végtelen atya egyedül fiának adott, és olyan hatalomra pályázott, amelynek a gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt. Az egész menny örömmel dicsőítette a teremtőt, és boldogan sugározta vissza dicsőségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben béke és boldogság honolt. Egy disszonáns hang azonban megzavarta a menny harmóniáját. Az én szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével ellenkezett, bal sejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsősége volt a legfontosabb. A mennyei tanácskozó testület kérlelte Lucifert. Isten fia elétárta a teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg, és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, magát pedig romlásba dönti. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást keltett. Lucifer hagyta, hogy a Krisztussal szembeni féltékenység eluralkodjék rajta, és még elszántabb lett. A maga dicsőségétől eltelve elsőbbség után vágyott. Lucifer a neki adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem volt hálás érte teremtőjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos helyével. Istennel egyenlő akart lenni. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok boldogan hajtották végre parancsait. Ő volt a legbölcsebb és legdicsőségesebb közöttük. De a menny elismert királya Isten fia volt, akinek hatalma és tekintélye felért az atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott, Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. Miért legyen Krisztus az első? Kérdezte ez a hatalmas angyal. Mert megbecsültebb ő, mint Lucifer. Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedetlenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte, és egy ideig valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve, igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította őket. Azt állította, hogy a törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a legnagyobb dicsőségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt állította, hogy nem azért igényel nagyobb hatalmat és dicsőséget, mert önmagát szeretné felmagasztalni, hanem a menny minden lakója számára szabadságot akar biztosítani, hogy eljussanak a lét magasabb szintjére. A nagyirgalmú Isten sokáig tűrt Lucifernek. Elégedetlenkedése kezdetén Lucifer még nem veszette el kimagasló helyét, sőt még akkor sem, amikor hazugságait a hűséges angyalok

angyaloknak mondogatni kezdte. Még sokáig a mennyben maradhatott. Isten újra és újra bocsánatot kínált neki azzal a feltétellel, hogy megbánja bűnét és engedelmeskedjen. Isten olyan eszközökkel próbálta Sátánt meggyőzni tévedéséről, amelyeket csak a végtelen szeretet és bölcsesség tud kigondolni. Az elégedetlenség szelleme mindaddig ismeretlen volt a mennyben. Először Lucifer maga sem látta, hova sodródik. Nem volt tisztában a saját érzéseivel, de amikor bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének semmi oka nincs, már tudta, hogy tévedett, hogy Isten kívánalmai jogosak, és ezt az egész menny előtt be kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát és sok angyaltársát. Ekkor még nem számolta fel teljesen Isten iránti hűségét. Elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha elismerve a teremtő bölcsességét vissza akart volna térni Istenhez, és örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni nagy küzdelembe. Lángeszének minden képességét a megtévesztésre összpontosította, hogy megnyerje a vezetése alatt álló angyalok rokon szemvét. Még azt a tényt is, hogy Krisztus figyelmeztette és tanácsolta őt, kiforgatta, és saját áruló céljai szolgálatába állította. Azoknak, akiket a szeretet és a bizalom legerősebb szálai fűzték hozzá, Sátán azt mondta, hogy Isten őt rosszul ítéli meg, álláspontját nem veszi figyelembe, és szabadságát korlátozza. Sátán először csak elferdítette Krisztus szavait, majd megmásította és kimondottan hazudott, azzal vádolva Isten fiát, hogy meg akarja alázni a menny lakói előtt. Ürügyet keresett az angyalokkal való vitára. Azokat pedig, akiket nem tudott fellázítani és teljesen a maga oldalára állítani, azzal vádolta, hogy a mennyei lények érdekeivel szemben közömbösek. Pontosan azzal vádolta az Istenhez hűségeseket, amit ő követett el. Igazolni akarta azt a vágyát, hogy Isten igazságtalan vele szemben, ezért a teremtő szavainak és tetteinek hamis beállításához folyamodott. Isten szándékait ravaszul vitatva el akarta bizonytalanítani az angyalokat. Mindazt, ami egyszerű volt, titokzatosságba burkolta. Ravaszul kiforgatva Jahve legvilágosabb kijelentéseit, kételyt ébresztett velük szemben. Magas beosztása, a menny kormányzatával való szoros kapcsolata nagyobb súlyt adott állításainak, és sok angyalt rábírt arra, hogy lázadjon a menny tekintélye ellen, miként ő is. Kedves hallgatók! A 29. fejezetnek a tartalmát eddig a pontig olvassuk a mai adásban, azonban kapcsolódjanak be legközelebb is, hiszen akkor megtudjuk, mi történt tovább e történet szerint. Mindaddig én egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

Hatodik Zsoltár. Az éneklőmesternek a Neginótra, a Seminit szerint Dávid Zsoltára. Uram, ne fegy meg engem haragodban, és ne ostoroz engem búsulásodban. Könyörülj rajtam, Uram, mert ellankadtam. Gyógyíts meg engem, Uram, mert megháborodtak csontjaim. Lelkem is igen megháborodott, és te, ó Uram, meddig késel? Térj vissza, Uram, mentsd ki lelkemet, segíts meg engem kegyelmedért, mert nincs emlékezés rólad a halálban, a Seolban kicsoda dicsőít téged. Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat. Szemem a bánattól elbágyadt, megvénhedett minden szorongatóm miatt. Távozzatok tőlem mind, ti bűncselekedők, mert meghallgatja az Úr az én siralmam szavát. Meghallgatja az Úr az én könyörgésemet, elfogadja az Úr az én imádságomat. Megszégyenül majd, és igen megháborodik minden ellenségem. Meghátrálnak, és megszégyenülnek hirtelen.

98. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csoda dolgokat cselekedett, és megsegítette őt az ő jobb keze és az ő szentséges karja. Tudtulatta az Úr az ő szabadítását, a népek előtt megjelentette az ő igazságát. Megemlékezett az ő kegyelméről és Izrael házához való hűségéről. Látták a föld határai mind, ami Istenünknek szabadítását. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Harsugjatok, örvendezzetek és zengedezzetek! Zengedezzetek az Úrnak hárfával, hárfával és hangos énekléssel, trombitákkal és kürtzengéssel vigadozzatok a király az Úr előtt. Harsogjon a tenger és minden benne való, a világ és akik lakoznak benne. A folyóvizek tapsoljanak, a hegyek együttesen örvendezzenek az Úr előtt, mert eljön megítélni a földet, megítéli a világot igazsággal és a népeket méltán.

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladássorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Balla Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk. A Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus, eljöttetek és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. És el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi múlandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett. Holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig. És valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltunk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel, és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például Ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, próféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi a nyugati emberek mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre minden meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért, mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos az az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának, a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr nagynapjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek az Ószövetségben mesiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a mesiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálánnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy mesiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos mesiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok, milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audival, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek, csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, mesiási proféciát, a keleti bölcsek egyet, kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma? Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogy is nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a két szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy ugyan ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás. Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel proféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi egy-két évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor Keresztelő János követeket küldött Jézus azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország, Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben, már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsi később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat, a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek, figyeljétek meg ezeket a szövegeket. Amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers. Márk evangélium a 9. fejezet 1. versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett 3 igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért?

És az, ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok bibliai értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választadok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közel jövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika belékhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A filippibelieknek azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehet, nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni. Erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek

0: Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűnembere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel proféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ezt nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön. Kedves testvéreim, én tudom, hogy mindenkinek a fájdalma, a saját fájdalma legnagyobb. Más fájdalma is nagy, de az enyém a legnagyobb. És amikor nagy a fájdalmunk, akkor azt akarnánk, hogy a mi fájdalmunkat oldja meg a Jézus Krisztus az eljövetelével. Ez egy kozmikus küzdelem. Itt az emberek, mi, mint emberek, sokszor úgy képzelem el, mint apró hangyák. Egy tényezői vagyunk a nagy konfliktusnak, csak egy tényezői. Amikor Jézus Krisztus eljön, meg kell oldja a nagy küzdelmet, a nagy konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a 6. tényezőről, Sátánról. Na mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássuk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja, sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, hogy tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC 3 görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, 3 görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parózia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Na, egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra, mert Isten országa a mi szívünkben van a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra. A viszontlátásra.

Hetedik Zsoltár. Dávid gyászéneke, amelyet az Úrhoz énekelt a benjáminita Kús beszéde miatt. Én, Uram Istenem, benned bízom. Oltalmazd meg engem minden üldözőmtől, és szabadíts meg engem, hogy szét ne tépje, mint az oroszlán az én lelkemet, szét ne szaggassa, ha nincsen szabadító. Én, Uram Istenem, ha cselekedtem ezt, ha hamisság van az én kezeimben, ha gonosszal fizettem jó emberemnek, és háborgattam ok nélkül való ellenségemet, akkor ellenség üldözze lelkemet, és érje el, és tapodja földre az én életemet, és sújtsa porba az én dicsőségemet. Kelj fel, Uram, haragodban, emelkedjél fel ellenségeim dühe ellen, serkenj fel mellettem, te, aki parancsoltál ítéletet. És népek gyülekezete vegyen téged körül, és felettük térj vissza a magasságba. Az Úr ítéli meg a népeket. Bírálj meg engem, Uram, az én igazságom és ártatlanságom szerint. Szűnjék meg, kérlek, a gonoszok rosszasága, és erősítsd meg az igazat, mert az igaz Isten vizsgálja meg a szíveket és veséket. Az én pajzsom az Istennél van, aki megszabadítja az igaz szívűeket. Isten igaz bíró, és olyan Isten, aki minden nap haragszik. Ha meg nem tér a gonosz, kardját élesíti, kézívét felvonja, és felkészíti azt. Halálos eszközöket fordít reá, és megtüzesíti nyilait. Ímé álnoksággal vajudik a gonosz, hamisságot fogan, és hazugságot szül. Gödröt ás, és mélyre válja azt, de beleesik a verembe, amit csinált. Forduljon vissza fejére az, amit elkövetett, és szálljon feje tetejére az ő erőszakossága. Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a fenséget.

0: hit, remény, szeretet.
1: Kedves hallgatóim! Az isteni szeretetről szóló elmélkedés sorozatunk következő része a cselekvő szeretetről szól. Alapigénket Máté evangélium a 18. fejezetéből olvassuk, mégpedig a 15. verset. Ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Fizikai és lelki épségünk védelméért néha nagyon gyorsan kell cselekedjünk. Gondoljunk például az orvosoknak sürgősségi eseteire, amikor percektől vagy másodpercektől függ valakinek az élete. Így kell elképzelnünk a lélekmentési beavatkozásokat is. A kényelem szeretet, a szeretet hiánya sok ember elkárhozását eredményezheti. Jézus Krisztus nagyon komolyan vette az ő messiási tevékenységét. Egy alkalmat sem szalasztott el, senkit sem hanyagolt el, még ellenségeit sem. Első nyilvános prédikációjában már ezt mondta. Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa. Márk evangéliumában még hangsúlyozottabb formát ölt a megtérésnek lelki és időbeni élménye. Márk evangélium első fejezetének 15. versében azt olvassuk, betelt az idő, és elközelített az Istennek országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Egy bibliamagyarázó azt mondta, hogy Istennek országa a jó kapcsolatoknak országa, az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolatoknak a valósága. Jézusnak messiási programja ezekre a kapcsolatokra épült. Ő azért jött, hogy kibékítsen minket Istennel, és ugyanakkor, hogy lerontsa a válaszfalat a zsidók és más nemzetiségűek között, mint olvassuk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott levele 2. fejezetének 14. versében. Jézus azért jött, hogy a közelvalók és távolvalók közötti válaszfalat eltávolítsa. Gyakran elfelejtjük, hogy a megtérés nem csak függőleges, hanem vízszintes irányú is, mert az embertársainkkal való új viszonyt is jelenti. A Szentírás világosan kimondja, hogy a bűn Istentől is elválaszt minket, és az emberektől is. Például Máté evangélium 24. fejezetében a 12. vers azt mondja, és mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. A bűn tehát kettős betegséget jelent, és a tünetei is nyilvánvalók mindkét irányban. Más értelemben is kettős betegség a bűn, mégpedig annak belső és külső megnyilvánulásának értelmében. Szólhatunk a test és a lélek bűneiről. Nem azt akarom mondani, hogy a test és a lélek az embernek két alkotó eleme, mert a Biblia tökéletes egységben fejezi ki a kettőt, és világosan állítja, hogy a halál után semmilyen gondolkodó és érző rész nem marad meg, hanem a feltámadáskor alkotja újra az Isten az embert élő lélekké, mint volt a teremtéskor. Beszélhetünk tehát a testi, a látható bűnökről, mint például a részegség, a paráznaság, a lopás, a káromkodás és mások, és az elme, a szív bűneiről, mint például az irigység, a gyűlölet, a harag, a büszkeség. Néha láthatókká válnak ezek, máskor pedig rejtetten hatnak. Általában a látható bűnöket ítéljük el, néha nagyon szigorúan, eltekintve attól a rossztól, ami bensőleg eltorzítja az embert. Isten előtt elsősorban a belső állapot számít, ahol mindenféle gonosz cselekedet és szó indítéka lappang. A Pál apostol által megemlített bűnlistán egyaránt szerepelnek nyilvánvaló és rejtett bűnök. Gondolok a Galácia belekhez írott levél 5. fejezetének 19. és 21. versei közötti részre. Ezeknek a bűnöknek a jutalma, mondja Pál apostol, egy is ugyanaz. Isten országának örökösei nem lesznek. A kétféle bűn megkülönböztetése nem változott napjainkban sem. Az útszélén fetrengő iszákost elvetemültebbnek tekintik, mint a hangversenyre siető, jól kiöltözött, de hiú és büszke egyént, legyen az férfi vagy nő. A lopáson fogott rossz tevő, visszataszítóbb, mint a pornó jeleneteken képzelgő valaki. Ugyanúgy súlyosabbnak véljük a házasságtörést a veszekedésnél, a varázslást a haragnál, vagy a gyilkosságot az irigységnél. Ha ezeknek befolyására gondolunk, és rövid távú következményeire, igen, különbség van közöttük, de abszolút értelemben, isteni megítélés szerint mind súlyosak, és egyetlen el nem hagyott bűnnek is a zsoldja ugyanaz, a kárhozat, mondja Pál apostol a Róma belekhez írott levele 6. fejezetének 23. versében. Amit mi gyengeségnek, mulasztásnak vagy kihagyásnak nevezünk, Isten bűnnek minősít. A farizeusok értettek talán a legjobban a bűnök megkülönböztetéséhez. Ezért Jézus így szólt hozzájuk, miután minden módszer eredménytelen maradt velük szemben. Vak farizeus, tisztítsd meg előbb a pohár és tál belsejét, hogy külsejük is tiszta legyen. Jaj, néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert hasonlatosak vagytok a meszelt sírokhoz, amelyek kívülről szépeknek tetszenek, belül pedig holtaknak csontjaival és minden undoksággal rakvák. Ezeket az ígéket Máté evangélium 23. fejezetében találjuk meg. A 21. fejezet 31. versében pedig azt olvashatjuk, bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Jegyezzük meg tehát, hogy nincsenek kis bűnök, és azt, hogy az amolyan gyengeségeknek vélt bűneink, melyekről gondoljuk, hogy nem zárják ki az általunk hirdetett elveket, veszélyesebbek lehetnek lelki életünkre nézve, és nehezebb ezeket gyökerestül kitépni, mint az iszákosságot vagy a paráznaságot. Ezért mondotta megváltunk az írástudóknak. Bizony mondom néktek, a vámszedők és a parázna nők megelőznek titeket az Isten országában. Eileen Gooder azt írja a Szeretetben élni című könyvében, hogy egyes keresztények azért ítélnek el oly szigorúan látható bűnöket, mert ezzel valahogy eltakarják lelki életüknek komoly hiányosságait. Idézek az említett könyvből. Hamis erkölcsöt magasra emelünk, leplezzük belső erkölcstelenségünket, nem egy kirívó pogány erkölcstelenséget, hanem egy mélyebbet, az énnek, a büszkeségnek, a türelmetlenségnek és haragnak erkölcstelenségét. Befejeztem az idézetet. A szerző még hozzáteszi, hogy ha az egyház kettős mércét használ a külső és a belső bűnökre, ez még nagyobb csalódást okoz a nem keresztényeknek, és eltávolítja őket az evangéliumtól. A végkövetkeztetés fájdalmasan leleplező az említett könyvben, idézek újból. Mi Isten szeretetéről szólunk, és ők kinevetnek minket, mert oly kevés szeretetet látnak életünkben.

A bűnről alkotott véleményünk alapvetően különbözik Istennek bűnnel szembeni álláspontjától. Ő eltaszítja magától azokat a bűnöket is, amelyek enyhéknek tűnnek nekünk, de amelyek sok családi és baráti kapcsolatot tönkretett. Vajon hány házasság lett boldogtalanná a hűtlenség miatt? És hány szenved a harag és az ingerlékenység miatt? Hány baráti kapcsolat veszett el az árulás folytán? És hány bomlott fel a közömbösség és a gyanú miatt? Hány testvéri kötelék lazult meg valamelyik parancsolat áthágása miatt, és hány a rossz beszéd s a rágalmazás miatt? Nem, de a temperamentumnak s a magatartásnak hibái összesítve több rosszat tesznek, mint a nagyon súlyos bűnök? Említettük elmélkedésünk elején, hogy Krisztus az Istennel és embertársainkkal való kapcsolataink helyreállításában látta az ő ország alapítását. Pál apostol azt írja a Kolossi Beliekhez írott levele első fejezetének 19. és 20. versében, mert tetszett az atyának, hogy ő benne lakozzék az egész teljesség, Jézus Krisztusról van szó, tehát benne lakozik az egész teljesség, és hogy ő általa békéltessen meg minket magával, békességet szerezvén az ő keresztjének vére által. Ugyancsak Pál apostol, de most már az Efézus Beliekhez írott levele második fejezetében azt írja, a 16. vers szerint, és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. Tehát nemzetek között se legyen ellenségeskedés, zsidók és pogányok között, és egyazon vallásos csoportosuláson belül se legyen ellenségeskedés, testvér és testvér között. Újból kérdezem, milyen bűnök ássák alá leggyakrabban a családi vagy gyülekezeti egységet? Azok, amelyeket kicsiknek, jelentéktelennek vélünk. Ezek a rókafiak, amelyek a szőlőket elpusztítják, mint olvasok az Énekek éneke könyvében a 2. fejezetben. Vigyázzunk tehát a szavainkra, arckifejezésünkre, minden mozdulatunkra, de leginkább ügyeljünk szívünk állapotára, mert a szívnek teljességéből szól a száj, mondja a Szentírás Máté evangéliuma 12. fejezetében. Hogyan viszonyuljunk tehát a nehéz természetű emberekhez, s azokhoz, akik hibáznak ellenünk? Elsősorban a megbocsátás készségével és türelemmel. Másodszorban pedig gyógyító, javító szándékkal. Amit olvastuk alapigénkben, ha pedig a te atyád fia vétkezik ellened, menj el és dorgáld meg őt négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Ha veszélyben van valakinek a testi épsége, az ő élete, nem tudunk tétlen maradni. Ugyanaz a felelősségérzet kellene megnyilvánuljon akkor, amikor valakinek örök élete forog kockán. A mi kötelességünk az, hogy mindent megtegyünk fele barátaink javulására és megmentésére. Máté evangéliuma 18. fejezetének 15. verséből megtudjuk, hogy a kezdeményezésért a sértett fél a felelős. Ő kell megtegye az első lépést, azért, mert a másik veszélyben van, a másik gyengébb. Ő a legyőzött. Az evangélium fényében minden bántalmazás és támadás alkalom számunkra mások megmentésére. És most kérdem,
így történik általában? Megtanultunk így gondolkodni és érezni? Vagy a sértődöttek szerepét játsszuk, várván, hogy a vétkes közeledjen előbb? Ó, ez ritkán történik meg, mert nincs ereje annak, akit a gonosz hálójában tart, annak, aki az igazi áldozat tulajdonképpen. A megváltási terv annak az Istennek alkotása, akit megsértettek, igazságtalanul vádoltak. Ő, a sértett fél tette az első lépést, mert nekünk bűnösöknek nem volt semmilyen indítékunk erre. Jézus Krisztus által Isten kilépett a mennyből, hogy megtaláljon minket itt a tehetetlenségünk és gyűlöletünk helyén. Most a tékozló fiú bátyjára gondolok, aki nem örvendett, amikor az öccse hazatért. Megharagudott, és nem akart bemenni a házba, ahol a példázat szerint örömmel lakomáztak. És akkor atyjuk kiment a házból, és kérlelte nagyobbik fiát, hogy menjen be. Így olvassuk Lukács evangélium a 15. fejezetének 28. versében. A példázatbeli apa Istent képviseli, aki az evangélium által elünkbe jön, és országába hív minket. Pál apostol azt írja a Róma beliekhez írott levele 5. fejezetében, hogy Isten akkor ajánlotta fel az ő fiát engesztelő áldozatul, amikor még erőtelenek, bűnösök és ellenségei voltunk. Isten nagyon jól tudta, hogy a bűnös nem fog önmagától megtérni. Bárki támadna ellenünk, próbáljuk őt Sátán legyőzöttjeként látni, és első gondolatunk az legyen, Uram, segíts, hogy az ön megmentését keressem. Ezt mondja tulajdonképpen a Szentírás, amikor így tanácsol minket, menj el és dorgáld meg őt négy szem között. Ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Jakab apostol is hasonló intést ad az ő levelében, amikor azt írja, tudja meg, hogy aki bűnös térít meg az ő tévejgő útjáról, lelket ment meg a haláltól, és sok bűnt elfedez. Sok bűnt elfedez. Ez nem jelent cinkosságot, bűnrészességet, a bűnössel való szövetkezést, hanem azt, hogy nem kürtöljük az ő tettét. De ugyanakkor segítségére jövünk, hogy megszabadulhasson az ő bűnétől. A legáldottabb elfedezése a bűnnek az, amikor legyőzzük azt. Jézus Krisztus így fedezi el a mi vétkeinket. A Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első verseiben Pál apostol éppen erről ír. Hogyan foglalkozik Isten az ő fia által a mi bűnös állapotunkkal? Íme hogyan olvashatunk a Róma beliekhez írott levél 8. fejezetének első 4 versében. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten, az ő fiát elbocsátván bűntestének hasonlatosságában, és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Íme így avatkozik be az Úr Jézus Krisztus a mi életünkben. Így orvosolja a mi bűnös állapotunkat. Az ő lelke által bennünk lakozik, és a mi elménkre, a mi érzelmeinkre, indítékainkra hat. És mondhatjuk, hogy most már nem test szerint élünk, a test indulatai szerint,
hanem a lélek szerint. Hasonlóképpen ír Pál apostol a Kolossi beliekhez írott levele első fejezetében, a 13. versben. Ott azt mondja az apostol, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és által vitt az ő szerelmes fiának országába. Ha visszatérünk a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéhez, ott ilyen ígét olvashatunk, felszabadulván pedig a bűn alul az igazságnak szolgáivá lettetek. Az ószövetségi írásokban pedig, és most gondolok Jeremiás prófétának könyvére, a könyv 31. fejezetére, ott azt olvassuk, hogy a Jóisten megbocsátásban részesít minket, eltekint bűneinktől, de ugyanakkor szívünkbe helyezi az ő parancsolatait, tehát legyőzi a bűnt mi bennünk. És ez az új szövetségnek a lényege, amelyről Jeremiás próféta ír, az a könyve 31. fejezetében.

A megmentő szeretet megbocsát és egyben kigyógyít a mi bűneinkből. Az üdvözítő kegyelemnek kettős hatása van. A Szentírás megigazulásnak és megszentelődésnek nevezi a hittapasztalatnak ezt a két aspektusát. Ha valaki azt állítja, hogy megbocsátott az ő fele barátjának, de nem megy hozzá, hogy segítsen neki a bűnét legyőzni, akkor hazudik, és önmagát áltatja. Sokszor a megbocsátás formai, és a legjobb esetben közömbösséget jelent, vagy egyszerűen azt, hogy nem bosszuljuk meg magunkat. Mindkettő az önzésnek burkolt formája. Ha a szeretet feltétlenül cselekvő elv, az isteni eredetű szeretetre gondolok, akkor a belőle származó megbocsátás is aktív, cselekvő viszonyulás. Ezért mondja Jézus, menj el, vagyis menj hozzá. A te ellenségedhez, ha hallgat rád, megnyerted a te atyád fiát. Krisztus parancsa szerint nekünk egyetlen jogunk van a vétkessel szemben. Az, hogy megbocsássunk neki, és hozzájáruljunk a javulásához. Nem az, hogy várjuk, hogy ő kérleljen minket a megbocsátásra. A cselekvő szeretet tehát kezdeményez, megbocsát, támogat, bátorít, tűr, remél, és újból a krisztusi példa áll előttünk. Ő megalázkodva győzött, ő lemondás által birtokolt, ő halála által nyerte vissza az életét és sokaknak életét. Ahhoz, hogy Krisztus példája szerint tegyünk, ez a büszkeségünk elfojtását jelenti. A vélt jogainkról való lemondást, a megbosszulás elhagyását. Még egyszer hangsúlyozzuk ki, hogy az ellenség iránti szeretet első lépése a megbocsátás, a második lépés pedig a segítő és javító cselekvés. Lehet, hogy visszautasítás lesz az eredmény. Jézus nem zárta ki ennek lehetőségét. Azt mondta, hogy ha nem jutunk eredményre a négy szem közti próbálkozással, akkor hívjunk két vagy három tanút. Ha ezekre sem hallgat, akkor jusson a gyülekezet elé. Ha ez sem használ, akkor legyen előtted olyan, mint a pogány és a vámszedő, mondja Jézus. A kezdeményező magatartás nem számol a leendő válasszal, hanem mindent megtesz a másik megmentéséért. Nem habozik, nem kendőzi el a valóságot, hanem int, dorgál, tanácsol, megbocsát, segít. Ha nem tesszük ezt, egy ideig tartóztatni tudjuk magunkat, amíg aztán kitör belőlünk a bírálat és a bosszú. A sztoikus önuralom bármikor átválthat haragra és támadásra. Így történt Kainnal is, aki megölte az öccsét, Ábelt. Lukács evangéliuma 12. fejezetének első versében olvassuk, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Találó ez a hasonlat, mert a gonosz érzelmek kovászként hatnak, amíg valaki nem tűrtözteteti magát, és kitör. A szeretet nélküli tűrés potenciális gyilkosságot takar. Az egyik szelepe a rossz beszéd. A megoldás az, hogy a másikhoz menjél és intézd az ügyet mentő módon. Jó keresztény nem az, aki uralja magát, fogát csikorgatva, aki nem kiabál, hanem csak elméjében. Nem ez az igazi keresztény, hanem az, aki cselekvő szeretettel viszonyul másokhoz. Isten annyira szeretett minket, hogy
ellenségeskedésünk ellenére hozzánk jött, aktív módon avatkozott be lázadozásunkba, hogy üdvözítsen minket. Ez a példakép számunkra. Az imént említettem, hogy a szeretet nélküli türelem nem tartós. Előbb-utóbb haragra lobban. Ha nem dühösködik, akkor legalább a nyelvet féktelenül engedi, hogy feddőzzön és ítéljen. A Szentírás azt mondja, hogy ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Jakab apostol pedig azt írja levelének 4. fejezetében, ne szóljátok meg egymást, atyám fiai. Aki megszólja atya fiát, és aki kárhoztatja atya fiát, az a törvény ellen szól, és a törvényt kárhoztatja. Ha pedig a törvényt kárhoztatod, nem megtartója, hanem bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényhozó, aki hatalmas megtartani és elveszíteni, kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a másikat. Vajon ellentétben áll a Máté evangéliumában adott tanács, hogy menj hozzá és dorgáld meg őt, a Jakab apostol intésével ne szóljátok meg egymást, atyám fiai? Nem, egyáltalán nincsenek ellentétben ezek az ige helyek. Az első ige szeretetteljes feddést és tanácsolást jelent, mentés céljából. Ez különbözik a kárhoztatásszerű, ítélő megszólítástól. Ezért mondja bölcs Salamon a példabeszédek könyvében, fedd meg a bölcset, és szeret téged. A példabeszédek könyve 9. fejezetének 8. versét idéztem. Vagy Dávid a 141. Zsoltár 5. versében azt mondja, ha igaz, fedd engem, jól van az. Ha dorgál engem, mintha fejem kenné. Ugyanaz a mentő szándék csendül ki Pál apostolnak szavaiból, melyeket a galáciabeli gyülekezethez intézett. Atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyant, szelítségnek lelkével. Ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Kevés az olyan szív, amely ne lenne érzékeny az ilyen szeretetre. De mielőtt cselekvésre szánnánk magunkat, vizsgáljuk meg szándékunkat, indítékainkat. A Máté evangélium 18. fejezetének 15. versében megjelenő parancs hasonlatos a 28. fejezet utolsó verseiben megjelenő misszió parancsal, amely azt mondja, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Néha különbséget teszünk a két parancs között. Az első kellemetlen feladatnak tűnik, a második pedig kellemesnek. A misszió küldetés hallatán már eszünkbe jut a pünkösdi biztatás, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyve 1. fejezetének 8. versében. Vajon azért küld Isten a föld végső határáig, hogy megszabaduljunk a közeli ellenségtől? A végső határ néha mellettünk van. A mentőszolgálat a közeliekkel kezdődik. Előbb Jeruzsálemben, mondja az íge, aztán Samáriában, és mind tovább. Ha dorgálást jelent néha ez a szolgálat, tudnunk kell, hogy ilyen a helyreigazító szeretet.

Ez a szolgálat a Szentlélek teljességét igényli. Akár helyreigazító feddésről, akár evangélium hirdetésről lenne szó, a siker kulcsa a Szentlélekkel való beteljesedés. Pál apostol mindkét feladatra buzdította Timóteust, és azt mondta neki, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fedj, buzdíts, teljes béketűréssel és tanítással. A Timóteushoz írott második levél, 4. fejezetének 2. versét idéztem. Mindenikünk fel kell legyen készülve, úgy az intésre, mint az intve levésre, úgy a feddésre, mint a feddés elfogadására. Mindkét esetben ugyanarra lelkületre van szükségünk. Csak az fedhet szeretettel és bölcsességgel, aki a maga során kész elfogadni mástól a hasonló feddést. Isten gyakran használ fel egyszerű embereket az ilyen szolgálatra. Például Aquila és Priscilla által intette az ékesen szóló és az írásokban jártas Apollost, amint olvassuk a Cselekedetek könyve 18. fejezetében. Vagy Pál apostolnak és Péter apostolnak találkozásai Jeruzsálemben, majd Antiókiában példát adnak arra nézve, ahogyan el tudták fogadni kölcsönösen az intést. Pétert meg kellett fedje Pál, amikor az antiókiai gyülekezetben vonakodott a pogányok társaságától, mert félt a zsidoskodóktól. A nyilvános hibát Pál nyilvánosan kezelte. Mégis Péter nem neheztelt Pálra, és oly nagy megbecsüléssel szólt az ő második levelében Pál írásairól. Hasonló módon Márk, Barnabásnak unokaöccse, nem lett Pálnak ellensége akkor, amikor Pál nem volt hajlandó magával venni őt a második térítői útján, mert az első missziós úton Márk otthagyta Pált, és Pamfiliától visszautazott Jeruzsálembe. Minden esetre Pál apostol dolgálása hatásos volt, és később jó munkatársa lett Márk Pál apostolnak. A javító, a helyreigazító szeretetnek néha fednie kell. Roundhill igényes és költséges szolgálatnak nevezi ezt. Ne riadjunk vissza ettől a munkától. Ne is vigyük túlzásba ezt. Pál is ezt írt a korintusbeli testvéreknek,

nagyon szükséges munkát kellett elvégeznie. Az igazi szeretet helyrehozni, menteni kész, bármibe kerülne az. A zsidókhoz írott levél 12. fejezetének 11. verse azt mondja, bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ám de utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Az ifjú Ésajást Isten feddő üzenettel küldi Izrael népéhez. Isten népének sorsa forgott kockán. Nagyon határozottan kellett fellépnie Isten prófétájának, és meg is tette Ésajás. Az ige azt mondja, hogy fennhangon szóljad, mondjad Izraelnek vétkeit, Jákob házának bűneit. És ezt megtette. Napjainkban ugyanaz történik az elvilágiasodás sodrába kerülő keresztényekkel és vallásos csoportosulásokkal. Ezért kell a Jelenések könyvének hangos üzenetét, melyet a könyv 14. fejezetében találunk meg, ezt az üzenetet minden emberhez eljuttatni. Hangosan és hamar eljuttatni mindenkihez. Jézus Krisztus sokszor a szerető feddéssel nyert követőket, például Nikodémust, vagy a samáriabeli asszonyt, és általuk sokakat. Nagyon veszélyes dolog csak azokban látni barátot, akik dicsérnek minket. A sátán előbb megdicséri azt, akit le akar győzni. Nagyon büszkék mindazok, akiket sátán megdicsér. De a Szentírás azt mondja, hogy a megromlás előtt kevésség jár. Jézus Krisztus példájából vonjuk le a tanulságot. Elsősorban azt, hogy csak az isteni igazság tud gyógyító módon vágni. Pál apostol írja a zsidókhoz írott levele 4. fejezetében a 12. versben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. A helyreigazítás munkája nem történhet meg saját meglátásaink szerint. Az emberek nem a magunk számára, hanem Isten előtt kell elfogadhatók legyenek. Ezért mondja Pál apostol, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván is intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. Timóteusnak pedig azt írja a 2. levél 4. fejezetében, hogy hirdest az ígét. Ezt hirdessed, az ígét. Állj elővele, alkalmatos, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Krisztus példájából a 2. tanulság, amit le kell vonjunk, az, hogy a helyreigazítás szeretettel és szeretetből történhet. Pál apostol azt írt az Efézus beléknek, hogy az igazságot szeretetben szóljátok. Szó szerint azt mondja ott az ige, hanem az igazságot követvén szeretetben. Jézus Krisztus mindig szeretettel szólt az igazságot, tapintatosan, kedvesen. Ha feddő szavakat kellett mondjon, könyvbe lábat szemekkel tette azt. Cselekvő szeretetre hív minket, megváltunk. Szelíd, de határozott tettekre és hirdetésre hív minket. A szeretet nélkül igazmondás, bárdolatlanság, kíméletlenség. De az igazság nélküli szeretet, érzelgősség. Egyik sem jó. Ne bízzunk azokban, akik vagy az egyik, vagy a másik végletet képviselik. Az elfhűség nevében senki se legyen goromba, s a szeretet nevében senki se vesse el Istennek parancsolatait. A cselekvő szeretet még akkor is, amikor fenyít, olyan, mint a csendes

0: eső, amely elhat a növények gyökeréig. Ez a szeretet mennyei eredetű, Istennek lelke által árad szívünkbe. Máté evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 20. versében. Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti atyátoknak lelke az, aki szól ti bennetek. Szeretett testvéreim, fogadjuk el ezt a cselekvő, mentő szeretetet, mint a menny ajándékát. Nyilvánuljon meg ez a szeretet családainkban, gyülekezeteinkben és minden társas kapcsolatainkban. Jézus Krisztus, mint szeretet és igazság, éljen bennünk és általunk sokakban. Amen.
1: 99. Zsoltár. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek, kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet, jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámoja elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel az ő nevét segítségül hívókkal egybe. Segítségül hívják az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét és rendeletét, amelyet adott nékik. Uram, mi Istenünk, te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszúálló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk.

Ézsaiás könyve 40. fejezet, 30 és 31. verse. Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.

90. Zsoltár. Mózesnek, az Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld, és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod. Térjetek vissza, embernek fiai! Mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrjárási idő éjjel. Elragadod őket, olyanokká lesznek, mint az álom, mint a fű, amely reggel sarjad. Reggel virágzik, és sarjad, és estére elhervad, és megszárad. Bizony megemésztetünk a te haragod által, és a te búsulásod miatt megromlunk. Elődbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcádnak világa elé. Bizony elmúlik minden mi napunk a te bosszúállásod miatt, megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszédet. A mi esztendeinknek napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, amely gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ki tudhatja a te haragodnak erejét, és a te félelmetességed szerint való bosszúállásodat? Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon. Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden mi időnkben. Vidámíts meg minket a mi nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben gonoszt látunk. Láttassék meg a te műved, a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiain. És legyen az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve mi rajtunk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk, és a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá.

45. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Sosannimra, Kórá fiainak tanítása, ének a szerelmetesről. Fölbuzok szívem szép beszédre, mondom, művem a királynak szól, nyelvem gyors írónak tolla. Szebb, szebb vagy az ember fiainál, kedvesség ömled ez ajkaidon, azért áldott meg az Isten örökké. Közd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet, és ékességedben haladj diadallal az igazságért, a szelídségért és jogért, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid élesek, népek hullanak alád, a király ellenségeinek szívében. Trónod, ó Isten, örökkévaló, igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azért kent fel Isten a te Istened öröm olajával társaid fölé. Mirha, áloé, kasszia, illatú minden öltözeted, elefántcson palotából zeneszóval vidámítnak téged, királyok leányai a te ékességeid, jobb kezed felől királyné áll, ofíri aranyban. Hall csak, leány, nézd csak, hajtsd ide füledet, feledd el népedet és az atyád házát. Szépségedet a király kívánja, hiszen urad ő, hódolj hát néki. Tírusz leánya is, a nép dúsai, ajándékkal hízelegnek néked. Csupa ékesség a király leánya bent, vont aranyból van a ruhája. Hímes öltözetben viszik a királyhoz, szüzek vonulnak utána, az ő társnői néket hozzák őket. Bevezetik őket örömmel, vígsággal, bemennek a király palotájába. Atyáid helyett fiaid lesznek, megteszed őket fejedelmekké mind az egész földön. Hadd hirdessem a te nevedet nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké dicsérnek majd.

0: Sors kérdések.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreinket. Nyissuk meg Istennek igéjét Ézsaiás próféta könyvénél. Ézsaiás próféta könyvének 40. fejezetéből szeretném elmélkedésünk alapigéjét olvasni. Ézsaiás könyvének 40. fejezetéből a 27. verstől a 31. versig terjedő szakaszból szeretném olvasni az igét. Így hangzik Istennek igéje. Miért mondod Jákob, és szól szekint Izrael? Elrejtetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem. Hát nem tudod, és nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremti a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ezt az üzenetét először is azoknak szánja a próféta, akik félnek Isten elutasításától, és ezért nem mernek hozzá közeledni. Általában a saját méltatlanságának a tudatában gondolkodik így az ember. Az egyik ember azért, mert még sohasem kereste az Istent, sohasem próbált bensőségesebb kapcsolatot teremteni vele. A másik ember pedig azért, mert elhagyta az Urat, és most szégyeli előtte ezt az állapotát. Van, aki nagy és hosszú utat tett meg azóta, és ezért látja teljesen reménytelennek a helyzetét. Vannak aztán olyanok, akik csak egyetlen bűnt követtek el, egyetlen bűn elkövetésére fordultak el az Istentől, de ez sajnos újra és újra előfordul az életükben, mert erőtelenek azzal a bűnnel szemben. A mi ellenségünk, Sátán pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy az Istenhez méltatlan állapotunkról még csak véletlenül se feledkezzünk el, nehogy képesek legyünk az Isten hívásának engedni oda menni hozzá és közösségbe maradni vele. És ezért újra és újra sugallja a mi méltatlanságunkat. Egy különös párhuzamot figyelhetünk meg Isten és a bűnös ember kapcsolatában. Az egyik oldalon igaz az, hogy a bűn és a világ szeretete Isten ellenségeivé tesz bennünket. Ugye így olvasjuk a Bibliában, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel. A másik oldalon viszont az is igaz, hogy a magát teljesen jónak és tökéletesnek látó emberrel megint nem tud az Isten mit kezdeni. Vagyis az ilyen emberrel sem tud közösséget vállalni az Isten. Nem csak azokkal, akik a világot szeretik és a bűnt szeretik, hanem aki magát tökéletesnek és teljesen jónak látja. Azzal sem tud mit kezdeni az Isten. Az ilyen emberrel csak azt tudja megtenni a Jóisten, hogy megpróbál világosságot gyújtani a szívében, hogy lássa meg önmagát olyannak, amilyen a valóságban. Ugye Pál apostol fogalmazza meg a korintusiakhoz írott levelében, hogy az Isten, aki kezdetben szólt, hogy legyen világosság, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben is. Na és sokszor egy embernek erre a világosságra van szüksége, hogy meglássa önmagát. A Szentírás evangéliumának üzenete azt fogalmazza meg, hogy Isten éppen azokat az embereket hívja, azokkal kíván közösséget keresni, akik méltatlanoknak érzik magukat. Mert ez az ember már felismerte önmagában a bűnt. És olyannak látja a bűnt önmagában, amilyennek az Isten látja. Viszont éppen ez az állapota, ez a felismerése teszi alkalmassá arra, hogy az Istenhez közeledjenek. Gondoljatok csak arra a Jézusi hívásra, amikor Jézus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltetetek. Nem feltétlenül az evilági dolgokban belefáradt embereket hívja, hanem a bűneinek terhét hordozó ember, amikor belefárad, és nem tud mit kezdeni a saját állapotával, na ezeket hívja Jézus, hogy jöjjetek hozzám. Mert az Isten csak az ilyen embert tudja megszabadítani a bűnétől. Mert a bűnös a maga erejéből semmit sem tud tenni. Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, mondja Jézus. Ellen White a Jézushoz vezető út című könyvében egy nagyon szép gondolatsort vezet fel előttünk. Azt írja, ha látjuk bűnösségünket, egyetlen percet se várjunk, hogy magunkat megjavítsuk. Sokan gondolják, nem elég jók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjenek. De vajon a saját erődből megjavulhatsz-e? Elváltoztathatja bőrét a szerecsem és párducadő foltosságát? Úgy cselekedhettek ti is jót, akik megszoktátok a gonoszt. Egyedül Istennél van számunkra segedelem. Ne várjunk erősebb hitre, kedvezőbb alkalmakra vagy szentebb jellemre. Saját erőnkből semmit sem érhetünk el. Amint vagyunk, úgy kell Krisztushoz mennünk. Abban erősít meg bennünket, talán ezt az utolsó mondatot hadd hangsúlyozzam még egyszer, ahogy vagyunk. Ha érzem is a méltatlanságomat, akkor is úgy menjek, mert én úgysem tudom megváltoztatni csak az Isten tudja. De sokszor szoktunk úgy gondolkodni, ahogy a próféta az alapigében fölveti, hogy elrejtetett az én utam az Úr elől, és ügyemmel nem gondol az Isten. Szoktunk akkor is úgy gondolkozni, amikor a nehézségek és a különféle problémák hulláma úgy átcsap fölöttünk. Amikor teljesen a problémák nehézségébe és annak a középpontjában vagyunk. Isten azonban segíteni szeretne bennünket abban, hogy a túlságosan komor és evilági dolgoktól tudjunk egy kicsit fölfelé tekinteni felé. Tudjuk elfordítani a földi és a komor dolgokról a tekintetünket, hogy az Istenre nézzünk. Mert amikor a problémáinkra nézünk, amikor az evilági dolgok lekötik a figyelmünket, az éppen olyan, mint amikor a szőlő inda belekapaszkodik valami tőkétől elvonatkoztató támasztékba. De a gazda le kell, hogy vágja azt az indát, azt a kacsot, hogy a szőlővesző a megfelelő irányba tudjon növekedni. Ne oldalt, ne a föld felé, hanem fölfelé. Na ugyanúgy a Jóisten a mi életünknek ezeket a kacsait is, mint szőlőveszőknek le akarja vágni, hogy a mi tekintetünk fölfelé irányuljon. Meg kell tanulnunk, nem mindig a bajokra nézzünk, hanem tudjunk Istenre nézni a bajokban is. Mert ahol mi már teljesen tehetetlenek vagyunk, ott az örökkévaló Isten még millió megoldást tud találni a mi problémánk számára, és tudja ezt biztosítani részünkre. Ehhez azonban meg kell gyógyulnunk a lelki vakságunkból, meg a csőlátásunkból. Meg kell gyógyulnunk abból, hogy csak egy bizonyos, szűk csövön tudunk látni a körülöttünk lévő világba. Az Isten azt szeretné, hogyha széles látószögünk lenne, és mindent tudnánk érzékelni körülöttünk. Csak akkor tudjuk meglátni és felismerni az Isten által elkészített megoldást, ha ebből az állapotból meggyógyulunk. Ézsaiás próféta szinte csodálkozva veti fel az ilyen módon gondolkodó ember felé a kérdését. Ugye azt olvassuk itt a 28. versnek mindjárt az elején, hogy hát nem tudod? Hát nem hallottad? Úgy gondolom, hogy ez a kérdés állításként is elhangozhatna az ilyen módon gondolkodó emberek felé, mert aki fél az Istenhez közeledni, aki azt hiszi, hogy az ő ügyével egyáltalán nem törődik az Isten, és nem gondol vele, és nem tud róla, na az az ember valóban nem tudja, és nem hallotta, hogy milyen az Isten. Ezért, amit a próféta kérdésként vett fel, az nagyon sokszor állításként igaz volna egy ember életére. Azonban információs ismerete lehet egy embernek az Istenről. Talán kívülről tudhat Biblia verseket elmondani, amik az Isten ígéreteit írják le részünkre. De ha úgy gondolkodik ennek ellenére, hogy rólam elfeledkezett az Úr, az én ügyemmel nem törődik az Isten, na akkor bármilyen ismerete is van, ez csak egy lexikális ismeret, csak egy információ halmaz az Istenről, de nincs tapasztalati ismerete. Mert ha volna, akkor másként viszonyulna, akkor másként gondolkodna az Istenről. Ézsaiás szinte kifogyhatatlanul kezdi a kérdése után sorolni az érveit, csak hogy meggyőzze azt az embert, aki ilyen módon gondolkodik az Istenről, és ilyennek látja az Istent. Elmondja azt, hogy hát nem tudod, hogy örökkévaló az Isten? Örökkévaló Úr az Isten? Mit akar ezzel mondani? Azt, hogy Isten mindig létezik? Úgy gondolom, hogy ezzel a szóval nem ezt akarja feltétlenül hangsúlyozni Ézsaiás próféta, hanem inkább azt, hogy ő mindig ugyanaz. Nála nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Nem kell félni tehát attól, hogy a korábban mondott ígéretei azok az én számomra nem érvényesülnek. mert az Isten hűséges és örökkévaló, ígéreteiben is és kegyelmében is. És ezért veti fel Ézsaiás először azt, mint egy érvként, hogy hát nem hallottad, hogy örökkévaló a mi Istenünk? És ezzel szinte azt mondja ki, hogy amit megígért, ő azt meg is teszi. Nála nincs változás, ő örökkévaló, mindig ugyanaz. Aztán elmondja a próféta a másik érvét. Hát nem tudod, hogy ő teremtette a föld határait? És ebbe a kérdésbe, meg állításba egy kicsit benne van az is, hogy el tudod hinni, hogy a világ mindenséget teremtő Istennek nincs hatalma arra, hogy a te ügyedet megoldja? Hát ő teremtette a föld határait. Az ő hatalma korlátlan. Ő előtte nincsenek akadályok. Ő a teremtő Isten. Ézsaiás próféta máshol, az 59. fejezet első versében elmondja, hogy nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna. És ez érvényes mindig. Vagy Dániel könyvének a 4. fejezet 32. versében azt mondja, nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná neki, hogy mit cselekedtél. Vagyis az Istent a cselekvő készségében, szándékában nem lehet megállítani. Amit ő elhatározott, ő azt véghez viszi. És Ézsaiás azonban nem áll meg az érveivel itt, hanem mondja tovább. Hát nem tudod, hogy ő nem fárad és nem lankad el? A 121. Zsoltár 4. versében azt mondja, nem szunnyad és nem alszik el az Izraelnek őrizője. De egyébként az egész 121. Zsoltár szinte olyan csodálatosan kapcsolódik ehhez az alapigéhez. Talán hadd idézzek belőle. Tehát a 121. Zsoltárban azt mondja a Zsoltáros, szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon. Nem szunnyad el a te őriződ. Ímé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod, a te jobb kezedről. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké. Szinte ugyanazokat a szavakat találjuk ebben a Zsoltárban, mint amit Ézsaiás itt az érvei között sorol fel, hogy ő a teremtő. Ő nem szunnyad, nem alszik. Örökké való ő. Az alapigényben Ézsaiás még azt is elmondja, hát nem tudod, hogy végére mehetetlen a bölcsessége? És ezzel azt fogalmazza meg, lehet, hogy te teljesen kilátástalannak látod a helyzetedet. Talán úgy gondolod, hogy már semmi megoldás sincs a problémádra, akkor, amikor éppen benne van. De hadd fogalmazzam meg, hogy a te tanástalanságodat ne vetíts ki az Istenre. Azért Isten ő, hogy ott is tudja megoldást találni, ahol te, az ember már semmit sem találsz. És még azt is mondja a próféta érveiben, hát nem tudod, hogy ő erőt ad a megfáradottnak? Ezért hangzik Jézus hívása is, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. Mert nála megpihenhetünk, nála nyugalmat találhatunk, mert nála könnyűvé válnak a terheink, sőt, ő gyönyörűségessé tudja tenni a terheinket. És végül még azt mondja el a próféta érvként, hát nem tudod, hogy az erőtelen erejét megsokasítja? Nem minden terhet vesz le rólunk Jézus, de amit nekünk kell hordozni, ahhoz erőt ad. Ezért az erőért imádkozott Dávid, amikor az 51. Zsoltárban megfogalmazta, hogy az erős lelket újítsd meg bennem. Vagy ezért az erőért adott hálát Pál apostol, amikor azt mondta, hogy Krisztus által most már mindenre van erőm. Ez az isteni erő ugyanakkor mindenre képessé tud tenni bennünket, ha élünk vele és általa. Péter apostol az ő levelében elmondja, hogy az Isten kegyelme, az Isten szeretete mindennel megajándékoz bennünket, ami az életre és a kegyességre való, hogy azok által az isteni természet részesei legyünk. Amikor a próféta elmondja ezeket az érveit, akkor szinte kilövi azt a gondolkodást, hogy az ember úgy gondolkozzon az Istenről, hogy az én ügyemmel nem törődik, és elfeledkezett rólam az Úr. Annak ellenére, hogy ilyen sokféle módon tapasztalhatjuk Isten kegyelmét, Mégis erőt vesz rajtunk sokszor a csüggedés, amikor az adott helyzetben nem tudunk reménységgel várni. Ézsaiás próféta is azt mondja el az alapigényben, hogy elfáradnak, meglankadnak és megtántorodnak a legkülönbek is. Különösen szeretném ezt a szót hangsúlyozni, hogy a legkülönbek is. És ebben benne van az, hogy nem csak az öregek fáradnak el, megtántorodnak meg el, meglankadnak el, hanem az ifjak is. Nem csak a gyengék, hanem a legkülönbek is. Nem csak a másikkal történik ez meg, hanem te veled is, meg én velem is. Illés prófétával is megtörtént ez. Pedig ő egyike volt a legkülönbeknek. És amikor ezt mondjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem ember minősítését mondjuk, hanem az Isten minősítését. Mert az a tény, hogy az Isten őt elragadta, halált nem látva, az annak a bizonyságtétele, hogy Istennek egy pozitív minősítése történt Illés fölött. Mégis előfordult az, hogy elfáradt, meglankadt, megtántorodott. És az ő története leíratott tanulságképpen az utókor számára, mint egy megerősítve Ézsaiás prófétának ezt a gondolatát, hogy ez megtörténik még a legkülönbekkel is. Evangélium ez, hogy ha veled vagy velem történik, akkor ne esse kétségbe, hanem tudjak talpra állni, miképpen Illés is megtette ezt. Rendkívüli hittel szolgálta Istent, mégis bekövetkezett az ő életében az elfáradás, az elcsüggedés, amikor már teljesen kilátástalannak látta az ügyét, mintha elhagyta volna őt az Úr. Az ilyen állapot nem Istentől van. Ezért nem is adja a jóváhagyását hozzá az Isten, de együtt tud érezni velünk ebben az állapotban, és meg tud érteni bennünket, amikor ez megtörténik velünk. Szeretnék néhány bizonyságtételi szakaszt olvasni ezzel kapcsolatosan. Isten szolgálatában nincs helye az elkeseredésnek. Hitünknek el kell viselnie a ránehezedő nyomást. Isten képes is és hajlandó is megadni szolgáinak a kellő erőt. De ő nem csak teljesíti ígéreteit, hanem túl is tesz a benne bízók legvérmesebb reményein is. Talán úgy tűnik, hogy az Úr művének ellenségei jó és biztos alapokra fektették terveiket. Isten azonban megdöntheti a legbiztosabb terveket is, meg is dönti, amikor és ahogyan jónak látja, a szolgái hitét már eléggé megpróbálta. Van biztos orvosság a csüggettek számára. A hit, az ima és a munka. A hit és a tevékenység napról napra növekvő biztonságérzetet és megelégedést ad. Kísérte az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és a teljes csüggedésnek. A legsötétebb napokban se félj, akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben, ő tudja, hogy mire van szükséged. Nála van minden hatalom. Szeretete és könyörülete végtelen, kimeríthetetlen. Ne félj attól, hogy ígéretét nem váltja be. Ő az örök igazság. Soha nem változtatja meg szövetségét, amelyet az őt szeretőkkel kötött. Szükségletük szerinti erőt ad szolgáinak. A próféta arról beszél, hogy Ézsaiás próféta, hogy mindenkivel előfordulhat az, ha elfárad, meglankad és megtántorodik. Ézsaiás azonban ebben az igében nagyon árnyaltan fogalmazva hangsúlyoz egy nagyon fontos dolgot. Az elfáradt ember még nem azonos a teljesen kimerült emberrel. A sport világában különösen hangsúlyt helyeznek a fáradtság érzet utáni gyakorlatokra. Amikor már a sportoló úgy érzi, hogy már elfáradt. Úgy érzi, hogy már nem bírja. És neki innen kell erősíteni. Erről a pontról. Mert a teljesítő képességének a növelkedése az csak akkor következik be, ha itt nem engedi el magát. Ha itt ki tud tartani tovább. Pál apostol az ő leveiben nagyon sokszor hivatkozik a hívő ember küzdelmére és a sportvilág küzdelmeire. Én is szeretném ezt a ézsaiási gondolatot egy kicsit ezzel összekapcsolni, hogy az elfáradt ember még nem kimerült ember. És ha te teljesítő képes ember akarsz lenni, a lelki életedben, az Isten művében, akkor ott kell erősítened, és újra kezdened, és tovább menned, amikor el vagy fáradva. Ézsaiás azt akarja hangsúlyozni, hogy csak elfárad a hívő ember, de nem kimerül. A másik gondolat azt mondja, hogy ellankad. A Szentírás nagyon sokszor a hívő embert a természet növényeivel hasonlítja össze. Ugye Jézus is a szőlő tőkéhez, szőlő vesszőhöz hasonlítja a hívő ember kapcsolatát. Én is innen szeretném venni a példát, hogy az ellankadt növény az még nem azonos a teljesen elszáradt növénnyel. A lelki ember esetében sem azonos. Csak egy kis vízre van szükség. Egy kis esőre van szükség. Egy kis fölülről jövő áldásra van szükség, hogy újra magához térjen és teljes erejében virítson. Aztán Ézsaiás még a harmadik gondolatot is azt mondja, hogy megtántorodik a legkülönbözőbb is. A megtántorodó ember sem azonos azzal, aki már elesett, és nem tud felkelni. Csak megtántorodott, megingott, de nem esett el. Érzitek, hogy Ézsaiásnak mindebben a három gondolatába nem a teljesen leült ember állapota esete van bemutatva, hanem csak, hogy elfáradt, de még nem kimerült. Ellankadt, de még nem elszáradt. Megtántorodott, de még nem esett el. Ez fordulhat elő a legkülönbekkel is. Csak elfáradnak, ellankadnak és megtántorodnak. De nem merülnek ki, nem száradnak ki, és nem esnek el. Éppen ezért a próféta által felsorolt állapotokat nem szabad túlságosan, tragikusan értelmezni. Miközben tehát a próféta arról beszél, hogy ebbe az állapotba mindenki beleeshet, de ugyanakkor valami nagyon fontos dolgot is hangsúlyossá tesz az igébe. Egy nagyon rövid kijelentést mond el a próféta, ami azonban a mérleg nyelvét képezheti a mi problémáink és a megoldás között. Azt mondja a próféta, de akik az Úrban bíznak. Először is erre a rövid kis szóra, ami összekötő kapocs az előző probléma és a megoldás között. A de. Ez a mérleg nyelve. És utána elmondja, mint egy hozzátéve, hogy akik az Úrban bíznak, azok, ha el is fáradnak, ha meg is lankadnak, ha meg is tántorodnak, de ha az Úrban bíznak, akkor nem fognak kimerülni, nem fognak elszáradni, és nem fognak elesni, mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul. Azok szárnyra kelnek, mint a saskeselyő. Azok futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. És a megoldás azonban, hogy de, akik az Úrban bíznak. Milyen vigasztaló ez az üzenet, hogy Isten nem állítja félre elcsüggett és megfáradt szolgáit, gyermekeit. Ellen White a Proféták és Királyok című könyvében azt írja, a végtelen szeretet sóvárog azok után, akik úgy érzik, hogy képtelenek Sátán csapdáiból kiszabadulni, és irgalmasan felkínálja erejét, hogy érte élhessen. Ne félj, mondja nekik, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok az Istened. Megint Illés próféta történetére szeretnék visszahivatkozni. Elfáradt Illés. Ellankadt Illés. Megtántorodott Illés. Hitében. Igen, mert Istenbe vetett bizodalma megrendült. Az ilyen megfáradt, ellankadt, megtántorodott szolgáinak azt mondja az Úr, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. És ezt tette Illéssel is. Utána ment az Úr. Illés elment az Úr elől is, szinte, de Isten utána ment. Megkereste és megszólította. És visszaküldte. És az ő erejével erősítette meg. És így következett be rajta is, hogy ereje megújult, szárnyra kelt, most már tudott futni, most már tudott járni, most már tudta végezni újra az Istentől rábízott feladatait. Ézsaiás próféta különös hasonlatokkal szemlélteti az Isten szeretetének ezt a csodálatos megnyilatkozását. A 42. fejezetben, Ézsaiás könyvének 42. fejezetében találunk egy nagyon szép verset, ami bizonyos hasonlatokon keresztül mutatja be az Isten kegyelmének ezt a munkáját. A 3. versben olvashatjuk így: a megrepett nádat nem töri el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki. Mi emberek már nem tudunk mit kezdeni azzal a náddal, ami meg van repedve. Az olyan nádat mi már eldobjuk, mert a mi számunkra használhatatlan, értéktelen. Isten azonban, mivel ő a teremtő Isten, ő ezért a megrepett nád számára is tartogat megoldást. Ő a teremtő Isten, ő újjá tudja teremteni még a megrepett nádnak a rostjait is, mintha soha nem következett volna be a repedés rajta. Ilyen repett nád lehet az ember is a kilátástalan és csüggesztő körülményei között. Amikor érzelmeiben, hitében, szeretetében, bizalmában repedés következett be. De az Isten meg tudja gyógyítani. Ő újjá tudja teremteni még az emberi szívet is, a gondolkodást is. A másik hasonlata Ézsaiásnak a pislogó gyertya. Nem tudom, voltatok-e már olyan helyzetben, amikor gyertyával kellett világítani, és pislogott a gyertya. Fölvillan, meg mintha el akarna aludni, és utána megint villan egyet. No, ez a pislogó gyertya, ez nem csak hogy szinte már használhatatlan az ember számára, hanem már kimondottan zavaró az ember számára, és ezért az ember, amikor ilyen helyzetbe kerül, akkor igyekszik minél hamarabb elfújni, eloltani ezt a gyertyát, mert irritálja, mert zavarja. Azon túl, hogy használni nem tudja. Mert nem tölti be a rendeltetését, hogy világítson. Isten azonban, ahogy Ézsaiás próféta fogalmaz, a pislogó gyertya számára is tartogat megoldást. Ő a pislogó gyertyát sem oltja el. Lehet, hogy a környezetében lévők már azt a pislogó gyertyát szeretnék eloltani, és itt most egy emberre gondolok, akinek a fénye, az élete olyan pislákolva világít. Amely élet talán másokat már irritál és zavar. És az emberek már nemhogy javítani tudnának rajta, hanem már zavarja őket, és ezért már szeretnék kikapcsolni azt a fényt, szeretnék eloltani annak a fényét. Isten azonban nem így gondolkodik. Ő képes arra, hogy egyenletessé és állandóvá tudja tenni még a pislogó gyertyának a fényét is. Sőt, az Isten még arra is képes, hogy a mi fényünket fel tudja transformálni, fel tudja erősíteni, és állandóvá tudja tenni. Na, ilyen a mi Istenünk. És ez az, amit Ézsaiás próféta elmond ebben az igében. És ezért, mint egy evangélium számunkra az, és azt üzeni a Jóisten, hogy ne gondolkodj úgy a te szívedben az Istenről, hogy elrejtetett már az én utam az Úr előtt. Az én ügyemmel már nem gondol az Isten. Lehet, hogy a külső körülmények ezt a láthatot adják, de az Isten csak meg akar próbálni. Tudsz-e bízni, ráhagyatkozni? Teljesen az ő kezébe tudod-e tenni életedet, sorsodat? A prófétán keresztül azt üzeni az Úr, hogy amikor ilyen helyzet jön, amikor az Isten meg akar próbálni, akkor újra és újra elemezd végig magadban a múlt tapasztalatait. Hát nem tudod? Nem tapasztaltad, hogy milyen az Isten? Hát nem emlékezel rá, hogy örökkévaló az Isten? Nem emlékezel arra, hogy ő a teremtő Isten, akinek hatalma korlátlan? Nem emlékezel arra, hogy ő nem fárad és nem alszik el? És végére mehetetlen az ő bölcsessége. Ő erőt ad a megfáradottnak, az erőtelen erejét megújítja. És hogyha be is következik a te életedben, mert emberek vagyunk, és a Jóisten tudja, hogy mi por vagyunk, és sokszor megemlékezik erről. Ha el is fáradsz, ha el is lankadsz, ha meg is tántorodsz, de az Úrba való bizalmad maradjon meg. Mert akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, azok szányra tudnak kelni, azok meg tudnak erősödni úgy, hogy futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak. És adja Jóisten, hogy ilyen tapasztalataitok tudjanak. tudjanak lenni az Istennek.

19. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyas házából jő ki, örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát. Kijövetele az ég egyik szélétől, és forgása a másik széléig, és nincs semmi, ami elrejtőzhetnék hevétől. Az Úrnak törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket, az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, és mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engemet. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám,

104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat, Uram, én Istenem, nagy vagy te igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra, aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot, aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, jár a szeleknek szárnyain. Aki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá. Ő fundálta a földet az ő oszlopain, nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek felett is vizek állottak. Egy kiáltásodtól eloszlának, a mennydörgésednek szavától szétriadának. Hegyek emelkedének fel, és völgyek szállának alá arra a helyre, amelyet fundáltál nékik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak, nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitassák a mezőnek minden állatát, a vadszamarak is megoltják szomjúságukat. Mellettük lakoznak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából, a te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak, és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái, a Libánonnak cédrusai, amelyeket plántált, amelyeken madarak fészkelnek, az eszterág, amelynek a ciprusok a háza. A magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugovását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárjanak a mezőnek összes vadai. Az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetvén Istentől eledelüket. Ha felkél a nap, elrejtőznek és hajlékaikban heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mindestéig. Mi számtalanok a te műveid, Uram, mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt. Amott gályák járnak és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzék benne. Mindazok tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Adsz nékik, és ők takarnak. Megnyitott kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak, és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te lelkedet, megújulnak, és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki, ha rátekinte földre, megrendül az, megilleti a hegyeket, és füstölöknek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben, zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves néki az én rebegésem, örvendezem én az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, dicsőség.

9. Zsoltár. Az éneklő mesternek, a Mutlabbén szerint, Dávid Zsoltára. Dícsérlek, Uram, teljes szívemmel, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek te benned, zengedezem, ó magasságos, a te nevedet. Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a te orcád előtt. Hogy véghez vitted ítéletemet és ügyemet, az ítélő székben ültél, mint igaz bíró. Megdorgáltad a pogányokat, elvesztetted a gonoszt, nevüket mindörökre kitörölted. Az ellenség megszűnt, elpusztult örökre, és a városoknak, amiket feldúltál, még az emlékezetük is elveszett. Az Úr pedig örökké trónol. Ítéletre készítette el az ő székét, és ő megítéli a világot igazsággal, törvényt tesz a népeknek méltányosan. És lesz az Úr nyomorult a kővára, kővár a szükség idején. Azért te benned bíznak, akik ismerik a te nevedet, mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged. Zengjetek az Úrnak, aki Sionban lakik, hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit, mert számon kéri a kiontott vért, megemlékezik róluk, nem feledkezik el a szegények kiáltásáról. Könyörülj rajtam, Uram, lásd meg az én nyomorúságomat, amely gyűlölőim miatt van, aki felemelsz engem a halál kapuiból. Hogy hirdessem minden dicséretedet Sion leányának kapuiban, hadd örvendjek a te szabadításodban. Besüllyedtek a pogányok a verembe, amelyet ástak, a hálóban, amelyet elrejtettek, megakadt a lábuk. Megismertetett az Úr, ítéletet hozott, a gonoszt annak keze munkájával ejtette el. Seolba jutnak a gonoszok, oda minden nép, amely elfeledkezik Istenről. Mert a szegény nem lesz végképpen elfelejtve, a nyomorultnak reményesen vészel örökre. Kelj fel, Uram, ne hatalmasodjék el a halandó, ítéltessenek meg a pogányok te előtted. Rettensd meg, Uram, őket, tudják meg a pogányok, hogy halandók ők.

15. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örök.

Zsoltárok könyve 121. fejezet 5. vers. Az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod jobb kezed felől.

A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyamélyben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbeli preferenciák a csecsemő korban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, részleteket a kutatásról és egyéb hasznos tudnivalóról mai műsorunk második részében osztunk meg önökkel is, az érdekes hírek 10 percében. Adásunk első felében azonban az egészségügyi rovat keretében Csengei Károly életmód tanácsadó, a táplálkozás életmódváltás fokozatairól szóló előadásából fog bemutatni egy újabb részletet. Köszöntöm Önöket, Fejér Levente vagyok, és meghívom, ha tehetik, töltsék velünk a következő fél órát. Jó rádiózást kívánok!

Nézzünk négy aranyszabályt. Az életmód megújulása fokról fokra történik. Mi a mai címünk? Tudatok? A táplálkozásban. Tehát el kell indulni egy úton, és szép lassan haladni, mindig hozzátenni egy újabb kis lépcsőt, amivel egy picit úgy látszik, hogy szigorúbb lesz a táplálkozásom, az életmódom, de elárulom, ez a szigorúság, ez nem korlátoz bennünket, hanem ez véd bennünket. Ha elvek vannak az életemben, akkor az hozza a maga eredményét. Ha nincs elv az életemben, bármit lehet bármivel enni, bármikor, akkor annak is megvan a maga következménye, csak a negatív oldalon, amikor jön majd a megbetegedés. Azt mondja, a változtatás megvalósítása egyéni szabad sebességgel zajlik. Tehát mindenki maga dönti el, milyen sebességgel halad, milyen gyors kérdésben. Nyilván hallanak egy előadást, mondanak érdekes dolgokat, azt mondjuk, ebből jegyzeteltem is, ezt meg fogom valósítani. Eldöntöm a sebességemet. Addig, amíg nincsen különösebb nagy probléma, addig ez a sebesség lehet az általam választott kis lassú sebesség. A 3 héttel ezelőtt találkoztam egy hölgyel meg a fiával, és mondom a fiának utána, de úgy láttam, édesanyád nagyon vékony, történt valami mostanában? Mi azt mondom, hogy változtasson sürgősen az életmódján, mert valami nem jól néz ki, így, hogy ránézek. Hát ő nem akar változtatni az életmódján, nem, de próbáld meg. Aztán felhívott 2 napja telefonon, mert én javasoltam neki, hogy vigyétek el egy kivizsgálásra, mert indokolatlanul leadott az elmúlt 2 hónapban 25 kilót, és mondtam, tudod, az van, hogy 25 kilót leadni kétféle módon lehet, az egyik úgy hangzik, hogy nem vacsorázok, odafigyelek, és sokat sportolok, nem? Akkor leadok 25 kilót akár, megdolgozok érte. Másik az, amikor nem sportolok, mégis fogyok, és eszek, az, amikor eszi a szervezetet valami rákos daganat, vagy valami betegség. Nem ismerek más módszert mínusz 25 kiló leadására. Fölhívott szomorúan, és azt mondja nekem, hogy édesem rosszul lett reggel, bevittő kórházba, azt mondták, hogy rákos. De már megmondtad 2 hete. Mondom, látod, most van az a szituáció, amikor már nem a sebességet nem te fogod meghatározni. Tehát akarsz változtatni, akkor én megmondom neked, milyen korát kell lépned a sebességben arra, hogy mennyit változtass. Tehát amikor még nincs baj, akkor haladhatok lassabban is az életmód váltásban való változásban, de ha baj van, akkor bizony nagyobb döntéseket kell hozni, nem elég kicsi lépést tenni. Ott már nem elég az, hogy azt mondod, hát holnap egy kicsivel több gyümölcsöt fogok enni, és egy picivel kevesebb húst fogok enni, akkor már nem elég. Tehát jobb, ha megelőzem a bajt, és nem akkor kezdek el kapkodni, amikor már bizony ott a probléma. Azt mondja, nem tehetem maga mások mértékévé. Nagyon fontos, ha én megtanultam valamit, akkor adjam pozitív jó hírként, de a másikról ne kérjem számon. Ne kérjem számon. Amikor a hölgy azt mondta nekem múlt héten, hogy ő imád enni, és ne ismét neki ilyet, hogy neki változtatni kéne, akkor azt mondtam, most jövő, köszönöm, hogy eljött. Ha gondja van, hívjon fel. De mi gond? Nem lehet senkit megerőszakolni, az ő változtasson. Csak mutathatunk egy utat abban, hogy hogyan lenne érdemes változtatni. 4. A jobb életvitel még önmagában nem tesz jobb emberré, de hozzásegít ahhoz. Tehát ne gondoljam azt, hogy azért, mert vegetarius lettem, most már én vagyok a legjobb ember a világon. A szomszéd utcában is rengeteg jó ember van. De azt azért el kell mondani, hogy aki elkezd tudatosan gondolkodni a táplálkozással, az életmódja terén, az önmagában az emberekkel való viszony is meg fog változni, mert sokkal jobban fogod a figyelni a többiekre is, és szeretne segíteni, továbbadni azt, amit ő már megtanult. Tehát érdemes ezen az úton elindulni. Ahhoz, hogy megváltoztassuk a szokásainkat, az életünket, először is ki kell tisztítanunk a bélrendszerünket. Nem is gondolják az emberek, hogy mennyi minden van az ő bélrendszerükben. Mennyi minden lerakódás van. Sokan mondják, hogy ha nem tudok hízni, nézd meg, hát nem is vagyok olyan vastag, és mégis olyan sokat mutat a mérleg. És nem gondol arra, hogy akár 2-3 kiló bélsár is lehet az ő bélrendszerében. Tehát bizony ki kell tisztítanunk, és legjobban lehet tisztítani, jó, lehet drága pénzen, átmosat is az ember bélrendszerét, de nem jobb egy természetes, rosszban gazdag táplálkozással egy lassú ütemben ezt megtisztítani? Tehát fontos az, hogy a bélrendszerünket tisztítsuk meg, helyre kell állítanunk a bélrendszernek a kellő
immunitását, egy nagyon jó bélflórát kell helyreállítanunk, hogy aztán jól tudjon dolgozni. Gondoljunk arra, hogy az immunrendszerünknek a nagy része mind itt van, a gyomorban. Tehát nagyon fontos az, hogy egy jó gyomorról, egy jó immunitással tudjunk rendelkezni, mert ha nem jó az immunitásunk, akkor nem tudunk felvenni a küzdelmet, és amikor jön egy kicsi influenza időszak, egy tüsszentés is megfázok, nem? Aztán kapok egy antibiotikumot, és akkor meggyógyítanak, eltelik 3 hét, és akkor megint megfázok, nem? Egyik betegség jön a másik betegség. Tehát egy jó immunitásra kéne szert tennünk, mindig gondoljunk erre. Ha szeretném a bélrendszernek a falát megerősíteni, akkor rostban gazdag ételeket kell fogyasztani. Azt is mondják, ugye a magyar mondás, hogy egy alma az orvos távol tartja. Az alma nagyon jó rost forrás, tehát érdemes fogyasztani, de igazából mindegy, milyen fajta gyümölcsöt, zöldséget fogyasztunk nyersen, ez jót tesz a mi bélflóránknak, és rugalmasabbá teszi a bélnek a falát. Hát bizony, el kell döntenünk azt a kérdést, hogy szeretnénk-e sertéshús fogyasztani, vagy nem. Ugye a vörös húsok kérdését, a legveszélyesebb fajta hús a vörös hús. Természetesen ez egy folyamat, még az ember elnök, hogy leteszem a vörös húst, már csak fehér húst akarok enni, azt leteszem a fehér húsokat is. Nyilván, ha a koleszterin szintjét nézem ennek a kérdésnek, nincs egy különbség, hogy most vörös húst teszek, vagy csirkehúst teszek. De azt el kell mondanunk, hogy a legveszélyesebb húsforrás a sertéshús, hiszen tele van, nem csak a felületén vannak zsírok, nem csak a szolonával van gond, hanem a belső zsigeri részek is tele vannak olyan belső zsírokkal, amik aztán veszélyesek a mi számunkra, ugyanakkor tele van fertőzés veszélye. Ha elhagyjuk az IT terméket, jó az, ha leredukáljuk mindenképpen az összes zsiradék mennyiségét is, hiszen a szalonnák, a sonkák, a rántották, az olajban sütés, a zsírban sütés, mind óriási kalória mennyiséggel rendelkezik, ami túlterheli a szervezetünket, és az emésztésünk sokkal nehezebb lesz. És mindig arra kell gondolni, amikor én megeszem azokat a jó kis pörkölteket, meg rántott húsokat, a gyomrom szegény azzal próbál védekezni, hogy próbál valami savanyút enni, hogy valahogy enyhüljön a feszültség a gyomromba, jön az ecetes uborka, nem? Vagy a vörösbor, ezeket szoktuk inni, enni, nem? Ezt mondja a magyar ember. Muszáj valamit enni hozzá. Ugyanakkor, ha csökkentenénk a mennyiséget, akkor nem kívánom annyira az alkoholt sem. Amikor jön hozzánk, aki leszokne szeretni fogni az alkoholról, neki is azt mondjuk, hogy változtasson a táplálkozásán, kevésbé fogja érezni aznak a hatását, hogy alkoholt kéne innia. Hiszen nem kívánja egy fél kiló nyers uborkára, az ember nem akar bort inni, nem? Tehát egy salátára nem megy annyira a vörösbor, tehát rögtön más a kérdés.

0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben ki voltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot 2 brit egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Kedves hallgatóink, Váradi Kriszta vagyok, s a következő percekben munkatársam Bálint Imre közreműködésével e kutatás mellett egyéb érdekes hírt, hasznos tudnivalót fogunk megosztani önökkel.
1: A kevesebb munka hozzájárulhat a fogyáshoz, derül ki egy új tanulmányból, amelyet a 2026-os elhízásról szóló Európai Kongresszuson mutattak be Isztambulban. A dr. Pradépa Korale Gedara vezette kutatás szerint az éves munkaórák 1%-os csökkentésével az országok lakossága 0,16%-kal kevésbé lenne elhízott. Az elhízás a fejlett világban nagy közegészségügyi kockázatnak számít, ami jelentős társadalmi és gazdasági hatásokat is gyakorol. A korábbi kutatások túlnyomó többségben a táplálkozási szokásokra és fizikai aktivitásra koncentráltak a témában. Ami érthető,
2: a szakértők szerint azonban más faktorokat sem szabad elhanyagolni.
1: Ilyenek például, hogy az ember környezetében milyen élelmiszerforrások állnak rendelkezésre, illetve hogy mennyi szabadidővel rendelkezik. A friss tanulmány egyértelmű összefüggést mutatott ki az országok éves átlagos munkaórái és az elhízott állampolgárok aránya között. Németországban, Norvégiában, Belgiumban és Svédországban például évi 1450 alatt van a munkaórák száma, az elhízottsági ráta pedig 20% alatti. Ezzel szemben az Egyesült Államokban, Chilében és Mexikóban 1800 és 2300 között van a munkaórák száma, és a lakosság több mint 30%-a elhízott. A kutatók elemzése alapján a munkaidő 1%-kal történő csökkentése a férfiak körében 0,23%-kal, a nőknél pedig 0,11%-kal csökkenteni az elhízottak arányát. Ez a teljes lakosságra vetítve 0,16%-os csökkenést jelentene. A magasabb jövedelem hasonló tendenciát mutatott. A tanulmány szerzői úgy gondolják, eredményeik azt mutatják, hogy a kevesebbet dolgozó emberek szívesebben vesznek részt fizikai aktivitást igénylő szabadidős tevékenységekben, mivel kevésbé kimerültek. Ráadásul kevésbé stresszesek is, ami szintén hozzájárulhat a fogyáshoz, hiszen a stressz bizonyítottan kapcsolatban állhat az elhízással.
0: A hideg zuhany vagy egy jégmellény segíthet a fogyásban, írja a Guardian. Ezek hatását a Nottinghami Egyetem és a Leiden Egyetem orvosi központja közös kutatásban vizsgálták. 47 elhízott vagy túlsúlyos felnőttet vizsgálva jutottak erre az eredményre. A résztvevők fele kapott egy jégmellényt és egy derékszorítót, amit minden reggel 2 órán át kellett viselniük. A mellényben található zselétasakokat éjszakára a mélyhűtőben tárolták, hogy napközben 15 fokosak legyenek, és reggelente a mellényt egy vékony pólóra kellett rávenniük a résztvevőknek. 6 hét alatt a társaság jégmellényes fele 0,9 kilót adott le, szinte tisztán testzsírból, még a kontrollcsoport tagjai nem fogytak, hanem átlagosan 0,6 kilót híztak. A szerzők szerint a hideg segíthet felpörgetni a kalóriaégetést, ezért a jégmellény az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás mellett egy viszonylag olcsó, minden nap könnyen bevethető eszköz lehet az elhízás ellen. A mindennapos hideg hatás aktiválja a barna zsírt, ami a testzsírtartalékokat használja hőgenerálásra. Lehetséges, hogy a hűtő mellény viselése serkenti a barna zsírszövet aktivitását, és jótékony hatással van a szervezetben található zsírokra, a vércukorszintre és a gyulladásos folyamatokra. Mindezek a tényezők hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek megelőzéséhez, mondta Helen Budge, a Nottinghami Egyetem kutatója és a tanulmány társszerzője. Egy párhuzamos kutatásban a csoport 34 holland nő segítségével azt is megvizsgálja, hogy segíti-e a fogyást, ha minden reggel 90 másodpercig a lehető leghidegebb vízzel zuhanyoznak. Bajék szerint a hideg zuhany vagy a hideg vízben való úszás hasonló hatással lehet a testre, mint a mellény, bár az úszás nem teljesen ugyanolyan, mert annál más folyamatok is megjelennek.
1: A George Institute for Global Health szakemberei egy kérdőív segítségével igyekeztek választ találni arra a kérdésre, hogy milyen stratégiát érdemes alkalmazni az alkoholfogyasztás csökkentése érdekében. A vizsgálatuk során három kérdőívet töltettek ki a résztvevőkkel. Az elsőre 7995, három héttel később a másodikra 4588, míg újabb három héttel később az utolsót 2687 ember töltötte ki. Az önkénteseket emellett különböző csoportokba osztották, és az alkoholfogyasztással kapcsolatos reklámokat és üzeneteket mutattak nekik. A kérdőívre adott válaszok alapján kiderült, 1. az alkoholfogyasztás és a rák kialakulása közötti televíziós reklám, valamint az elfogyasztott italok számának nyomon követésére tett javaslat volt az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy az embereket az alkoholfogyasztás csökkentésére ösztönözze. Ez volt az egyetlen olyan kombináció, amelynek köszönhetően 6-7 leforgása alatt a résztvevők jelentős mértékben csökkentették a bevitt alkohol mennyiségét. Más módszerek nem vagy csak átmenetileg voltak hatásosak. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az alkoholfogyasztás a globális halálesetek 7%-áért tehető felelőssé.
0: A kutatók úgy találták, hogy azok a gyerekek, akik az anyaméhben kivoltak téve az édesanyjuk étrendje által a zöldségeknek, 3 éves korukban kevésbé reagáltak negatívan az ilyen ételek illatára. A vizsgálatot a brit Durham és Eston Egyetem kutatócsapata végezte, és az általános megállapítás az, hogy a terhesség során kialakult ízlésbéli preferenciák a csecsemőkorban is megmaradnak. Derül ki a Developmental Psychobiology című tudományos folyóiratban közzétett megállapításokból. Nadia Riceland pszichológus kiemeli, a későbbiekben is megfigyelhető, hogy a gyerekek jobban kedvelik azokat a zöldségeket, amelyekkel már az anyaméhben is találkoztak. A szakemberek a születés előtt a terhesség 32. és 36. hetében ultrahang segítségével rögzítették a magzatok arcvonásait, miután az anyák keltáposzta vagy sárgarépa tartalmú kapszulát fogyasztottak. Az anyák fogyasztották ezen zöldségek valamelyikét a normál étrendjük részeként, húzza alá az eredményeket összegző Science Alert. A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az ekkor megfigyelt viselkedések 3 éves korban is megfigyelhetők-e. Ennek érdekében a gyerekeknek sárgarépa vagy kelkáposzta szagát mutatták, majd rögzítették az erre adott reakcióikat. Mindent összevetve a 3 évesek ritkábban mutattak negatív reakciót az anyamében már megismert zöldségre, mint a másikra. Bár a káposzta gyakrabban váltott ki negatív arckifejezést, még így is megfigyelhető volt a korai kitettség hatása. Fontos azonban, hogy a tanulmánynak megvannak a maga korlátai, például a nagyon kis mérete, és az is, hogy csak a populáció csak egy nagyon kis szeletét vette figyelembe. A mostani megállapítások ugyanakkor elég jelentősek ahhoz, hogy a kérdéskört tovább lehessen kutatni egy jövőbeni vizsgálat során. Kedves hallgatóink, érdekes 10 percünk, és egyben mai műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy az elmúlt fél órát velünk töltötték. Továbbra is minden jót kívánunk. A holnapi viszonthallásra!

Nyugalomra vágyik a lelke. Hangolódjon rá kitárt szívvel Jézus visszajövetelére a Lelki Pihenő című műsorunkban, ahol nyugalomteli énekeket és nemes gondolatokat hallgathatnak meg. Isten békével köszöntöm a hallgatóságot a Lelki Pihenő című adásban a Reménység Hangja Rádió hullámhosszán. Ellen G. White írónőnek a Nagy Küzdelem című könyvét tanulmányozzuk közösen, és a legutóbbi alkalommal a 28. fejezetben a vizsgálati ítéletről olvastunk. Meghívom önöket, hogy ma tanulmányozzuk a 29. fejezetét ennek a könyvnek, ami a Bűn eredete cím alatt fut.

29. fejezet. A bűn eredete. Sok embert a bűn eredete és oka nagyon elbizonytalanít. Látják a gonoszság munkáját és rettenetes következményeit, a szenvedést, a pusztulást. És azt kérdezik, miként lehetséges mindez annak a lénynek az uralma alatt, akinek a bölcsessége, hatalma és szeretete végtelen. Ez olyan titok, amelyre nem találnak magyarázatot. Bizonytalanságuk és kétkedésük vakká teszi őket, és nem veszik észre az Isten igéjében világosan kinyilatkoztatott és az üdvösség szempontjából nélkülözhetetlen igazságokat. Vannak olyanok is, akik, miközben a bűn létezéséről kérdezősködnek, azt is meg akarják tudni, amit Isten nem nyilatkoztatott ki. Ezért nem találnak megoldást problémáikra. S mivel hajlanak a kételyre és az akadékoskodásra, mentségül hozzák fel ezt Isten igéjének elvetésére. Mások pedig azért nem tudnak megnyugtató magyarázatot adni a bűn nagy problémájára, mert a hagyomány és a téves magyarázatok elhomályosítják az Isten jelleméről, kormányzatának jellegéről és a bűnnel való bánásmódjának elveiről adott bibliai tanítást. A bűn eredetére lehetetlen olyan magyarázatot találni, ami megindokolná létezését. De eleget tudhatunk mind a bűn eredetéről, mind végleges megszüntetéséről ahhoz, hogy világosan lássuk, Isten igazságosan és jó akarattal kezeli a bűnt. Semmit sem tanít a Szentírás világosabban, mint azt, hogy Isten semmiképpen sem felelős a bűn létrejöttéért. Hogy ő nem vonta vissza önkényesen kegyelmét, hogy nem volt hiba kormányzatában, ami alkalmat adott volna a lázadásra. A bűn betolakodó, amelynek jelenlétét nem lehet megindokolni. A bűn titokzatos, érthetetlen. Mentegetése egyenlő volna igazolásával. Ha mentséget lehetne találni rá, vagy okot létezésére, akkor megszűnne bűn lenni. A bűnre egyetlen meghatározás van, amelyet Isten igéje ad. A bűn pedig a törvénytelenség. Egy olyan elv testetöltése, mely harcban áll Isten kormányzatának alapjával, a szeretet nagyszerű törvényével. A bűn keletkezése előtt béke és boldogság uralta az egész világegyetemet. Minden tökéletes összhangban volt a Teremtő akaratával. Az Isten iránti szeretet mindent túlszárnyalt, az egymás iránti szeretet pedig tiszta volt. Krisztus, az Ige, Isten egyszülöttje egy volt az örökkévaló atyával. Természetben, jellemben és szándékban. Ő volt az egyetlen lény az egész világegyetemben, aki tanácskozhatott Istennel és osztozhatott szándékaiban. Krisztus által teremtette Isten a mennyei lényeket. Ezt mondja az ige is. Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben. Akár királyi székek, akár urasságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. És Krisztusnak épp úgy, mint az atyának, az egész menny hódolatát fejezte ki. Mivel Isten kormányzatának alapja a szeretet törvénye, az összes teremtett lény boldogsága azon múlott, hogy tökéletes összhangban vannak-e a törvény nagyszerű elvével, az igazságossággal. Isten szeretetből fakadó szolgálatot kíván minden teremtményétől. Olyan hódolatot, amely Isten jellemének megértéséből fakad. A Teremtő nem talál örömet a kikényszerített engedelmességben. Mindenkinek szabad akaratot ad, hogy önként szolgálhasson neki. De volt valaki, aki visszaélt ezzel a szabadsággal. Benne, akit Krisztus után Isten a legjobban kitüntetett, és aki a menny lakói közül a leghatalmasabb és legdicsőségesebb volt,
benne fogant meg a bűn. Bukása előtt Lucifer volt az első oltalmazó kérub. Szent volt és makulátlan. Így szól az Úr Isten. Te valál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben. Édenben, Isten kertjében voltál, rakva valál mindenféle drága kövekkel. Valál felkent oltalmazó kérub, és úgy állattalak téged, hogy Isten szent hegyén valál, tüzes kövek közt jártál. Fethetetlen valál utaidban attól a naptól fogva, melyen teremtettél, míg gonoszság nem találtaték benned. Lucifer örökké élvezhette volna Isten megbecsülését, az angyalsereg szeretetét és tiszteletét. Használhatta volna nemes képességeit mások áldására és alkotója dicsőségére. De, mondja a próféta, szíved felfuvalkodott szépséged miatt. Megrontottad bölcsességedet fényességedben. Luciferben lassan-lassan kialakult az önfelmagasztalás vágya. Olyá tevéd szíved, minő az Isten szíve. Ezt mondád. Az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén. Fölibük hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a magasságoshoz. Ahelyett, hogy igyekezett volna a teremtmények Isten iránti szeretetét és hűségét a legmagasabb szintre növelni, Lucifer megpróbálta szolgálatukat és hódolatukat a maga számára megnyerni. Ez az angyalfejedelem arra a dicsőségre sóvárgott, amelyet a végtelen atya egyedül fiának adott, és olyan hatalomra pályázott, amelynek a gyakorlása egyedül Krisztus kiváltsága volt. Az egész menny örömmel dicsőítette a teremtőt, és boldogan sugározta vissza dicsőségét. Amíg Istent ilyen tisztelet övezte, az egész mennyben béke és boldogság honolt. Egy diszonáns hang azonban megzavarta a menny harmóniáját. Az én szolgálata és magasztalása, amely Isten tervével ellenkezett, bal sejtelmeket ébresztett azok lelkében, akiknek Isten dicsősége volt a legfontosabb. A mennyei tanácskozó testület kérlelte Lucifert. Isten fia elétárta a teremtő nagyságát, jóságát és igazságosságát, valamint törvényének szentségét és változatlanságát. A menny rendjét Isten állapította meg, és ha Lucifer eltér attól, meggyalázza alkotóját, magát pedig romlásba dönti. De a végtelen szeretettel és irgalommal adott figyelmeztetés csak ellenállást keltett. Lucifer hagyta, hogy a Krisztussal szembeni féltékenység eluralkodjék rajta, és még elszántabb lett. A maga dicsőségétől eltelve elsőbbség után vágyott. Lucifer a neki adományozott magas méltóságot nem tartotta Isten ajándékának, és nem volt hálás érte teremtőjének. Büszkélkedett fényességével és magasztos helyével. Istennel egyenlő akart lenni. A mennyei sereg szerette és tisztelte Lucifert. Az angyalok boldogan hajtották végre parancsait. Ő volt a legbölcsebb és legdicsőségesebb közöttük. De a menny elismert királya Isten fia volt, akinek hatalma és tekintélye felért az atyáéval. Isten mindig Krisztussal tanácskozott. Lucifer előtt pedig nem tárult fel Isten minden szándéka. Miért legyen Krisztus az első? Kérdezte ez a hatalmas angyal. Mert megbecsültebb ő, mint Lucifer. Lucifer eltávozott Isten közvetlen közeléből. Elment, hogy elégedetlenséget szítson az angyalok között. Munkáját titokban végezte,
és egy ideig valódi szándékát az Isten iránti tisztelet látszata mögé rejtve, igyekezett elégedetlenséget ébreszteni a mennyei lények között. A törvény ellen lázította őket. Azt állította, hogy a törvények szükségtelen korlátokat szabnak. Lucifer arra biztatta az angyalokat, lényük szentségére hivatkozva, hogy kövessék saját akaratuk parancsait. Azzal a kijelentésével, hogy Isten igazságtalan vele, amikor a legnagyobb dicsőségben Krisztust részesíti, sajnáltatni akarta magát. Azt állította,

neki azzal a feltétellel, hogy megbánja bűnét és engedelmeskedjen. Isten olyan eszközökkel próbálta Sátánt meggyőzni tévedéséről, amelyeket csak a végtelen szeretet és bölcsesség tud kigondolni. Az elégedetlenség szelleme mindaddig ismeretlen volt a mennyben. Először Lucifer maga sem látta, hova sodródik. Nem volt tisztában a saját érzéseivel, de amikor bebizonyosodott, hogy elégedetlenségének semmi oka nincs, már tudta, hogy tévedett, hogy Isten kívánalmai jogosak, és ezt az egész menny előtt be kell ismernie. Ha ezt megtette volna, megmenthette volna önmagát és sok angyaltársát. Ekkor még nem számolta fel teljesen Isten iránti hűségét. Elhagyta ugyan oltalmazó kérubként betöltött helyét, de ha elismerve a teremtő bölcsességét, vissza akart volna térni Istenhez, és örömmel vállalta volna az Isten csodálatos tervében neki szánt helyet, újra elfoglalhatta volna tisztét. De büszkesége nem engedte meghódolni. Elszántan védte a maga álláspontját, bizonygatva, hogy nincs szüksége bűnbánatra, és teljesen belevetette magát az alkotója elleni nagy küzdelembe. Lángeszének minden képességét a megtévesztésre összpontosította, hogy megnyerje a vezetése alatt álló angyalok rokon szemvét. Még azt a tényt is, hogy Krisztus figyelmeztette és tanácsolta őt, kiforgatta, és saját áruló céljai szolgálatába állította. Azoknak, akiket a szeretet és a bizalom legerősebb szálai fűzték hozzá, Sátán azt mondta, hogy Isten őt rosszul ítéli meg, álláspontját nem veszi figyelembe, és szabadságát korlátozza. Sátán először csak elferdítette Krisztus szavait, majd megmásította és kimondottan hazudott, azzal vádolva Isten fiát, hogy meg akarja alázni a menny lakói előtt. Ürügyet keresett az angyalokkal való vitára. Azokat pedig, akiket nem tudott fellázítani és teljesen a maga oldalára állítani, azzal vádolta, hogy a mennyei lények érdekeivel szemben közömbösek. Pontosan azzal vádolta az Istenhez hűségeseket, amit ő követett el. Igazolni akarta azt a vágyát, hogy Isten igazságtalan vele szemben, ezért a teremtő szavainak és tetteinek hamis beállításához folyamodott. Isten szándékait ravaszul vitatva el akarta bizonytalanítani az angyalokat. Mindazt, ami egyszerű volt, titokzatosságba burkolta. Ravaszul kiforgatva Jahve legvilágosabb kijelentéseit, kételyt ébresztett velük szemben. Magas beosztása, a menny kormányzatával való szoros kapcsolata nagyobb súlyt adott állításainak, és sok angyalt rábírt arra, hogy lázadjon a menny tekintélye ellen, miként ő is. Kedves hallgatók! A 29. fejezetnek a tartalmát eddig a pontig olvassuk a mai adásban, azonban kapcsolódjanak be legközelebb is, hiszen akkor megtudjuk, mi történt tovább e történet szerint. Mindaddig én egy kellemes és pihentető éjszakát kívánok mindenki számára. A viszonthallásra!

Második Zsoltár. Miért dühösködtek a pogányok, és gondolnak hiába valóságot a népek? A föld királyai felkerekednek, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és az ő felkentje ellen. Szaggassuk le az ő bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó neveti, az Úr megcsúfolja őket. Majd szól nékik haragjában, és megrettenti őket gerjedelmében. Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem. Az Úr mondá nékem, én fiam vagy te, én ma nemzettelek téged. Kérjed tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasveszővel, széjjel zúzod őket, mint cserépedényt. Azért, királyok, legyetek eszesek, és okuljatok földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar felgerjed az ő haragja. Boldogok mindazok, akik ő benne bíznak.

Ötödik Zsoltár. Az éneklő mesternek a Nehilótra, Dávid Zsoltára. Uram, figyelmes szavaimra, értsd meg az én sóhajtásomat, ügyelj az én kiáltásom szavára, én királyom és én Istenem, mert én hozzád imádkozom. Uram, jó reggel hallgasd meg az én szómat, jó reggel készülök hozzád és vigyázok. Mert nem olyan Isten vagy te, aki hamisságban gyönyörködnél, nem lakhatik te nálad gonosz. Nem állhatnak meg szemeid előtt a kevélyek, gyűlölsz te minden bűncselekedőt. Elveszted, akik hazugságot szólnak, a vérszopó és álnok embert utálja az Úr. Én pedig a te kegyelmed sokaságából házadba mehetek, leborulok szent templomodban, a te félelmedben. Uram, vezess engem a te igazságodban, az én ellenségeim miatt, egyengesd előttem a te útadat, mert nincsen az ő szájukban egyenesség, belsejük csupa romlottság, nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel hízelkednek. Kárhoztasd őket, ó Isten, essenek el saját tanácsaik által, taszítsd el őket vétkeik sokasága miatt, mert fellázadtak ellened. És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned, mindörökké vigadjanak, és te megoltalmazod őket, és örvendeznek te benned, akik szeretik a te nevedet. Mert te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a te jóvoltoddal, mint egy pajzsal.

Ilyen az őt keresők nemzetsége, a Jákob nemzetsége, akik a te orcádat keresik. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas úr, az erős hadakozó úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a

0: Köszöntöm a kedves hallgatóinkat a Reménység hullámhosszán. A következőkben a Keresztút vadását hallgathatják, ami a Speranza Remény TV stúdiójában készült.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Önök a Speranza Reménység Televízió keresztút adását követik. A Jézus hamarosan visszatér Maros megyei Bálint falván tartott Biblia eladás sorozat második alkalmának címe Jézus visszajövetelének valósága. Igét szól Bala Loránd lelkipásztor. Tartalmas alkalmat kívánok mindannyiuk számára!

0: Ímé eljön felhőkkel, és minden szem meglátja őt. Még azok is, akik által szegezték. És siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Ezzel az ígével köszöntünk benneteket. Isten hozott itt a bálintfalvi gyülekezetben, közelről és távolról, sok helyről. Nagyon örvendünk, a Jóistennek neve legyen áldva azért, hogy ma este Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelének valóságáról hallhatunk gondolatokat. Mert egy valóságos eseményt várunk, amely ezután fog bekövetkezni mindannyiunk szeme láttára. Ezen az estén köszönjük, hogy a Bergenyéből érkezett férfi kórus, eljöttetek és vállaltátok ezt az erőfeszítést, és ilyen gyönyörűen dicsőítettétek a jó Istent. A második ének egy kicsit a mi énekünk is a bálintfalviaké. Amikor a kultúrházban gyülekeztünk évről évre, és volt nekünk egy öregünk, Rupi bácsinak hívták, bennem úgy maradt meg, hogy az ő kedvenc éneke volt abban az időben, amit én kifogtam vele, Isten hord karjaim. Isten áldjon benneteket ezért a szolgálatért. Sok szeretettel köszöntjük ma is körünkben Balla Lórend lelkipásztort. Isten hozott, és köszönjük, hogy ma este is Istennek ígéje felcsendül ajkadról. Isten áldása maradjon mindannyiunkon. Érezzük jól magunkat az Úr házában, és merjünk el a hallott gondolatokban. Amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében, és el nem mondhatom, hogy milyen öröm van a szívemben. Akkor, amikor benneteket látlak, ezt a népes közösséget, az a közösség, amely megtett mindent annak érdekében, félretett mindent annak érdekében, hogy ma este találkozunk egymással. És ez nagyon fontos, hogy találkozhatunk barátok, ismerősök, rokonok, testvérek. Ez egy szép dolog, hogy minden földi mullandót félreteszünk a találkozás érdekében. De van ennél egy fontosabb dolog. Hogy mi Istennel találkozunk. Az ő jelenlétében vagyunk. Az ő lelkének a befolyására jöttünk ide, mert a Szentlélek Isten munkálta a ti jöveteleteket. Ő indított arra, hogy itt legyetek, és áldom ezért az ő nevét. Köszönöm szépen, hogy vannak sokan olyanok, akik imádkoznak ezekért a találkozókért, ezekért a lehetőségekért. És hiszem azt, hogy Isten gyümölcsözővé teszi itt létünket. Az Úr Jézus Krisztus második eljöveteléről elmélkedünk ma este is, annak valóságáról, úgy, ahogy a Szentírás mutatja azt be. Olvastam egyszer egy asszonyról, akinek halálra ítélték a fiát, és amikor meghallotta a halálos ítéletnek a hírét, azt mondta magába, hogy mindenen keresztül megy azért, hogy eljusson a királyhoz. Nem tudta megállítani senki ezt az asszonyt. Ő mondta magába, hogy nekem mennem kellett. Nekem mennem kellett, és oda kellett borulni a király elé, és azt mondani, király, kérlek szépen kegyelmezzél az én fiamnak. Egy kemény tekintet nézett rám, mondta az asszony, és azt mondta a király neki, a fiad vétkezett, holnap délben, ha megszólal a harang, a fiadat kivégzik. És akkor így mondta az asszony, másnap délben mennem kellett fel a toronyba, egészen a harangig, és valami láthatatlan erő vitt. És a két kezembe fogtam a harang nyelvét. A süket harangozó húzta a harangot, de a harang nem szólalt meg. De az én két kezem eleven roncsá lett. És akkor mentem, mert mennem kellett a király elé. Odaálltam a király elé, és odamutattam neki a két csonkót, és azt mondtam, király, a harang nem szólalt meg. És a király szeméből kiesett a könyv, és csak annyit mondott, a fiad kegyelmet talált. Van nekünk egy olyan szülőnk, egy olyan megváltónk, egy olyan Krisztusunk, aki nem engedi meg, hogy az ítélet harangja kárhozatot kongjon nekünk, és kárhozatot visszhangozzon nekünk. Van nekünk egy olyan Jézus Krisztusunk, aki mindent megtesz annak érdekében, hogy a fiai, leányai, gyermekei, románok, magyarok, gáborok kegyelmet találjanak. És Jézus Krisztus eljövetelének az ígérete egy állandó témaként húzódik végig, amint mondottam, árad, mint egy folyó, amint mondottam az este, az egész Bibliában. És kezdetben ez a kép, Jézus eljövetelének a képe meglehetősen homályos, ám fokozatosan egyre több és több részlet bontakozik ki Jézus eljöveteléről. És a Biblia egyik legelső oldalain, ha megfigyelitek, és ez az érdekessége a Bibliának, már is felfedezhetjük a reménységnek az első sugarát, hogy valaki eljön, hogy összezúzza a gonosznak a fejét. Ez Mózes első könyvében a 3. fejezet 15. versében van lejegyezve. És amint végigkövetjük a Bibliát, több ezer Biblia szöveggel találkozunk, és Jézus eljövetelének a hírével kezdődik a Biblia, és mit mondtam az este, ismételjünk egy kicsit, mivel fejeződik be a Biblia, bizony hamar eljövök. Jövel, Uram Jézus, amen, igaz? Sokszor az az érzésem, hogy ezt a 1200-1300 oldalas könyvet azért iratta meg a Szentlélek Isten, hogy tudjuk, hogy soha el ne feledjük, hogy Jézus jön. Ez a könyv azért van megírva nekünk, hogy olvassuk, tanulmányozzuk, ismételjük, és folyamatosan hangsúlyozzuk, hogy Jézusnak jönnie kell. Az Úr napja már ott van az Ószövetségben. Az ószövetségi reménységnek két fókusza van, a közelebbi első eljövetel és a távolabbi második eljövetel. És ugyanakkor mindkét fókusz egyetlen képbe jut kifejezésre. Ez a kép úgy hangzik az Ószövetségben, hogy jön az Úr, hogy nevezi? Az Úr nagy napja. Jön az Úr nagy napja. Tudom, hogy készültök a ti nagy napotokra, az általában születésnap szokott lenni, nem? Az egy nagy nap, vagy István nap, nem? Ti szoktatok, Gáborok, nagy napokat szervezni? Nem, igaz? A nagy livingekbe, a nagy asztalok körül, nagy napok, igaz? Lesz ennél egy nagyobb nap. Lesz ennél egy nagyobb nap. Az Úr nagy napja. Ezt az eseményt az ítélet napjaként értelmezték az Ószövetség írói, ugyanakkor a világosság napjaként, és figyelem, az üdvösség napjaként, a megváltás napjaként. És a proféták gyakran beszélnek az Úr napjáról, amint mondottam, kicsit félelmetes, mint az ítélet idejéről. De a reménység ott van, hogy ez nem csak az ítélet ideje, hanem az üdvösség ideje is. És ugyanakkor bármilyen különösnek is tűnhet a nyugati gondolkodásnak, a racionalista gondolkodóknak, amilyen például ott van a nyugati gondolkodásban a kronológiára fektetünk hangsúlyt. Ugyanezeket az eseményeket a Biblia nem mindig kronológiai szempontból mutatja be. Van, amikor az Úr nagy napját egy távoli eseménynek mutatja be, egy távoli jövőbeli eseménynek mutatja be. Például ha elolvassuk Ámos próféta könyvében, az első fejezetben az Úr nagy napja a közvetlen jövőbe van helyezve. Ugyanakkor, hogyha elolvassuk a 7. fejezetet Ámos prófétában, proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy sokkal távolabbi jövő eseményként van rá hivatkozva. Hasonlóképpen egy másik prófétánál a Bibliában, Sofóniásnál, azt mondja Sofóniás, ezt már idézem, hogy közel van az Úrnak nagy napja, közel van, és siet, itt van. És az az érzésed, hogy most következik be. Hogy holnap, és holnap után. Ugyanakkor, ha tovább olvasod Sofóniás proféta könyvét, azt mondja, hogy arról a napról, amikor én, Istenem, felkelek, nem tudunk semmit. Valamikor a távoli jövőben van. Ésaiás arra szólítja fel a hallgatóit, hogy jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a mindenhatótól. Ugyanakkor, ha ugyanazt a fejezetet elolvassuk, a 13. fejezetet az Ésaiás proféta könyvéből, az Úr nagy napja egy jóval tágabb összefüggésbe kerül, anélkül, hogy azt a benyomást keltené, hogy holnap vagy holnap után következik. És persze mi a nyugati emberek mindig kronológiába számítjuk az időt, és mindig azt mondjuk, na most mi lesz 1 óra múlva, mi lesz 2 óra múlva. Nézem ezt a programot, látjátok, milyen ügyesen megcsinálták ezt a programot. Itt napra, percre, minden, meg van beszélve, kronológiai sorrendben. A Biblia nem így gondolkodik. Közel van, de távol is van. És megszületik már az Ószövetségben egy ilyen feszültség. Habakuk próféta egy általános érzést fogalmazott meg, amikor így felkiáltott, meddig kiáltok még, Uram? Meddig kiáltok, és nem hallgatsz meg engem? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Ugyanakkor a Zsoltáríró azt mondja, hogy hadd mondjam Istennek az én kősziklámnak, miért felejkeztél el rólam? Tehát az Ószövetség íróiban benne van ez a feszültség, hogy most Uram, most hamar van, vagy valamikor távolabb, később van. Ezékiel feladata az volt, hogy meggyőzze a népet, hogy ez a közmondás, ami megszületett, figyeljétek meg, hogy egy érdekes közmondás született meg Ezékiel proféta idejében, a napok csak haladnak, ám semmivé lesz minden látás. Ez volt egy közmondás. Csak telik-telik az idő, és minden látás semmivé válik. Nem éreztétek sokszor ti is, hogy így meg vagytok vádolva, és egy ilyen közmondás születik rólatok, hogy ti mind mondjátok, hogy jön az Úr Jézus, de még nem jött el. És miért nem jött el? És Ezékiel proféta azt mondja, ez okáért mondd meg nekik, ezt mondja az Úristen. Nézzétek meg, hogy felel Isten erre a közmondásra. Megszüntetem-e közmondást? És nem mondogatják azt többé Izraelben, sőt inkább mondd meg nekik. Elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Milyen csodálatos ez az ígéret. Senki ebből a teremből ne próbáljon közmondást alakítani abból, hogy Jézus nem jön el. Hogy miért késik, hogy miért nem jön hamarabb. Ne formáljatok és ne alkossatok közmondást, mert Ezékiel elmondja, elközelgettek a napok, és minden látás teljesül. Ezzel összefüggésben találkozunk a maradék megmenekülésének a fogalmával, a maradék megmenekülésének az állandó témájával. Ez főleg Ésaiás prófétánál, ez egy újdonság volt számomra is, Ésaiásnak volt egy fia, Sear Jashub, prófétai név volt ez a fiának a nevének a jelentése, hogy Sear Jashub, ami azt jelenti, hogy maradék. Hogy maradék. A maradék gondolata túlmutat a gyermeknek a nevén. Sokkal fontosabb. Bármi történjék is, Isten mindig gondoskodik arról, hogy megmaradjon. Micsoda? A maradék. Megmaradjon a maradék. Az Ószövetség foglalkozik nem csak az Úr napjával, hanem foglalkozik a Mesiás jövetelével. Mesiásnak az első eljövetele, aki bevezeti a végidőt. És a zsidó népnek a reménysége, főleg az ortodox zsidóknak a reménysége még ma is, ha lesz lehetőségetek elmenni Jeruzsálembe, ha vagy már voltatok, ma is még mindig várják, hogy jelenjen meg a Mesiás, igaz? A keresztények, mi a hívő emberek, az Ószövetségben mesiási proféciákat látunk, amelyek beteljesedtek 2000 évvel ezelőtt. Ezek a mesiási proféciák ott vannak az Ószövetségben. Az elsőként Jákobnak a fiához, Júdához intézett áldásban benne van, nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, sem a vezéri pálca térdei közül, míg eljö, tudjátok ki? Míg eljö Siló, és a népek neki engednek. És ezt az eljövendő uralkodóról szóló gondolatot tükrözi valahogy a némi titokzatos profécia Bálámnak a negyedik jövendőlése is, azt mondja, a csillag származik Jákobból, és királyi pálca támad Izraelből. És Ézsaiás proféta azt mondja, hogy nem lesz többé sötétség. Ott, ahol most szorongattatás van, mert a sötétségben járó nép nagy-nagy világosságot látott. És ugyancsak Ézsaiás proféta 11. fejezetében, ez is egy mesiási profécia, és származik egy vesszőszál Isai törzséből. Ezt elmondtam, most voltak mögöttünk az ünnepek, ugyebár. Elmondtam azt, hogy az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről, az egyik koncerten osztottam meg ezt a gondolatot, az Úr Jézus Krisztus első eljöveteléről több mint 300 pontos mesiási profécia létezett. Tudjátok azt, hogy a zsidóknak meg volt mondva pontosan, hogy hol születik meg a Mesiás? Az volt megígérve, hogy hol születik meg. Betlehembe, igaz? És megkérdeztem a hallgatókat, és titeket is megkérdezek, tudjátok milyen a távolság Jeruzsálem és Betlehem között? 10 kilométer, 10-11 kilométer. Mondjátok, milyen település van ide hozzátok közel 10 kilométerre? Nyárad Szereda. Ha tudnád, hogy Jézus születik, vagy ha tudnád, hogy Jézus jön, hajlandó lennél elmenni, na most mit mondjak, Mercedes-szel, vagy Audi-val, vagy BMW-vel? Mit mondjak? Gyalog? Hát abban az időben gyalog 3 órán keresztül kellett gyalogolni, hogy eljussál Jeruzsálemből Betlehembe. Ott van az összes profécia, az összes térkép, hogy Jézus jön. És kérdezem én, kik mentek el? Ki utazott el? Ki tette meg ezt az utat? Kik? Elmennek valami bölcsek, valami keleti bölcsek, és szobálnak Herodessel, és a Herodes azt mondja, menjetek, lássátok meg, és ha tényleg úgy van, akkor gyertek csak vissza, és mondjátok meg nekem, hogy hol van. Igaz? Utána néztem, hogy a keleti bölcsek milyen utat tettek meg. A keleti bölcsek nem tudtak 300 proféciát, mesiási proféciát, a keleti bölcsek egyet, kettőt, ha tudhattak. Tudjátok, milyen távolságot tettek meg? 800 kilométertől 1100 kilométerig a legtöbb válasz. 2-3 hónapos út. Nagyon csodálkozunk, de most jön a meglepetés. Tudjátok, hány profécia van az Úr Jézus második eljöveteléről az Új Szövetségben? Az este valamit említettem. Ugyancsak 300. Ugyancsak annyiszor elmondja nekünk a Biblia, hogy Jézus jön. És amikor eljön, hányan lesznek felkészülve erre a nagy eseményre? Mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát, aki asszonytól lett, aki törvény alatt lett. És Jézus, aki mikor Istennek formájában vala, önmagát megüresíti. Szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén megalázta magát, engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Nagyon sokszor használom ebben az előadás sorozatban, és az adventista egyház, mivel ez az identitása az adventista egyháznak, az adventus azt jelenti, hogy eljön, hogy jönnie kell. Mi nagyon sokat használjuk ezt a kifejezést, hogy második eljövetel. Meg tudja nekem mondani valaki ebből a teremből, hogy hol van a Bibliában szó szerint ez, hogy második eljövetel? Van némi meglepetés ma. Nincs. Ezt nem találjuk meg szó szerint, hogy második eljövetel. Jaj, és akkor nem tanítjuk jól, dehogyis nem. A zsidókhoz írt levél 9. fejezet 28. versében azt mondja, hogy amikor másodszor is megjelenik. Amikor másodszor is megjelenik azok üdvösségére, akik őt várják. Először tehát vegyük szemügyre pontosan azokat a kijelentéseket, amelyek magától Jézus Krisztustól származnak, amelyek megígérik nekünk azt, hogy ő el fog jönni. És az első evangélium, a három úgynevezett szinoptikus evangélium közül az első, az Márk evangéliuma. És Márk evangéliumában van konkrétan három ilyen ígéret. A 8. fejezetében ez így hangzik, hogy mert valaki szégyel engem és az én beszédeimet parázna és bűnös nemzedék között, az embernek fia is szégyelni fogja azt, mikor eljő az ő atya dicsőségében a szent angyalokkal. Ez egy nagyon szép ígéret, és megmondom miért, mert Jézus Krisztus második eljövetelét úgy festi meg, hogy ő nem egyedül jön el, hanem eljön az angyalokkal. Egyik kedvenc prédikációm, ige hirdetésem az angyalokról szól. Mindig szerettem az angyalok világát, mert vannak ilyen lassúbb angyalok, a kétszárnyú angyalok, és én biturbós angyaloknak nevezem a hatszárnyú angyalokat. Ezek nagyon gyorsan tudnak repülni. Vannak a kérubok, ez volt a Fridládán, igaz? Azok a két szárnyúak. És vannak a szeráfok. Ez Ésaiás proféta 6. fejezetében, ezek a hat szárnyú angyalok. Ami nagyon érdekes, amikor emberekkel találkoznak, és ezt jól figyeld meg, ne várd azt, hogy amikor veled találkozik egy angyal, két szárnya vagy hat szárnya legyen. Amikor emberekkel találkoznak, lehet ilyen öltönyük van, mint az enyém. Vagy lehet még szerényebb. Emberi formát és alakot vesznek fel. De Jézus Krisztusnak ez az ígérete, hogy angyalokkal jelenik meg az ég felhőjén, ott én mindig úgy képzelem, és úgy hiszem, hogy igen, ott lesznek szárnyaik. Ott lesznek szárnyaik. Ugyanakkor a második ígérete, amikor a főpap Jézus perében a Sanhedrid előtt megkérdezte tőle, hogy te vagy a Messiás. Jézus azt mondta, én vagyok, és meglátjátok majd az embernek fiát ülni a hatalomnak jobbján, és eljönni az ég felhőivel. Érdekes ez a kifejezés, hogy meglátjátok az embernek fiát. Ez előfordul az első ige szakaszban is, hogy az embernek fia. Ez azért, mert ez Dániel 7. fejezetében jelenik meg, mint profécia, hogy eljön másodjára. És Jézus Krisztus ezt idézi valahogy. Ugyanakkor a harmadik ige szakasz, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az ember fiának az eljövetele is. Ugyancsak az ember fia, mint hogyha visszahivatkozna Dániel proféta 7. fejezetére. Jézus tanításaiban központi helyet foglalt el Isten országa. Jézus számára azonban Isten országa nem egy nemzeti ország. Figyeljétek meg, mi történik a világon. Főleg mennyire polarizálódik most az utóbbi egy-két évben a nemzetiségi tudat. Hogy ez nemzeti állam, védni kell a nemzeteket, a nemzeti államokat, hogy ez román állam, ez magyar állam, ez Egyesült Államok, és a nemzeteket védni kell. Isten országa nem nemzeti vagy földrajzi valóság. És ezt mi nagyon gyakran elfelejtjük. De az adventista egyház erre mindig hangsúlyt fektet. Mi azért szeretünk minden nyelvet, minden nemzetet, mert az evangéliumokban Isten országa nem egy földrajzi valóság, hanem egy dinamikus valóság, amely többé nem korlátozódik a zsidókra és az ők országukra, hanem beengedi a gáborokat is, és beengedi a rómákat is. John Bright Isten országáról ezt írta. Az evangéliumi üzenet leglényegében rejlik az a tény, hogy Isten országa valós értelemben jelenvaló tényé vált itt és most Jézus Krisztus idejében. Miért? Mert amikor keresztelő János követeket küldött Jézus azzal a kérdéssel, hogy valóban te vagy-e Isten felkentje, Jézus, tudjátok, hogy válaszolt? És itt jelent meg Isten országa. Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok, és láttok, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak. A halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az örömhír, hogy az Isten országa már itt van. Az országot ezért a legtalálóbban egy feszültség jellemezi. Melyik ez a feszültség? Már itt van az ország? Bálint falván hány éve? A hit hány éve van? 40 valahány éve. És Bálint falván pár éve egy ilyen gyönyörű imateremben már itt van Isten országa, és ott van a mellkasatok mögött abban a szívben, ahol dobog Isten országa, de még nincs itt. Már itt van, és még nincs itt. Közel van, de még távol van. Miért ez a feszültség vajon? Gondolkoztatok ti ezen, hogy miért ez a feszültség? Erre kicsit később fogok válaszolni. Azt mondja az ige, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöjj el, sem azt nem mondják, ímé itt vagy, ímé amott van, mert ímé az Isten országa ti bennetek van. És csak azt fogja örökölni Isten látható országát, akiben már lakozik a szívében Isten országa. És a híres hegyi beszédben Isten országának az etikáját, az erkölcstanát mutatta be Jézus Krisztus. De azt a tényt, hogy Isten országa még nem jött el a látható ország, tudjátok, hol találjuk meg? Ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. És az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek, elmegyek, hogy helyet készítsek néktek, és ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Már itt van Isten országa a szívünkben, a hegyi beszéd etikájában, és még nincs itt. Még nincs itt, várni kell, még nem jött el. És azért, hogy fel legyünk készülve arra az országra, ami eljő, elmondja a királyságnak a három példázatát, a még nem példázatokat. Az első az a 10 szűz példázata. A 10 szűz példázatának az a lényege, hogy szükséges, kötelező, hogy éberek legyünk, hogy mindig éberek legyünk, és a talentumok példázatában, hogy szorgalmasan kell foglalkoznunk, be kell fektetnünk a talentumjainkat, a mesterünk bankjába. Nem lustálkodunk. És ugyanakkor ott van a juhok és a kecskék példázata, ami egyértelművé teszi azt, hogy igen, lesz ítélet, lesz igazság. Más példázatok is vannak a jövőbeli országról, jövőbeli ország beteljesedéséről, a konkolyról szóló példázatban, valamint a gyalomról szóló példázatban egyaránt a végső ítélet áll ezeknek a példázatoknak a középpontjában. És Jézusnak az evangéliumokban található több kijelentése azt a határozott benyomást kelti, és ez nagyon meglepett, és kérlek figyeljétek meg ezeket a szövegeket, amikor Jézus elmondja ezeket az ígéket, az az érzésed, hogy most azonnal eljön Isten országa. Van 2-3 ilyen igevers, Márk evangélium a 9. fejezet első versében. Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látjátok, hogy Isten országa eljött hatalommal. Tudjátok, hogy ezt maga Jézus Krisztus mondta? Nem fogtok meghalni, és meglátjátok Isten országát. Hasonlóképpen bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzedék addig, amíg meg nem lesznek mindezek. És van egy harmadik igevers, mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba, mert bizony mondom néktek, be sem járjátok Izrael városait, míg az embernek fia eljöven. És akkor nagyon sok biblia kutató azt mondja, na, látjátok, hogy tévedett az Úr Jézus Krisztus. Megígérte, hogy jön, és nem jött el. És egyes teológusok még azzal érvelnek, hogy az imént idézett három igehely, amelyben Jézus visszatérését a közvetlen jövőbe helyezi, egyszerűen azt jelzik, hogy Jézus téves állításokat említett meg. Tehát a szavait az idő múlása megszáfolta. Ez nem egy kielégítő válasz számomra. Miért? Kell legyen egy megoldásnak. Egy megoldás. Kell létezzen egy megoldás. És van egy olyan kategória bibliamagyarázó, amely azt mondja, hogy szem előtt kell tartani a közeli szövegkörnyezetet, és ott van a Márk evangélium a 9. fejezet első verse, amely utalhat a magas hegyre, a megdicsőülés hegyére, és Jézus 6 nappal később bekövetkezett színeváltozására. Úgyhogy ne vádoljuk Jézus Krisztust hamis állításokkal. És ez a nemzedék kifejezés a Márk 13.30-ban nagyon sok biblia értelmező úgy véli, hogy nem feltétlenül Jézus akkori tényleges hallgatóira vonatkozik, hanem egy tágabb összefüggésben, rá 2000 évre is, ma is egy tágabb összefüggésben nagyon jól magyarázható. És nagyon is, de nagyon is érvényes. És én köszönöm Istenemnek, hogy egy ilyen feszültséget hagyott meg a Bibliában. És mondtam, hogy később választok. Azt mondja Jézus, nem haltok meg, és eljön. Hiszitek, hogy lesz egy olyan generáció, aki nem hal meg, és eljön? Ezeknek volt írva ez a szöveg. És mi van, ha én meghalok, és te meghalsz, és nem jön el? Azt jelenti, hogy tévedett Jézus? Nem. Meghagyta a Bibliában ezt a feszültséget. Hamar jön, de lehet késik. Lehet távolabbi jövőben, vagy közeljövőben fog eljönni. Isten országáról még vannak más példázatok is, amelyek egy bizonyos időtartamot felölelő folyamatot készítenek elő. Például a búza és a konkoly. Ez egy másik példázat, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik az aratásig. Hogy van ez az együtt növekedés? Én tudom, hogy nagyon sok vegyszerrel rendelkezik a modern technológia, de nem lehet úgy, hogy egyik napról a másikra. Igaz? És nagyon jól tesszük, hogyha egyszerűen elfogadjuk azt a bibliai valóságot, hogy az új szövetségben jelenlévő feszültség a hamar és a hamar, de azelőtt még meg kell történnie ennek meg a mannak. Tehát szükségünk lehet, és szükségünk van, nem hogy csak szükségünk lehet, hanem szükségünk van erre a feszültségre a vallási tapasztalatunkban. Jaj, nézem Pál apostolt, higgyétek el, hogy annyira tudok csodálkozni, olyan szépen bemutatja ezt a feszültséget. Azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik élünk, amikor azt mondja, hogy mi, akik élünk, azt magát is beleértette, nem? Mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig. Elragadtatunk a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe. Képzeljétek el a Tesalonika lelkhez írott levélben. Mi, akik élünk. Ott volt benne ez a vágy. A korintusiaknak mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. A Filippi beliaknak azt írja, hogy közel van. A római hívőknek azt írja, hogy üdvösségünk közelebb van most, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlóban van, a nappal pedig közel. És Pál apostol egy adott pillanatban rádöbben arra, hogy megállj, lehetni nem így fog történni. És ezt a felfedezést, ezt az örömhírt szeretném, hogy te is felfedezd azért, hogy ne csalakozzál. Ez az eljövetelének a valósága. Nem akarom, azt mondja Pál apostol, hogy tudatlanok legyetek a halottak felől, hogy ne szomorkodjanak úgy, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnák először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, akik elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön. És Pál apostol az utolsó dolgokról szóló kijelentéseinek nagy részében arra feltámadásra összpontosít, amely Krisztus visszatérésekor fog bekövetkezni erre a romolhatatlan testre. Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle szóbeli profécia terjedt el Pál apostol idejében, és az hirdette, hogy kérem szépen most jön el az Úr Jézus Krisztus. És akkor Pál apostol korrigálja, kijavítja ezt a proféciát. Mert nem jön el addig, azt mondja Pál apostol. És már látjátok, kitágítja ezt a periódust. Nem azt mondja, hogy most azonnal. Azt mondja, hogy nem jön el addig, és most jól figyel meg a szöveget, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, és megjelenik előbb a bűn embere, a veszedelemnek fia. Nincs időm ma este, és nem a hely ennek, hogy megmagyarázzam, hogy mit jelent a bűn embere. Sokféleképpen azonosították az idők során, de ugyanaz a zsarnoki hatalom, ami megjelenik Dániel próféta 7. fejezetében, ugyanakkor tágabb értelemben, az itt leírt hatalom egy tágabb értelemben azonosítható Sátánnal. Tehát jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak, és azt hitetik el veletek, hogy most azonnal jön el, ne higgyétek ti ezt el, mert még sok eseménynek meg kell történnie. És itt látom ezt a frusztrációt nagyon sok adventista hív életében, ez nagyon őszinte sebezhető leszek most, ez a frusztráció, hogy de azt mondták, hogy jön, hogy nagyon hamar jön.

konfliktust, a nagy háborút. És abban a nagy háborúban több tényező van. Vannak az igazak, vannak a hamisak. Vannak az igaz angyalok, vannak a hamis angyalok. És ne feledkezzünk el az el nem bukott bolygókról, és a hatodik tényezőről, Sátánról. Na, mindezeket meg kell oldja a Jézus Krisztus eljövetele. Nem csak az emberi tényezőt, a mi fájdalmunkat, hanem a nagy képet lássunk. Meddig késik Jézus Krisztus visszajövetele? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ, figyeld meg! Nem csak minket teremtett, nem csak bennünket teremtett. Az egész univerzum várja. Sóvárogva várja, hogy tisztázva legyen Jézus Krisztus jelleme. A boldog reménység, Krisztus legyen minden és mindenekben. Nézem az apostolok cselekedeteiben. Gondoljatok bele azokba a hívőkbe, és még voltak 19. században, és a történelem folyamán voltak olyan hívők, akik tudjátok, mit csináltak? Volt egy kunyhójuk, volt egy házuk, volt egy tehenük. Eladták, a pénzt közvagyonná tették, és azt mondták, holnap jön Jézus. És nem jött el Jézus. És mondhatjuk azt, visszapillantva, mekkora tévedés. Nem, ez hit volt. Ez hit volt. Egy be nem teljesült reménység. Látva most ezt a feszültséget, hogy hamar jön, de még be kell teljesülnie némi proféciáknak, józanul, éberen, racionálisan és ugyanakkor érzelmileg is várjuk a valós Jézus eljövetelét. A Bibliában bemutatott valós eljövetelt. Végezetül szeretnék bemutatni nektek egy kis ABC-t. Tudom, hogy tudtok olvasni, de az eljövetelnek van egy ABC-je. Az Úr Jézus eljövetelének az ABC-je. Az ABC az nem magyarul van. Lefordítom majd magyarra, de az ABC három görög szóból tevődik össze. Amikor a Biblia beszél az Úr Jézus eljöveteléről, három görög szót használ. És most egymás mellé helyezve őket azt mondtam, hogy egy olyan csodálatos Istenünk van, hogy az hihetetlen. Az első szó, ami 24-szer fordul elő, és a Károli Gáspár az úgy fordítja, hogy megjelenni, hogy jelen lenni, hogy itt lenni, hogy közöttünk lenni, az a parusszia. Ez a parusszia szó. Saját jelenlétre, megérkezésre, munkatársak érkezésére használja Pál apostol például a parusszia szót. Megérkezik. Eljön. Ez az ABC-nek az első szava, az első betűje, hogy ő jön. A második szó, amit használnak a Bibliában a Jézus eljövetelére, az az apokalipszis. Az a tény, hogy jön, nem titok, nem rejtett, hanem ki van jelentve. Kijelentés, leleplezés, feltárás. Ez az előadás is egy feltárás volt, hogy jön. És a harmadik szó, az az epifánia szó. Tudjátok, mit jelent, hogy epifánia? Az epifánia az, amikor Isten láthatólag, úgyhogy megtapogatom és megfogom, láthatólag jelenik meg. Mert egy ilyen eljövetel lesz. Egy kijelentett, nem rejtélyes, köztünk lévő, tapogatható jelenlét lesz. Én ezt az eljövetelt kívánom számatokra. Mert Isten országa a mi szívünkben van a Szentléleknek köszönhetően. De Isten országa egy látható,

0: valóság lesz mindannyiunk számára. Ezt kívánom, hogy tapasztaljátok majd meg, és tapasztaljuk majd meg ott együttesen. Amen.
1: Köszönöm, hogy velünk tartottak. Köszönjük Balla Loránd lelkipásztornak az üzenetet. Kívánom, hogy Jézus visszajövetelének valósága a mi életünkben is egy mindennapi élmény legyen, hiszen csak akkor élünk igazán, ha Jézus visszajövetele készen talál bennünket. Mindenkinek további kellemes estét kívánok. Várom Önöket egy hét múlva, egy újabb alkalomra, a viszontlátásra.

77. Zsoltár. Az éneklő mesternek, Jedutunnak, Aszáfé, Zsoltár. Szavamat Istenhez emelem, és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem feltartom éjjel szünetlenül, lelkem nem akar vigasztalást bevenni. Istenről emlékezem, és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok. Elmélkedem a régi napokról, a hajdankor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elveté az Úr, és nem leszé többé jó akaró? Avagy végképpen elfogyotté az ő kegyelme? Vagy megszűniké ígérete nemzedékről nemzedékre? Avagy elfeledkezetté könyörülni Isten? Avagy elzártaé haragjában az ő irgalmát? És mondám, ez az én betegségem, hogy a felségesnek jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt, megemlékezem hajdani csodáiról, és elmélkedem minden cselekedetedről és tetteidről gondolkodom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz, megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlének, a mélységek is megrázkódának. A felhők vizet ömlesztének, megzendülének a fellegek, és a te nyilaid széllel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágították a mindenséget, megrázkódott, és megindult a föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak.

századik Zsoltár, hálaadó Zsoltár. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld! Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel, adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő.

0: Kivezető út a depresszióból. Előadó Major Zoltán lelkész.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Isten békességgel, nyugalommal, örömmel áldotta meg az ember. És ahogyan haladunk előre az emberi történelemben, azt látjuk, hogy az élet egyre stresszesebb, és egyre nagyobb szorongás gyötri az embereket. De vajon miért? Mik azok a dolgok, amelyek kiváltják az ember életéből a stressz? Stressz nélkül nem lehet élni, de túl sok stresszel semmi. Olyan ez, mint a töltött káposzta. Kis mértékben gyógyszer, nagy mértékben méreg. Hallottam valakitől, hogy ez így. Mi nem vagyunk képesek élni, hogyha nincsenek olyan helyzetek, amikor minden erőre szükség van, amikor össze kell kapjuk magunkat, hogy bizonyos helyzeteket megoldjunk. Ez természetes reakció a mi életünkben. Bármilyen élethelyzetbe kerülhetünk, és minden ember ahány lelki húrozásúak vagyunk, annyiféle képen reagálunk azokra a stresszorokra, amelyek az életben érnek bennünket. Vannak emberek, akik semmi problémát nem találnak bizonyos dolgokban, mások meg állandóan szoronganak ettől, de azoknak az életében más helyen fordulnak elő. És általában minden embernek van egy stresszor szerve. Amikor stressz helyzet van és szorongás, vannak emberek, akik azt mondják, hogy jaj, úgy megfájult a fejem. A másik azt mondja, hogy a gyomromat megnézem, a harmadiknak a szívével van baj, a negyediknek. Mindegyiknek van egy stresszor szerve, amikor a túlfeszített, a zömítő nagy mennyiségben stresszorok lehezetnek ránk, akkor ezek a dolgok gyötörnek bennünket. Hát mi okozhat stresszt az ember életében? Ha valaki túlvállalja magát. Azt szokták mondani, hogy 24 órán át dolgozik. Mert amikor lefekszik, az agya még akkor is jár. És akkor is dolgozik, és gondolkodik, még álmában is a dolgokon. Előfordulhat nők esetében nagyon gyakran, hogy amikor babát várnak, vagy babát szülnek, kisbabát szülnek, a szülési folyamatban történik olyan helyzet, ami szorongóvá teszi az ő életüket. Egy haláleset. Sok olyan házaspár ismerek, akik nagyon-nagyon boldogok voltak, és örömben élték az életüket, és amikor az egyik elment, néhány hónap múlva, egy vagy két év után a másik követte. Semmi baja nem volt addig, de az a stressz helyzet, amit a másik elvesztése okozott, azt egyszerűen nem tudta elviselni. Ma az egész világot mi stresszeli? A pénz, nem? A pénz. Lesz kibontakozás ebből az állapotból, vagy nem lesz? Élni fog egy-két-három év múlva valamit az a pénz, amit összegyűjtöttünk és a bankba tettünk, vagy elolvad. Mint olyan sokszor már válságok idején megtörtént ez. Amikor stressz kiváltó tényezőkre valamilyen választ adunk, az általában három lépésben lehet meghatározni. Bármi ér bennünket, az első lépés, ahogyan reagálunk rá, az egy aktív lépés. Nagyon sokszor, amikor ilyen helyzet ér bennünket, akkor egy ilyen riadó akció vesz előtt rajtunk. Sétál az ember az utcán, bár én nem igen látok ilyet, gyalogjárát nem nagyon látok, de az ember sétál az utcán, és házak előtt megy el, és egy dühös kutya kirohan neki a kerítésnek, hogy majd kilötti. Mekkorát tud ugrani az ember? Nagyon, nem? Ha nem lenne stressz, akkor elindulnánk. Vészhelyzetben, amikor valamilyen el kell ugranunk, a akkor az egész szervezetünk központosít el. A második fázis, amikor már túl vagyunk az első meglepetésen, amikor megpróbálunk ellenállni, valahogyan megszerezzük, vagy szert akarunk tenni, hogy legyünk ellenállóvá. És a harmadik fázis, amikor feladjuk, hogy azt mondja, hogy jaj, szép megy a fejem. Úgy fáj, bölcs vagyok. Nem érzem, hogy a beveim oda vannak. Ez már az, amikor a stressz legyőzött bennünket. Amikor már ezek a tünetek ilyenné válnak. Milyen fizikai hatásai vannak a hirtelen stressznek, ami ugye az életünkre ránk nehezebb. És ez pozitívan hat a reakciónkra. Ha ezek a dolgok egészségesen működnek a mi szervezetünkben, akkor nagyon pozitívan tudunk reagálni, el tudunk szaladni a kutyáról, vagy a veszedelemről. Ilyenkor megemelkedik a vérnyomás, szaporodik a pulzusunk, fokozott szívizom összehúzódás történik a testünkben, kitágulnak a pupilláink, kitágulnak a pörgőink, sokkal több oxigén vagyunk képesek belélegezni, hogy az ereinkben és az izmunkat átszövő vérerekben minél nagyobb mértékű legyen az oxigén telítettség. Megnő az izomerő. Hihetetlen dolgokat láttam már gyerekkoromban. Emlékszem egyszer, kimentünk egy ilyen folyó mellett, szántott egy traktor. Csak ott láttam, itt is van itt egy traktor. És annyira kiment a szélére, hogy belevonult a folyóba. És hát ott kellett volna maradni. És ebben a stressz helyzetben olyan erőletet szert, hogy a felső rész megfogta, és kihúzta magát még menet közben, mielőtt a lábait levágta volna a rágyoló traktor. Tehát beleszorult, de visszaemlékszem, hogy ott a férfiak kérdezték, hogy János, hát hogy tudtál kimenekülni? Szóval én magam sem tudom, de olyan erőm támadt, hogy meg tudtam oldani ezt a helyzetet. A májban felszabadul a cukor, a glukóz, és ez hatalmas erőt kölcsönöz, ami mentális aktivitásunk, a gondolkodásunk olyan mértékben felgyorsul, és átlátjuk a helyzetet, és azonnal tudunk cselekedni. Felgyorsul az anyagcsere a mi szervezetünkben, az izmainknak a vérellátása, leállnak azok a szervek, amelyek ebben a helyzetben nem jutnak szerephez, és a vér azok a szervekbe tódul oda, ahol a megoldást meg tudjuk találni, és amely szerveinkre a megoldás során igen nagy szükségünk van. Az immunizom erőben bekövetkezett növekedésnek ez az oka, ugye, hogy erősebben be a szívünk, szaporább a pulzusunk, vérnyomásunk megnő, a vércukorszintünk megnő, és fokozott lesz az áramlás a mi izmainknak. A kortizol az egy olyan hormon, amire szintén indít a töltött káposzta, hogyha kevés van belőle, hogyha kevés van a mi agyunkban, akkor nem működik rendesen, akkor az irányító központban különböző problémák adódnak. De ha túlsúlyban van ez a hormon, a kortizol hormon, akkor az agy funkcióit károsítja. Akkor megkövetkeztet az elborulás, amikor mentális zavarok történnek az emberrel, amikor rögeszmék, kényszerek hatása alá kerül. Nagyon sokszor ez idős korban már gyakran előfordul. Anorexiát idézhet, amikor undoroknak az ételtől, leginkább a lányok betegsége szokott ez lenni, amikor mindezt a kortizol hormon okozza az ember szervezetében. Depresszióra hajlamossá tesz, nagyon gyakran pánik helyzetben szorongásra kerülünk, a memóriánk csökken, nehezebbé válik a tanulás, és végül idős korban pedig már agysorvadást idéz elő. Amikor az időskorú embereknek úgy leépül is, hogy akkor ez nagyon komoly problémát jelent. A magas kortizol szint még további problémákat, károsodásokat is okoz. Gyomor és gyomorbélfekéhez vezethet, magas vérnyomás idézhet-e a nőt, undorodunk az ételtől, ezért alultápláltak leszünk, krónikus alkoholizmushoz vezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy én már úgy szeretnék megszabadulni az alkoholtól, és nem tudnak, és tesznek próbát hetekre, hónapokra, talán évekre is, de mivel a kortizol szint nem csökken, ez a hormon nem csökken az agyukban, ezért nem tudnak ellenállni olyan vágytől fel belőlük az alkohol után, amit nem tudnak önmaguktól elhárítani. Csökken a testi élvezet, és elsatnyad az immunrendszerünk. És ahogy bejönnek a beteg időszakok, a megfázások, az ember egyik betegségből megy a másikba. Mindezt a kortizol szint magas volta okozza az ember életében. A stressz nem csak az agyunkra nehezedik és okoz károsodást, hanem a vérellátásunkban is. Az artériáknak az elzáródásához, elmeszesedéséhez is ez a hormon segít hozzá bennünket, vagy segítségnek lehet nevezni. A Duke Egyetemen és holland kutatók is, és Tom Kármár is végzett különös kutatásokat, és a következő megállapításra jutottak. A mindennapi negatív élmények megnövelik a szívizom elégtelen vérellátásának az esetét. Hogyha pozitív érzelmek érnek bennünket, akkor pedig csökkennek ezek a kockázatok. Azért tanuljuk meg pozitívan gondolkodni. Ne engedjük, hogy oly mértékben sújtsanak le bizonyos dolgok az életünkben, amelyek szinte lebénítanak bennünket. Törekedjünk túlélni. Néha meglátogatok embereket, és elmondják nekem, voltam egy házaspárnál, és azt mondta, tudod, atyám, fiam, 40 évvel ezelőtt, amikor itt és itt laktunk, ezekkel és ezekkel, mit csináltak azok én vele? Mondd, testvére, és 40 év alatt nem tudtad elfelejteni? Mennyit szenvedtél te ez alatt a 40 év alatt? Nagyon sokat. Akkor imádkozzunk, hogy legalább már most felejtsd el. Ha valakinek hajlama van a negatív gondolkodásra, a rossz élményeknek az átolgatására és őrzésére, imádkozzon nappal és éjjel. Hihetetlen károsodást okoz ez. A Duke Egyetemen legalábbis erre jutottak. A másik vizsgálati eredmény pedig azt mutatja, hogy a szintetek páciensek stresszkezelésének a javítása csökkentette az artéria elzáródásoknak az előfordulását. Amikor mentálisan is kezelték őket, amikor az okokat keresték, hogy milyen okok váltják ki ezt a betegséget, és a szívbetegeket megpróbálták, hát jobb kedvre deríteni, akkor ezek az előfordulások megvédkulnak. Holland kutató szintén szívbeteg pácienseknek a stresszkezelését végezték, és 34%-kal csökkent a szívrohamoknak az ismétlődése. Amikor valaki először átment ezen a nagyon kellemetlen tapasztalaton, amit egy szívroham okoz, és elkezdték pozitív gondolkodásra megtanítani, negatív dolgokat az életéből kisöpörni, 34%-kal javult azoknak az esete, akik újra nem kellett, hogy átérjék ezt. Egy másik kutatási eredmény pedig azt mondja, a szívbeteg páciensek stresszkezelésének javítása pozitív hatásokat eredményezett a vérnyomás, a koleszterin, a testsúly, a dohányzási magatartás, a testgyakorlás és az étkezési szokások terén. Nagyon sokszor a tüneteket kezelik az orvosok. és nem az okokat, amelyek kiváltják ezt. És ha rendszeresen fáj a fejünk, akkor álljunk meg egy pillanat, vagy fáj a gondolunk, vagy más gyengeségekkel küzdünk. Akkor álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel a kérdést. Hogyan is életünk? Mit teszek? Hogy gondolkodom? Milyen az érzési lány? Különböző benyomások. Hogyan érnek engemet? Hogyan kezelem? És ha valami nincs jól az életemben, akkor vegyem elő a Bibliámat, és olvassam el a századik zsoltárt. Miről szól a századik zsoltár? Örömről, világságról, az Úr szolgálatáról, nem? Nap mint nap, ha valami problémám van, testvér, bárhol, sokszor napközben olvasd el a századik zsoltárt. És az öröm visszatér az életedben, és a vidámság megjelenik az arcodon, és túl lépsz azokon a dolgokon, amiket te magad elkövettél, vagy mások követtek el veled szemben. És felszabadulsz ezeknek az emlékeknek a nyomása alól. Szétdöröd a szorongásnak, a stressznek a bilincseit, és egészséges lesz. Visszatér az egészség hozzá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedések nagyobb mennyiségű elzáródást eredményeztek a szív artériáiban. Kárnak erre jött rá. A legnagyobb stressz kiváltotta vérnyomás növekedés. Magas a vérnyomás. Doktorúdő vagy doktorú, nem tudom ki van. Doktor úr, magas a vérnyomásom, szívvel meg. Na, kedves, hát, hány éves? Ennyi. Na, fölírom magának ezt a gyógyszert, aztán szedje. Neki ez nem kerül semmire. Csak fölírja, nem? De milyen jó lenne, ha lenne annyi ideje, hogy megkérdezné, hogy János bácsi, ha miért magas a vérnyomásom? Miért szívű időnk? Hogy van az élet? Hogy folyik? Hát az orvosnak nincs ideje rá, ha tegyük meg mi magunk önmagunkért. Álljunk meg és gondolkodjunk el, hogyan éljük az életünket. Ahogyan eszünk, ahogyan iszunk, ahogyan végezzük a mindennapi munkánkat. Az Isten dicsőségére van az, vagy a saját egészségünknek a romlására. Ez az, ami igazán gyógyulást hozhat a mi életünkben. Na nézzük meg még néhány gondolatot, hogy a stressz által súlyosbított betegségek milyen állapothoz vezetnek el a szervezetünkben. Van, aki szenved a herpes vírustól, stressz által jön elő. Ott lappang az ember szervezetében, ha egyszer megkapta, és amikor belekerülünk egy stresszes állapotba, szorongóvá válunk, akkor egyszer csak megjelenik a herpes. Vagy itt, vagy valahol. Nem? Tessék megfigyelni. Amikor kiüt a herpes valaki, gondoljon vissza egy hónap. Milyen volt az elmúlt hónap? Mennyit szorongtam, mennyi stresszet éltem át, hogy voltak ezek a dolgok? Gondoljunk csak vele. Nagyon sok esetben gyerekek is felnőttek, aszmások lesznek. A feleségemet ilyenek kezem. És ő inkább 4 óra helyett 7 órakor jön el a rendelőből, de megkérdezi a pácienseit, hogy hogy zajlik az élet. És gyógyszert akkor ír, amikor más már nem segít. A HIV és az AIDS, a HIV vírusnak és az AIDS-nek a terjedését, a lefolyásának, a gyorsaságát igen nagyban előmozdítja az, hogy valaki mennyire szorongó, a bűntudat mennyire teszi őt szorongóvá, és mennyire stresszes az élet. Egy címát, a pikkelysömöt. Kapott már valaki pikkelysömöt? Borzasztó fájdalmas. Borzasztó. Amikor mi beleünk olyan érzékeny, nem tudunk mindent megenni. A nemi szerveknek az egészsége, a csipőtáji törések. Ugye azt mondjuk, hogy jó szegény, hát öreg már, aztán eltölt azon csontja. Miért? Miért szemben egyik ember csontritkulásban, a másik meg olyan délszegen megy, 80 évesen, vagy több mint 80 év után is, mintha kalapot nyert volna. Miért? Mert a csontrendszerét az évtizedek alatt átélt stressz és szorongás nem emésztette fel. Miért a leggyakoribb a nőknél a csontritkulás? Mert gyereket szülnek. Tehát az éjszakájuk az mindig olyan, hogy na mikor sír a gyerek, a gyerek. Az egész életük, egy életen áll egy anya. Ha olyan anya, mint amikről Ézsaiás beszél, elfeledkezhet az anya az ő gyerekére. Egy életen áll az aggódó anyai szeretet ott kísér bennünket. És ez mihez vezet? Csontritkuláshoz. Kedvesem, azt hiszem, hogy lassan a végére kell érje. Az állandó stressz kiváltó tényező szorongáshoz vezet. Csökkentsük a stressz helyzeteket, ne menjünk bele olyan dolgokba, ami aztán szorongást és nyugtalanságot okoz. Kérjük Isten, hogy el tudjuk kerülni ezeket a dolgokat. A szorongás leggyakoribb mentális rendellenességhez veszett. Leggyakoribb húskomorabb leszünk, depressziósabb leszünk. És aztán ezerféle pszichoszomatikus betegséget nyögthetünk az életünk végéig. Amerikában több mint 19 millió ember sújt a szorongásos depresszió. Legtöbbször, amikor már benne vagyunk, akkor már ne próbáljuk önmagunkat gyógyítani, hanem akkor forduljunk olyan orvoshoz, ami majd azt tanácsolja, hogy bízzuk magunkat jól képzett orvosokra. Szóval az ország csücskeitől hívják fel a feleségemet, hogy ilyen meg ilyen problémám van, mit tegyek. És nagyon sokan jönnek el. Egy szó, mint száz, a különböző szorongásos rendellenességeknek a típusai az emberi személyiségtől függnek. De mindegyikre van orvosság. Pál apostolnak mit mond az Úr? Elég néked az én erő, az én kegyelmem. Mert az én erő a te erőtelenséged által végeztetek el. Testvér, ne hagyatkozz magadra. Bízzál az Úrban. Hidd el, hogy elég az ő kegyelme. Hidd el, hogy Jézus szeret téged. Ha az emberek Jézus jelenlétét érzik, akkor testileg, lelkileg hamar gyógyulnak. Ha a betegben tudatosul az, hogy Isten szereti őt, hogy vele van, hogy gyógyít, ő a gyógyító, igen, hamar láthatunk rá. A hit, az Istenben való kapaszkodás, a legjobb gyógyszer, a legjobb gyógyító. Isten segítsen minket ahhoz, hogy alkalmazzuk ezt a gyógymódot.

13. Zsoltár. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, meddig feledkezel el rólam végképpen? Meddig rejted el orcádat tőlem? Meddig tanakodjam lelkemben, bánkódjam szívemben naponként? Meddig hatalmaskodik az én ellenségem rajtam? Nézz ide, felej nékem, Uram Istenem! Világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a halára. Hogy ne mondja az ellenségem, meggyőztem őt, háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a te kegyelmedben bíztam, örüljön a szívem a te segítségednek, hadd énekeljek az Úrnak, hogy jót.

Harmadik Zsoltár. Dávid Zsoltára, fia, Abszalom elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim, sokan vannak a reám támadók, sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél. De te, ó Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engemet az ő szentsége hegyéről. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod.

96. Zsoltár. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelj az Úrnak, te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Mert nagy az Úr, és igen dicséretes, rettenetes minden Isten felett. Mert a nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. Ékesség és fenség van előtte, tisztesség és méltóság az ő szent helyén. Adjatok az Úrnak, népeknek nemzetségei, adjatok az Úrnak dicsőséget és tisztességet. Adjátok az Úrnak neve dicsőségét, hozzatok ajándékot, és jöjjetek be az ő tornácaiba. Hajoljatok meg az Úr előtt, szent ékességben, rettegjen előtte az egész föld. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik, megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezzen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van, örvend akkor az erdő, minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön, hogy megítélje a földet. Megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével.

0: Dániel, Ámos, Lukács, Józsué, Pilátus, mennyi régi figura! Kik voltak ezek?
1: Zavaros történelem, rejtélyes proféciák, vége hossza nincs, feddés meg tanítás, ki érti ezt?
2: Nagyon sok mindent akarok mondani, egy kicsikét másféleképpen, mint ahogyan az eddigi előadásban szó volt, mert ez egy fordulópont a Biblia tanulmányozásában, egy új műfajú egység következik, és egy kicsit erről a műfajról szeretnék beszélni. Pontosan szeretnék egy kicsit ismételni is. A Biblia szóban született. Ezt mindig hangsúlyozni kell, tudnélik, tessék végig gondolni azt, hogy milyen ősrégen írták le a legrégibb részeit a Bibliának, illetve keletkezett a Biblia legrégibb része. Ennek a leírási formája szinte lehetetlen volt olyan formában, mint ahogy ma írunk. Nem azért, mert nem tudtak írni az emberek, hanem az írás anyaga például cseréptábla volt. Ezt egyszerűen gondolni, az összes zsoltárt egy cseréptáblába, szatyorba cipelte valaki, és fellapozta, kikereste a cserepeket. Vagy gondolják végig, később aztán a papírus tekercsek idejében egyre másra ugye papírus tekercsekre írták ezeket a bibliai könyveket. Lehet ezt gondolni, hogyha valakinek valami eszébe jutott, hogy hogy is volt, akkor kitekerte a papírus tekercset? Mondjuk a pap ezt meg tudta csinálni egy-két írással jobban összefüggésbe álló ember, bár a héberek nagyon hamar tudtak írni. Egész biztosan tudjuk, hogy a Krisztus előtti 13. században a kisvárosokban is általános volt az írni-olvasni tudás. Ezt egy nagyon érdekes leletből tudjuk, megtaláltak egy házi feladatot, a világ legrégibb házi feladatát, ami egy agyaktábla, egy ásatáskor egy városka, egy észak-izraeli városka ásatásánál jött elő, és ez úgy néz ki, hogy ugye az első betűket, az ABC, héber ABC alfabét első betűt kiírta a tanárbácsi, ezek nagyon szép betűk, és utána sokkal gyengébben a nebuló gyakorolta ugyanazt a betűt soronként, ma is így tanítanak írni, nem? És ez 13. századból származó dolog. Na de, az, hogy szóban született, ez azt jelenti, hogy olyan formában kellett, hogy megszülessen a Szentírás, hogy könnyen emlékelhető legyen. Nem? Sokkal másabb mondjuk megtanulni egy verset, mint mondjuk a Népszabadság vezércikkét. Nem? Sokkal nehezebb megtanulni, vagy egy prózai szöveget. Most éppen ezért a Biblia ilyen nagyon tömör, és a szóbeliséghez nagyon közel álló műfai csoportokból áll. Ez az első, amit kellene tudni. Egy nagyon híres francia hermeneutikával foglalkozó tudós, aki a 20. század közepén élt és működött, Ricoeurnek hívják, azt mondta a Bibliával kapcsolatban, hogy ötféle beszédmódot rögzít a Biblia, és ez az ötféle beszédmód az, amiből aztán megszületett a leírt formája a Bibliának.